0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz, a hajnali koránkelőknek, és hát azoknak is, akik egyszerűen nem tudtak még mindig elaludni. A mikrofonnál Kismerti, és közeledik DJ Oti augusztus 8-ai óbudai bulia, amire Rádió 1-esek ez nagyon fontos, mert aztán tényleg marha nehéz lesz jegyet szerezni. Napközben páros belépőt lehet bezsákolni. Király Tamásnál, este pedig Juhász Gergőnél. Gondoltam, szólok, ez így helyes? Hozom Szemfeld dalát.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: so don't call me up.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban és éjszaka is, és ebben az órában itt volt már egy olyan nemzetközi sztár DJ, akivel bulisztunk együtt Rádió 1 születésnapi fesztiválon, konkrétan idén, Sam Felt. Akkor hozom az egyik tavalyi fellépőnket, Joel Corryt, aki azóta is minden landolás után a koncert helyszín előtt elmegy gyúrni egy fitness terembe, és utána áll a lemezjátszók mögé. Ez a Stay a Little Longer.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az egészségpercek után is. Kámrád barátunkkal kezdünk, érkezik a Be Mine, és megpróbáljuk megtalálni Ray férjét is. Where is my husband? Ezt is hozom hamarosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használják a glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségre. Ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkásához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
4: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatok

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy accentek folytatódik most a buli. Jön a Sarával és Misha Millerrel közös Don't Leave. Ha ismerős a dallam, az nem a véletlen műve, mert hogy ennek az eredeti a 2010-es években jött ki, ugye akkor Kylie volt a címe. Na azóta az accent név Adrián Szina szóló projektje, nagyon sok mindent kipróbált már időközben. Volt például Disney figura hang, GeForce rákcsálók egyik figurájának a román hangja ő volt, és az X-Faktorban is zsűrizett. Jön már is a Don't Leave.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Szigala például a brit DJ producer, akinek a polgári neve Bruce Fielder, de a Szigala név a felmenői között volt, az ők nagyapját hívták így, Amos Szigala, és az anyukája nagyon sokat mesélt róla gyerekkorában, úgyhogy nem volt kérdés, hogy ez lesz majd a művész neve, de a szerzéskor organikus hangszereket is használt, például gitárt és főleg zongorát. Ezt a dalt, a Vance Joy féle Riptide-ot pedig a német producerrel Jacksonival gondolta újra. Szigala, itt a Rádió 1-en.

0: legyen csak igazi mai sláger, megy hamarosan egy olyan szupersztár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát, Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt hozom mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy több száz éves terv került újra elő Magyarországon. Össze kellene kötni a Dunát és a Tiszát, hogy vizet vigyenek a kiszáradó homokhátságra. Csak hogy a kérdés ma már nem az, hogy meg lehet-e építeni, hanem az, hogy érdemes-e. A homokhátság Magyarország egyik leggyorsabban kiszáradó térsége. A szakemberek szerint, ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, a terület egy része akár félsivatagos állapotba is kerülhet a következő évtizedekben. Erre jelenthetne megoldást a régóta emlegetett Duna-Tisza csatorna terve, amely a Duna és a Tisza között teremtene kapcsolatot, és vizet juttatna a kiszáradó térségbe. Az elképzelés nem új, már az 1700-as években felmerült, eredetileg főként gazdasági és hajózási célokból. A modern korban azonban egyre inkább vízpótlási projektként tekintenek rá. A vita most azért erősödött fel újra, mert a klímaváltozás hatásai egyre látványosabbak. Sok szakember szerint sürgős beavatkozásra lenne szükség, de korántsem biztos, hogy egy hatalmas csatorna lenne a legjobb megoldás. A szakértők egy része arra figyelmeztet, hogy egy mély csatorna nem csak vizet vinne a térségbe, hanem talajvizet is elszívna a környezetéből. Ezt mutatja a vajdasági Ferenc csatorna példája is, ahol a környéken szintén csökkent a talajvízszint. Tímár Gábor szerint a klasszikus hajózható csatorna komoly ökológiai problémákat okozhatna, ha pedig zsilipekkel és vízlépcsőkkel oldanák meg a vízszint különbségeket, az a folyók élővilágára és vízminőségére is negatív hatással lenne. A szakértő ezért inkább modern vízpótlási rendszerben gondolkodna, például csőhálózatban és célzott vízvisszatartásban, amely közvetlenül a talajvízkészleteket segíteni. A vita tehát nem arról szól, hogy kell-e a víz a homokhátságra, ebben szinte mindenki egyetért. A kérdés inkább az, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy közben ne okozzanak újabb környezeti problémákat. Mert a klímaváltozás miatt egyre kevesebb az idő, de a rossz megoldások ára is egyre nagyobb lehet.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. ATV Topic A7S és a Your Love után maradunk a menő DJ-knél. Most egy olasz DJ-t húztam elő a kalapból, Alex Kendrit, ez a Bambolé. És ha valaki már tervezni a hétvégét, hogy mi legyen a program, strand, kirándulás, hőkupolára, még hál' Istennek nem kell számítanunk. 29, 28, 30 fokos hőmérsékletek, aztán picit

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift például, aki hát szerintem hisz a pillangóhatás elméletében, vagyis megrebbenti a szárnyait egy lepke, és a világ másik pontján egy óriás tájfull lesz belőle. Amikor 12 éves volt, elromlott a család számítógépe, és a kiérkező szerelő észrevette a szoba sarkában álló gitárt. Kiderült, hogy szabad idejében zenél, megmutatott a kislánynak 3 akkordot, és Taylor ezekre az akkordokra írta meg élete legelső dalát, a Lucky You-t. Ez pedig most az Opelite.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hajnalban is. 3:45 környékén is találkozunk Rádió 1-eseket. Hát ez azt jelenti, hogy valaki most ilyen korán kelt, vagy ilyen későn fog feküdni. Ugye a világok találkozása van ezekben az órákban. Balázsik is jönnek majd 3:46 előtt egy kicsivel Beston. Aztán jön nagyon fontos info, napközben lehet páros belépőt nyerni DJ Oti bulijára. Ugye az augusztus 8-án lesz szóbudai buli. Például Király Tamásnál ő lesz Györke Attis magyar hangja ezen a héten, és este Juhász Gergőnél. Metzger Vikit hozom, Nagy Bogival és Miss Mooddal, ez az Éden. Itt a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazságot?

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Egyre komolyabb méreteket ölt a vízhiány, csalók járják a Székelysort, kevesebb a baleset a vasúti átjárókban. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Az egyre hosszabban tartó hőhullámok miatt az országban több helyen is voltak olyan napok, amikor vízkorlátozás lépett életbe. Fontos lehet emiatt a kiskertekben is odafigyelni a vízfogyasztásra és különböző technikákat bevetni, hogy megtartsuk a vizet. Ezzel kapcsolatban egy kisokos is megjelent a napokban, ami a kertművelő.hu weboldalon érhető el. A problémáról Sípos József növényorvos nyilatkozott a Szegedi Rádió 1-nek.
3: Az egyre hosszabb hőhullámok, egyre kevesebb egyenletes csapadék, kiszáradt tavaink, illetve a folyóinknak a vízszintje is mutatja, hogy nagyon komoly gond a vízhiány. Sokan úgy érzik, hogy a vízkorlátozás csupán kellemetlenség, és valójában azonban egy fontos figyelmeztetés, hogy a természet azt üzeni, hogy a vízkészleteink nem végtelenek. Magyarországon sokszor halljuk azt, hogy a vizek országa, de a klímaváltozás, a csapadék egyre egyenletlenebb eloszása miatt ez a tézis már felborul.
2: Csalókra figyelmeztet az IKV ZRT a szegedi Székelysor egyik önkormányzati bérházában. A társaságtól a szeged.hu megtudta, az ismeretlenek villanyszerelőnek adják ki magukat, munkát ígérnek, majd pénzt próbálnak kicsalni a lakóktól. Az esetről lakossági bejelentések alapján értesült az önkormányzati cég. Az IKV hangsúlyozza, hogy a munkatársai minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják magukat. A lakókat arra kérik, hogy ne engedjenek be olyanokat, akik ezt nem tudják felmutatni, és ne adjanak át nekik pénzt. Kevesebb baleset történt idén a vasúti átjárókban, mint a korábbi évek azonos időszakában, írja a délmagyar.hu. A MÁV adatai szerint ennek ellenére eddig 21 baleset volt, amelyekben 10-en vesztették életüket. Csongrád-Csanád megyében idén Hódmezővásárhelyen egy autó ütközött a vasúti fénysorompónak, Szegeden pedig halálra gázolt egy a sínekre lépő gyalogost a vasútvillamos. A vasúttársaság a nyári forgalom növekedése miatt ismét fokozott óvatosságra kéri az autósokat, a kerékpárosokat és a gyalogosokat, valamint a közlekedési szabályok betartására figyelmeztet. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Erősen felhős lesz ma az ég, majd reggeltől korai délelőttől határozottan csökken a felhőzet, és napos idő várható, általában kevés komoly felhővel. Zápor, zivatar inkább csak kisebb körzetekben fordulhat elő. A hőmérséklet reggel és délelőtt 15 és 22 fok között alakul, délután pedig 26 és 31 fok között alakulnak a maximumok. Legyen szép napjuk, jó munkát kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használják a glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfolio. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségre. Ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak javítanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Monsieur David Guetta. Nem volt még ebben az órában David Guetta dal, úgyhogy hát abszolút indokoltnak láttam, így 4-6 előtt egy kicsivel, Rádió 1-esek, a mikrofonnál még egy pici ideig kismerti, aztán DJ Oti Sebestyén Balázs áruhában érkezik majd a Rádió 1 stúdiójában, ugye Oti bulijára lehet jegyeket nyerni napközben, például Király Tamásnál és Juhász Gergőnél, augusztus 8-án lesz majd Óbudán. Na gyerege!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok. A kocsiban a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak tisztoljatok. Mindig tisztoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.
4: Hey, we're Fastboy here on Radio 1 Hungary.
5: Yeah.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egy több száz éves terv került újra elő Magyarországon. Össze kellene kötni a Dunát és a Tiszát, hogy vizet vigyenek a kiszáradó homokhátságra. Csak hogy a kérdés ma már nem az, hogy meg lehet-e építeni, hanem az, hogy érdemes-e. A homokhátság Magyarország egyik leggyorsabban kiszáradó térsége. A szakemberek szerint, ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, a terület egy része akár félsivatagos állapotba is kerülhet a következő évtizedekben. Erre jelenthetne megoldást a régóta emlegetett Duna-Tisza csatorna terve, amely a Duna és a Tisza között teremtene kapcsolatot, és vizet juttatna a kiszáradó térségbe. Az elképzelés nem új, már az 1700-as években felmerült, eredetileg főként gazdasági és hajózási célokból. A modern korban azonban egyre inkább vízpótlási projektként tekintenek rá. A vita most azért erősödött fel újra, mert a klímaváltozás hatásai egyre látványosabbak. Sok szakember szerint sürgős beavatkozásra lenne szükség, de korán sem biztos, hogy egy hatalmas csatorna lenne a legjobb megoldás. A szakértők egy része arra figyelmeztet, hogy egy mély csatorna nem csak vizet vinne a térségbe, hanem talajvizet is elszívna a környezetéből. Ezt mutatja a vajdasági Ferenc csatorna példája is, ahol a környéken szintén csökkent a talajvízszint. Tímár Gábor szerint a klasszikus hajózható csatorna komoly ökológiai problémákat okozhatna, ha pedig zsilipekkel és vízlépcsőkkel oldanák meg a vízszint különbségeket, az a folyók élővilágára és vízminőségére is negatív hatással lenne. A szakértő ezért inkább modern vízpótlási rendszerben gondolkodna, például csőhálózatban és célzott vízvisszatartásban, amely közvetlenül a talajvízkészleteket segíteni. A vita tehát nem arról szól, hogy kell-e a víz a homokhátságra, ebben szinte mindenki egyetért. A kérdés inkább az, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy közben ne okozzanak újabb környezeti problémákat. Mert a klímaváltozás miatt egyre kevesebb az idő, de a rossz megoldások ára is egyre nagyobb lehet.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Jól mondja valaki, jót írt Gábor, azt írja, hogy petíciót Zsülnek, nyomjuk ki a lokátort, és nézzük meg, hogy mikor keresi az asszony.
2: Tényleg. Ez Zsül, kapcsold már ki.
1: Ugye, mert annának szép végszava volt, tehát Zsül egy picit úgy szabad ember, hogy azért közben van egy lokátor. Azért az úgy egész más. Egész más. Ki utazik még lokátorföldön, őszintén?
3: Én is.
1: Oda-vissza lokátor?
2: Oda-vissza
1: lokátor.
3: Nem, majd ő követhet engem, ő nem követhet.
1: Nem tudom, már csak kérdezem. Tehát oda-vissza lokátor.
2: Nálunk családi lokátor.
1: Családi lokátor, mindenki lát.
2: Minden így vagy.
1: Mindenki lát mindenkit. Mindenki lát mindenkit.
3: Az, aki kinyomja a lokátort, az csak rosszban sántikálhat. Én csak ezt tudom mondani nekem.
2: Julus!
1: Ezzel azért én nem értek teljesen egyet.
3: És na? Akkor miért zavar, értek? Hogy tudják, hogy hol vagy?
1: De várjátok, de nem az, hogy zavar. Tehát ez, nem
2: de zavar.
1: Igen?
2: Hát nem. Hát azért nem kapcsolod be. Ha nem zavarnak, akkor nem mindegy.
1: De és ha fel sem merül,
3: osonkodás,
1: hogy bekapcsolod.
3: Osonkodás, ólálkodás. Tehát,
1: hogy,
3: az zajlik a lokátor.
1: Sem merül, hogy bekapcsolod. Igen? Tehát, ha nincs lokátorod, akkor tilosban sántikálsz.
2: Ez nem, ez, de
3: az igaz ember bátra használ lokátort.
1: Szerintem ez egy rossz érva a lokátor használatra, hogy akkor biztos azért nem használsz. Mi van, ha a két emberben fel sem merül, hogy bekapcsolják a lokátort? Tehát csak akkor nem használ.
3: Azt jelenti, hogy 1932-ben élnek.
1: Miért? Nem. De most tök komolyan kérdezem, miért?
3: Nem. Hát most nem akarok mutogatni és elővenni a személyi igazolványatokat, hogy ki mikor született, de...
1: csak az 50-et
3: ünnepel. Nem akarok ezzel érvelni, hogy kicsit megvagytok öregedve.
1: Semmi baj, ha valaki használ, nem azért használja, hogy kövesse. Nekem semmilyen érvem nincs, csak nektek lokátorosatoknak mi az érvetek.
2: Tehát, hogy például én... az, hogy a gyerekért kimész az állomásra.
1: Most hagyjuk a gyereket. A gyerek oké, a gyereket az nézed, követed,
3: én
1: látod.
3: Én nem mondom neked.
1: Mondjuk
3: nem
1: a két felnőtt ember lokátorozására vagyok kíváncsi. A gyereket szerintem tök jó, hogy látod,
4: kellátod, ja.
1: Izgulsz, odaért, vonattal megy, beért a délibe. Szerintem az egy tök normális
2: én
1: dolog.
2: Én izgulok a BK-ért is, érted? Ki tudja meg, mikor megy be egy bevásárlóközpontba pénzt költeni.
1: Semmi baj vele, csak kérdezem, mert mi nem lokátorosok vagyunk megtámadva, hogy biztos tilosban sántikálunk.
3: Hát,
1: mik van, az érvek a nem lokátorra?
3: A lokátorra az az érvem, hogy én például rengeteg, hogy nekem alapból még szerintem soha nem volt felhangosítva a telefonom, tehát hogy csak akkor hallom, hogy csörög, hogyha...
1: Le vagy halkítva mindig.
3: Mindig folyamatosan le van halkítva, nem is tudom, hogy van egy csengő hang ez a telefonhoz, és emiatt van úgy, hogy az ember kicsit kicsekkol, hogy...
1: Igen, ez a lehalkítás is egy érdekes dolog, hogy miért van telefonon, én is még le vagyok halkítva, és nem találom meg, ha eltűnik.
3: Szerintem bunkóság, ha van csengő hangod, tehát akkor te bunkó vagy.
1: Szóval parasz dolog, ha valaki hallja a telefonját, így és felveszi, mikor csörög.
3: A normális emberek már kifejlesztettek egy 8. érzéket, ami pontosan akkor néz rá a telefonjukra, amikor csörög.
1: Jó, na de térjünk vissza.
4: Ez az, köszönöm szépen. Lement a fókusz a lokátorról.
1: Ne veszítsünk lokátorosok, lokátorosaim, ne veszítsünk fókuszt.
3: Igen, szóval ennél fog, hogy van, aki elkalandozik olykor, ugye? És nem néz rá a telefonjára, mert kikapcsolódott a 8. érzéke.
1: De ezért. Mitől nyugszik meg, ha nem veszed észre a telefont, és tudja, hogy a Baross utcában nem veszed észre?
3: Nem a szemétégető mellett vagyok holtan. Szerintem ez jót szokott tenni. Hogy...
1: Tehát mondjuk nem veszed fel 3 óráig a telefont, és látja, hogy a Baross utcában vagy.
2: Akkor tudja, okay. Otthon van az.
1: De most nem a Baross utcában laksz.
3: Péter mentőt hívna ebben a helyzetben, mert tudná, hogy akkor valami baj történt, mert mi keresni valója egy ilyen nőnek, mint én a Baross utcában.
4: De mi baj történne? Tehát én azt nem értem a ti gondolkodásotoknál,
3: hogy... Cukorsokban fekszem egy túrásba előtt.
1: Mi az, hogy 2 darab korszánnal
3: pucstortával? Cukor.
1: Negyzatos cukorra.
2: Mi baj történhet?
1: Éppen újraélesztenek 2 darab pucstortával.
4: De akkor úgy sincs ott, és akkor majd más ember úgy is segít, majd újraélesztenek a cukrászdába.
3: Na
4: persze, cukrászdába, ha fekszel egy cukorsokkal.
1: De várj, oké, de hogy akkor én, ne, ha, aki nem

0: használ lokátort, az csak azért nem használ, mert tilosban sántikál?
1: Igen.
0: Nem a, oké, de akkor aki meg használ, az meg fél attól. Tehát ez az érv akkor visszafelé nem. is megállja
1: az egy igaz ember. Egy igaz ember, akinek nincs félnivalója, hogy kiderüljön, hogy merre jár. Az
2: de
1: az,
2: nem
1: az,
2: lehet, hogy akkor a bizalom mondjuk két ember között, hogy mondjuk én nem akarom csekkolni a Pétert.
1: Semmi
2: köze a Pétert. Dehogy nincs hozzá köze. Miért ne bizalom? Dehogy nem.
0: Miért
2: gondolom azt a Péterről, hogyha nem látom, hogy ő most mit csinál mondjuk délelőtt 11 órakor, hogy ő tilosba jár.
1: De ki nézi délelőtt 11 órakor lokátort?
2: Ti például lokátorosok.
1: Én soha nem nézem a lokátort.
2: Nem. Szerintem
1: akkor nézem a lokátort, amikor lefekszem mondjuk aludni, elment a haverjával piálni, nézem, hogy hajnal 3, jó, mindegy, ránézek, ott vannak iszna, jó, cső. És akkor kicsakolok. Látod, hogy János kórházol.
0: Te tudod, persze, hogy hol van.
1: De én nem soha nem nézem a lokátort. Aha. A lokátor azért van ott, hogyha nem éred el a másikat, meg tud nézni, hogy hol jár. Nem
0: de miért érdekes, hogy kétfajta gondolkodás van? A lokátorosok azt mondják, hogy aki nem használ, az tilosban jár. A nem lokátorosok azt mondják, hogy azért használod, hogy csekkold. Ez a két tábor nem tud találkozni.
3: Ja, valójában.
0: Itt nincs meccéspont. Tehát mindenkinek majd tök más az érrendszere.
1: De miért jó, jó egy párkapcsolatban például az, hogyha a másik nem tudja, hogy hol vagy, amikor nem veszed fel a telefon, az neked miért jó?
0: De várjál, nem azt jelenti, hogy nem tudja, hogy hol vagy.
1: De nem tudja, hogy hol vagy.
3: Nem veszi föl, mert nem van halkítva, és akkor ránézze, jó.
0: Na, de ha nem veszi föl a telefont, és látja, hogy és látom, hogy valahol a Hungária körúton van, attól én nem tudom, hogy ő jól van-e, vagy nincs jól.
3: Két óra múlva is ott van, akkor tudod, hogy valami történt.
1: Tudsz menni például, igen. Ellopták a telefonodat, ott van.
3: Ott van például a motor, hát számtalan olyan motoros sztori van, hogy lerepült az útról be a susnyásba, soha senki meg nem találta.
0: Szerintem, ha motoron ülsz, az megint egy extra, és külföldre hogy nem, motorozol.
1: Nincs motorod, akkor... BKV-zol, nincsen gyereketek, csak ketten vagytok, tegyük fel. És akkor együtt vagytok egy párkapcsolatban.
2: De engem ez benne nem. Nincs benne ez a szorongás.
1: Nem tudom, hívod a másikat, és van egy rossz érzés. Nem tudod, miért csak van egy rossz érzés. Hívod, nem veszik fel, hívod, nem fel. Tudod, és akkor mit csinálsz? Ott vagy egész nap a rossz érzésed, de vagy
2: délután látom, hogy mondjuk a Kiskörösi úton van, akkor mit csinálj?
1: Akkor legalább ott van a Kiskörösi út, akkor egybe eszemült, hogy miért ment oda, összerakom, hogy mi a szándék, mert azért annyira random dolgokat nem csinálnak az emberek, tehát tudom, hogy szerettek magadokra ilyen misztikus lényeként gondolni.
0: Abszolút nem.
1: Ma gondolt egyet, és Monte Carlo-ban vissza meg a kapucsinója.
0: Most megvagyunk, miért kicsit most megvagyunk támadva, de hogy én csak kérdezem, hogy én sem értem a lokátor használatot. Nekem semmilyen rossz érvem nincs, hogy ti használjátok, csak érdekelnek a ti érveitek. Tőlem aztán mindenki annyit lokátor. Mi vagyunk megtámadva, és kicsit igazságtalannak érzem, mert hogy közben...
3: Gondoljátok ezt.
1: Azt gondolod,
3: hogy azért van bekapcsolva, hogy így napközben nézegetjük.
0: Én azt mondom, hogy akik nem használnak, sokszor az az érvük. Az más. Én nem ezt gondolom, de sokszor ezt kapjátok, hogy azért van lokátorotok, hogy bármikor egy kicsit tudjátok csekkolni. Ez rossz ér?
1: Kit érdekel, mit csináltok?
3: Ez pont ugyanolyan erős érv, mint a miénk, hogy akkor biztos tilosba jársz, ha nincs lokátorod.
1: Ez olyan, mint az életbiztosítás.
0: Ez nem tud találkozni.
1: A lokátor az olyan, mint az életbiztosítás, hogy nem szokott kelleni, de egyszer fog kelleni, akkor viszont jó, ha van. Tehát full ugyanezt tudja.
3: Igen, és amikor kell, akkor már nem tudod bekapcsolni.
1: Ez nem egy ilyen éles stílus, hogy ugye fel kell kinyújtaszkodni, neki merre van.
0: Oké, de itt azt írja, ez is egy jó felvetés, hogy ez nem egy generációs különbség, hogy Eszter már mondjuk egy tök másik generáció.
3: 56 éves vagyok.
0: Nem, azt mondom, hogy mi telefon nélkül nőttünk föl, mi van bennünk egy ilyen, hogy nekünk ez még nem volt, és fölnőttünk, és nem szorongtunk, míg mondjuk lehet, hogy az Eszter, aki 20 évvel fiatalabb, mint te, már egy tök másik generáció, és azt mondja, hogy igen, ez már egy generációs kérdés a lokátor, mert ő már hozzászokott ahhoz, hogy látható, elérhető, és akivel van, szintén látható, és mindig
2: biztos
0: elérhető.
2: Benne van ez.
0: Tehát, hogy van egy mi máshogy gondolkodunk
3: egy
0: mondjuk
3: csomó
0: erről.
3: Fiatalnál, 10 éveseknél haverok vannak benne.
2: Így van. Lányomnál is így
0: azt
2: van.
0: Is
2: abszolút.
1: Nekem is így van. Nélkülem mentek el Párizsba, csak mondom neked, így tudtam meg. Kereste a férjemet, hogy hol iszik, és akkor látom, hogy a haverok meg Párizsba vannak. És akkor látom, hogy ketten is vannak közülük, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ez már egy ilyen eltervezett kihagyás volt.
2: De látod, milyen rossz érzés, hogy ezt megtudtad. Lehet, hogy ha nincs lokátor, nem tudod meg, és nincs rossz érzés. Boldog ember lennél, nem tudtad volna meg.
1: Ehelyett pedig egy toxikus SMS-t kaptak helyette. Nem paráp, hogy tudod, hogy mikor nincs otthon a gyerek. Hát ha már most nagyon akarnék benne.
0: A gyereket látom.
1: De figyelj már, amúgy, de gondolj.
0: Azért egy gyerek eltűnése, meg egy felnőtt párkapcsolat, szerintem nem ugyanaz. Az tök jó, hogy látod.
2: 15 évesen elindult nyilván.
0: Megközlekednek, edzésre megy, az tök jó. Igen. Itt két felnőtt ember. Igen. Kémiája az érdekes, hogy akarom-e látni, kell-e látnom, bizalmi kérdés, nem bizalmi kérdés, azért teszem föl, mert nem bízok benne, vagy azért nem teszem föl, mert tökre megbízom benne, és elhiszem azt, ahol ő van.
1: Szerintem sokat elmond egy párkapcsolatról az, hogyha nem mered felrakni a lokátort. Ez az csak az, és ezt csak most itt hagyom a levegőben.
0: Ezzel azt mondod, hogy aki nem lokátorozik, az biztos, hogy csak azért nem lokátorozik, mert tilosban jár.
2: Mondom, nem.
0: És az, mi van, ha azt mondja, hogy nem, én annyira mondom, megbízom benned, hogy nem kell lokátor.
1: Nem, én azt mondom, de hogy a pártakszert dinamikájára rávilágít az, hogy az ember, hogy miért az, tehát, hogy akinek gyereket szülsz, meg családi kötelékben vagytok egymással, hogy miért probléma, hogyha tudja, hogy hol vagy.
3: Igen, hogy mi a baj miért vele, érted? Tehát, hogy akkor ugyanez
1: miért
3: a...
1: csapat vagyunk, srácok.
3: Ugyanez tehát... a... Igen.
0: Én erre úgy tudok gondolni, hogy van egyfajta személyes szabadságod, amikor ő azt csinál, amit akar, és nekem nem feltétlen, nem az, hogy nincs hozzá közöm, hanem tök jó, hogy van, önálló individuum. Miért kéne nekem tudnom,
1: de
0: hogy ő minden
1: pillanatban
0: elmegy, csinálja a dolgát, én is fölhívom, hogy figyú, meg vagy, hol vagy.
1: Gyerekkori sérülés, amúgy is az...
0: Na, tudtam, hogy az egész megszólás végén kijön az,
1: hogy... Te fogom hívni anyádat, és nem fogom beszélni.
0: Mert... Kijön az, hogy én vagyok a kretén, ugye, én most csak kérdeztem a lokátorosokat, a nem lokátorosokat.
2: És figyelj, hadd mondjak már hozzá egy mondatot. Mi van akkor, hogyha mondjuk én szeretnék mondjuk kimenni, mit tudom én, a nekem ez van kedvem, fölmegyek a Mátrába, volt ilyen, és leülök a Benepataknál egy kicsit, mert magányra vágyom, és szeretnék ott lenni. Miért kell azt a Péternek tudnia például, hogy én ott vagyok? De miért kell ezt neki tudnia? Én a Balázsra érdekegyet, miért nem lehet egy privát szférám?
3: De Péter miért mondaná ezt? Hát fölmész, és kész.
2: De miért kell tudnia, hogy én ott vagy?
3: És ha jön egy gímszarvas, és megcsinál a Benepatak,
2: akkor lesz egy jó napom.
0: De ennyire más, hogy
1: tovább is azt mondom, hogy a párkapcsolat minőségéről mondás sokat ez a dolog.
0: Nagyon,
1: az, hogy igen? Tudják, hogy hol vagy, az nem azt jelenti, hogy azonnal haza is kell jönni.
2: De nincs egy személyes terem, nem lehet. Ízért,
1: de úgyhogy látom, hogy a mát, mert ugye erre asszociáltok.
0: De a párkapcsolat minősége nem jelenti azt, hogy ott van, ahol szeretne, és nem kell csekkolnom. És
2: utólag elmondom neki.
3: De így is ott vagy, ahol szeretnéd.
0: De és nem. Értem, de nem akarom, mert hogy rábízom,
1: de nem
0: és
1: az van, hogy bemondják,
3: hogy sebességbalázs érted?
0: Nem tagadás, csak kérdezem, hogy valójában az is lehet egy jó minősége, hogy nem kell lokátor, mert hogy igen, annyira erős igen, a bizalom, hogy semmilyen lokátori dolog nincsen.
1: De ez nem, egy... arról, nem, belül, de mi... nem bennetek nem bíznak az emberek, hanem az életben.
0: Na, azért
1: az
0: nem, életben azért, nem aki bíznak. Lokátort használ, azért azt nem mondjuk, hogy csak azért teszem föl, csak azért teszem föl.
1: Aki antibiotikumot használ, az nem bízik az immunrendszerében.
0: Minden lokátoros maximálisan megbízik a párjában. Csak azért teszi fel, hogyha közlekedési baleset van, tudja, hova kell menni.
2: Mit keres ez a brancsoló helyen?
3: Ez ugyanaz az érvelés. Ugyanaz. Mint amit mi használunk, hogy mondom, akkor te meg nem bízol.
1: Nincs becés tudom, pont. Hogy hol van, aztán nem tudom, mit csinál. Érted?
2: Tehát hát és onnantól kezdve indul a kattogásotok, most így, hogy ott van, de mit csinál?
1: De miért kattog?
0: Azt írja valaki, hogy
2: nem akarból indulj ki.
0: Üzenet? Vagy minden, kötődési zavarosnak sincs lokátorra, mert félnek. Tehát aki nem teszi magát lokátorra, az fél.
1: Annyira tét nélkül az egész lokátor, hogy engem az ijeszt meg, amennyire
0: izé. Én imádom, én a tét nélküli dolgokon való vitatkozást tettem a legjobb, mert két nagyon messze álló tábor van.
1: Figyelj,
0: itt egymástól.
1: Az igazság, hogy ha valaha gondolnék rá, hogy mi lehet abból, hogy lát engem a lokátoron, akkor már azon elgondolkodnék. Érted?
3: Igen, akkor már nem tennéd föl, érted? Tehát, hogy te
0: ezt most
3: azért
0: nem értem, de bocsánat, elég hosszú estén
3: teszed,
0: volt.
3: Igen, azért nem teszed föl.
0: Eddig rajta voltam a lovon, most lehet, azért nem teszed föl, mert...
3: Igen, mert azon gondolkodsz, hogy akkor majd látni fog, és úristen, mi van?
2: Nem,
3: semmi?
2: Nem, nagyon rossz érv. Én azért nem teszem föl, mert én nem akarom látni, hogy a Péter hol van. Mert én annyira megbízom benne, hogy én nem érdekel.
3: De ha megbízol benne, akkor nem mindegy.
2: De nem akar, hát ez tudod, a személyes hogy... tere a Péternek, a személyes tere. Én nem akarom őt csekkolni, hogy délután fél kettőkor hol van.
3: De nem csekkolod.
2: De ezzel csekkolod Feri.
3: Soha életemben rá nem nézted a béka.
1: Na, de nem akkor
0: azért biztos néztél már a béka lokátorára.
3: Így, hogy én fölemeltem.
0: Hát nem, napközben kettőkor, hogy ránézek, hogy hol van. Hát azért van lokátor, hogy néha ránéz.
3: Például tudtam, hogy...
2: Hát akkor vegyétek le a telefonotokról, ennyire szabadok vagytok. Hát akkor mi van rajta?
3: Például most kimentek négyen csajok, ugye Horvátországba.
0: Szerintem,
3: jó van, kint
0: szerintem
3: vagytok,
0: négy csaj egyedül külföldön tök jó, hogy látod.
3: De ez
0: olyan, mint a gyerek, hogy ez egy picit szélsőséges érvelés, mert nem találsz valódi érvet, ezért szélsőségesen érvelsz. Külföldön mentek négyen, Szerbiában, persze, hogy látsz, hogy hol van.
3: De akkor miért kéne levennem?
0: Nem kell levenni, nem kell levenni.
1: Igen, meg nem is értem, hogy...
3: Tehát, hogy nincs olyan, hogy szerda délőtt 11 óra, na vajon hol
0: a... Mi jobban meg vagyunk most támadva, mint ti.
1: Én azt nem értem, azt magyarázd meg nekem, hogy miért lehet van az, hogy van egy párkapcsolatban, van egy gyerek, és ha a gyerek az legitimálja a lokátort, ha nincs gyerek, akkor meg akkor nem legitimálja. Tehát, hogy a párkapcsolat miért nem tud annyira fontos lenni, mint egy gyerek, érted? Tehát, hogy
2: mert nem gyerek, és van egy felnőtt ember, és megbízom benne egy gyereknél, 15 éves volt a Karin, amikor átkerült ez a telefonjára.
1: Ez nem a bizalomról szól, hanem az ő gyerek, és én féltem őt,
2: de
1: meg meg a gondoskodásról.
2: De én felnőtt emberként kezelem őt, és van olyan felnőtt ember, hogy elmondja nekem, hogy mi volt a napjában, mert beszélgetünk.
1: De olyan rossz a feltételezés mögöttem, mert már...
2: Hát de titételezitek ezt föl róluk, hogy azért nincs rajta, mert rosszba sántikálunk.
1: Nem, te ezt magadtól mondottad, ez most egy
0: szabadon. Nem,
1: hogy miért fontosabb a gyereknek a jóléte, mint a párkapcsolatnak a jóléte.
0: És azt is mondtad, hogy nincs...
1: maga a lokátor az nekem abban segít, hogy megbizonyosodok arról, hogy a másik jól van, nem arról, hogy mit
0: és
1: csinál.
0: És a párkapcsolat dinamikáját mutatja, ha nincs. Ez egy érvelés amellett, hát hogy az, itt hogy valami sus-sus van.
2: Este beszélgetünk, és elmondja, minden, hogy mi volt.
1: Mert olyan dolgokat
3: látunk. Nekünk tét nélküli tét ez a lokátoros dolog.
0: Nekünk meg tét nélküli, hogy nincs föl.
3: Te ugrálsz rajta, hogy
0: én ugrálok, a legsemlegesebben próbálom most ezt a témát közvetíteni. Oké, de azt kijelenthetjük a beszélgetés végén, hogy a lokátorosok nem csak akkor néznek rá a lokátorra, ha valami majd sejtenek. Én itt azért jelentünk.
1: Felesküszöm neked.
2: Pedig a legtöbb szerintem
1: a görömbei cukrászdára.
0: Hát azért most ti a magatok nevében vagytok lokátorosok, de legyetek általános
1: nem lehet
0: lokátorosok.
1: Zsűl, meg lehet nézni a telefon, hogy milyen gyakran nézi valaki a lokátor?
0: Nem, azt nem.
1: Azt, biztos meg lehet, mert az applikáció...
2: Azt nem, sajnos, nem. Milyen szomorúan mondta.
1: De hogy szerintem meg lehet nézni, melyik applikációt mennyit használ, mindjárt megkeressük, amelyik nézzük a lokátort. És akkor fényderül az igazságra.
0: Akkor bukó van?
1: Jó, adom.
0: Egyébként értem az érveléseteket.
2: Meg nincs ebben semmi.
0: A másik oldal is
2: ha nektek ez jó, akkor legyen.
1: Nincs ebben
2: semmi. Nincs egy olyan, hogy...
3: Nincs
2: ebben semmi.
0: Nincs ebben semmi.
2: Hát ha ti így szeretitek élni az életeteket, éljetek így. Én mindig ezt vallom. Viszont én meg így szeretem élni, én meg így élem.
0: Pro és kontra. Itt nincs között. Pro és kontra. Vagy nagyon sokan, hogy igen, vagy az a szégyen, ha valaki lokátorozza a párját, vagy a minden nem lokátorozó tilosba jár. Között kell megtalálni az igazságot valójában, mert ez van.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Nyári nyitvatartásra állt át a Móra Ferenc Múzeum, székelyföldi egészségügyi dolgozókat képez az STE, önkénteseket kerestek a kajakkenu világbajnokságra. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Nyári hosszabbított nyitvatartásra tér át a Móra Ferenc Múzeum Szegeden. Augusztus 29-ig szombatokon este 8 óráig tart nyitva a főépület, így a Drága Barátom Picasso című kiállítást is 2 órával hosszabban tekinthetik meg az érdeklődők ezeken a napokon. A hosszabbított nyitvatartásnak egyszerű oka van, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Hegedűs Anita, a múzeum sajtóreferense.
2: A Móra Ferenc Múzeum főépülete áttért a nyári nyitvatartásra. Ez azt jelenti, hogy egészen augusztus végéig minden szombaton este 8 óráig tartunk nyitva. Ennek a hosszabbított nyitvatartásnak az a célja, hogy ez a plusz 2 óra pont megfelelő arra, hogy egy picit hűvösebb időben is lehessen múzeumot nézni, múzeumba jönni. Ennek a hosszabbított nyitvatartásnak az apropóján természetesen ismét indítjuk majd az ajándéktárak vezetéseket is a Picasso kiállításon.
1: Elindult a Szegedi Tudományegyetem székelyföldi egészségügyi dolgozók képzését célzó kísérleti programja. Az STE honlapján számolt be róla, hogy az együttműködésben 6 székelyföldi kórház és a Kézdivásárhelyi Kanta szakképző központ vesz részt. Az első 2 napos képzést Szegeden tartották, ahol a résztvevők korszerű ápolási ismereteket és oktatásmódszertani tudást sajátíthatnak el. A program célja, hogy a megszerzett ismereteket a résztvevők saját intézményeikben is továbbadják. A tesztprogram tapasztalatai alapján később a teljes képzési program is elindulhat. Önkénteseket várnak a kajakkenu egyetemi világbajnokság lebonyolításához Szegeden, olvasható a Szegedi Tudományegyetem honlapján. A versenyt augusztus 14 és 21 között rendezik meg a Matyéren, ahol várhatóan mintegy 30 ország 300-320 egyetemi sportolója áll rajthoz. Az önkéntesek több területen is segíthetik a szervezők munkáját, például a versenyzők és a nézők tájékoztatásában, a beléptetésnél, a logisztikai feladatokban vagy a díjátadókon. A jelentkezéseket július 20-ig várják. Az önkéntesként végzett munka közösségi szolgálatként és szakmai gyakorlatként is elszámolható. Most pedig néhány szó térségünk időjárásáról. Erősen felhős lesz ma az ég, majd reggeltől korai délelőttől határozottan csökken a felhőzet, és napos idő várható, általában kevés komoly felhővel. A hőmérséklet reggel és délelőtt 15 és 22 fok között alakul, délután pedig 26 és 31 fok között alakulnak a maximumok. Legyen szép napjuk, jó munkát kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 6 óra után vagyunk, pontosan 16 perccel. Kicsit borús, kicsit szeles, de itt vagyunk. Jó reggelt, Eszter, hello, jó reggelt!
2: Reggel.
1: Feri, hello, jó reggelt, kívánunk!
3: Hello, Halas!
2: Hello, Halas!
3: Halas kofa! Micsoda ruhába jött be ma!
1: Nagyon komoly ruha költeménye.
3: Rózsaszín, gyönyörű halott halak vannak rajta fejjel lefelé.
2: Nem halott halak, ezek...
3: Nem, ezek élő halak,
2: igen,
3: csak most nem...
2: stilizált halak ráadásul, ugye sose éltek igazán. Az lenne az igazi, hogyha...
3: Le... Tényleg.
2: Ugye? Na, köszönöm szépen.
3: De menő, nagyon jó vagy.
2: Köszönöm szépen, ez már Summer Edition.
3: Igen.
2: Így van, így van. Nem tudom, hogy szerettétek, hogy Balázs viszont cserébe meg hát túlesett a nehezén.
1: A tegnapon?
2: Igen, igen.
1: Ja, a mai nap az nehezebb, mint a tegnap. Tegnap még vitta.
2: A cukor.
1: A tegnap előtti, hát elég komoly. Elég komoly megalakulás. Ma már csak olyan kis, tegnap nem ittam, úgyhogy jó voltam.
2: De edzettél tegnap, hogy csináltam?
1: Nem. Csak szauna meg Balaton.
2: Szauna,
1: persze, nem volt, nem lehet azért így. Arra a másnapra, ami nekem tegnap volt, arra nem tudtam. Nem tudtam edzeni, úgyhogy ez kimaradt. Csúnya este volt a tegnap előtti este. Na és?
2: Nem biztos, hogy ugyanarra a sportra készülünk mind a ketten, mert
1: én
2: az atlétikai sportágakra számítottam, ehelyett pedig a szumogúgolást kellett csinálni, amit most te csináltál szumogúgolást?
3: Fogalmam nincs,
1: szumogúgolást.
3: Rizst kell szórjak előtte, az, ugye ők szólnak,
1: ők szólnak rizst, így
2: van. Behúzta a gatyámat a seggembe, először is, nem adja, ezért tudod, hogy így terpeszbe állsz, és kifelé vannak a lábad, és úgy teszed le feneked.
3: És csak ezt kell csinálni?
2: Nem csak ezt kell csinálni, bár akkor valószínűleg most nem jöttem volna be.
3: Tehát,
2: nem bírnék járni. Most is azért egy nagy óbetű a lábam, ami durva. De hogy, na szóval, hogy olyan izmokat mozgattunk meg, ami nem biztos, hogy helyes, hogy ezt szabad mozgatni egyáltalán.
1: Van izomláz most?
2: Nagyon durva izomláz van.
1: Nagyon jó, jól esik.
3: Ő azt csinálja, hogy olyan gyakorlatokat végezhet veled, ami azokat stimulálja, azokat az izmokat, amik nem használódnak.
2: Ez a mobility edzés, azt hiszem, azt tudja, hogy igen, hogy a testedet általánosabban jobban tud használni, tudod, hogy így, majd akkor bejönnek most a betörők Nigériából, akik majd keresik a pákot, akkor én majd egy körbepörgő rugással átugrok az egyiknek a feje fölött, aztán pedig tigrisbukfencezek. Igen, és aztán pedig szumogugolásba elszaladok. Ez a vége. és ez összezavarom őket. Nem tudom, de durva volt. Javaslom nektek, próbáljátok ki, mert hogyha van önbizalmatok, azt nagyon hamar elveszi. Tetszeni fog.
3: Nekem nincs, akkor nem menjek, ugye?
2: De, te akkor is menjek.
1: Akkor is ki kell.
2: Őszintén azt mondom, hogy jó érzés volt.
1: M1-ben gazdag jó reggelt írta valaki, köszönjük szépen. Az mi volt tegnap? Néztétek, gyerekek? Az mennyire durva volt?
3: Mindenki nézte.
2: Nézettségi rekordok körülnek.
3: Úgy megláttad a social-be, azonnal bekapcsolt a DV-t, hogy ez most valami átverés, tényleg ezt írták.
1: Olyan jó volt látni. Olyan jó volt olvasni. Annyira felszabadító volt, ugye? Kiírta az M1 tegnap, aztán 19 óra 56-kor elindultak újra. Ugye leállt az M1, tehát maga a közszolgáltatás. És kiírták, hogy sokáig hazudtunk, de ez most már máshogy lesz, nem gyártunk propagandát, és nem hazudunk. Meggyárta ez így a közösségi médiát, még mindent. Ki volt írva, és aztán 19.56-kor elindult a Tanú című film. Ez volt az M1 újra gondolása, hogy aztán ebből majd mi lesz, azt megnézzük. De
3: hát nincs Kossuth Rádió, ugye ott is csak zene van, a Bartókot. Bartók rádió műsora megy rajta, úgyhogy a teljes átalakítás.
1: Teljes átalakulás volt.
3: M1.
1: Ez az M1, hát film, ez valami régi magyar.
2: Törőcsik Mari van benne, azt látjuk éppen.
1: Igen.
2: Nem lett kevésbé depresszív a műsor kínálat, azt is észrevehettük.
1: Egyelőre még, igen. Még nem tudjuk ezt hova fut ki. Igen, de ha már nem álhírek vannak, meg propaganda, az jó. Valószínűleg nagyon sokan megnézték az M1-et a tegnap, többen, mint valahát, hogy az elmúlt egy évben összesen. Tehát tegnap nagyot ment, ez mindenhol.
2: Én is mondtam a lányoknak a kapcsolatba, és nem tudta, hogy mit. M1? Mi az M1?
1: Igen,
2: M1?
1: Az kemény.
2: Van itt még egy csatorna, amit soha nem néztünk, gyere.
1: Kemény volt. Meccset kinézett, gyerekek? Ne csináljátok,
2: nem
1: kivel
2: szóltatok.
1: Fogom megbeszélni ezt?
3: Tudunk mindent.
1: Úristen, mi volt ott?
3: Jó volt a meccs?
1: Nagyon jó meccs volt. Tehát tegnap az argentin meccs, az valami egészen elképesztő. Argentina Egyiptommal 0-2-ről fordított, úgyhogy a 75. percben még 2-0-ra vezettek az egyiptomiak. Nagyon hogy? Nagy meccs volt.
3: Mit? Ez egy jó csapat, az egyiptomi csapat. Hát, figyelj. Minden eszembe jutna Egyiptomról, de az, hogy a foci csapata jó.
1: Nem játszottak rosszul. Nem játszottak rosszul. Nagyon izgalmas volt. Fú, na, szerintem ez most a VB egyik legjobb meccse volt.
3: És akkor majdnem úgy volt, hogy megy Ronaldo után sírva Messi
1: hát
3: úr is.
1: Hát konkrétan úgy volt, hogy 2-0-ról a 75. percben már nem nagyon állnak föl. Tehát azért a sok a 2-0, úgyhogy 15 perc van hátra, és 3-2-re megfordították. Hát figyelj, ahogy ami ott volt, atya úristen. De nagy játék volt.
3: Én sajnálom az egyiptomiakat.
1: Hát lehet is, de...
3: Hát de én... igen, ilyen a futball, tudjuk, ilyen a futball. Persze.
1: Hú,
3: de
1: nagyon nagy volt.
3: 2-0-ra vezetsz, érted, aztán jönnek, 3 gólt bevágnak.
1: Kihagyta a 11-est a Messi, aztán 2-0-ra vezetett Egyiptom, aztán egyenlítettek, aztán 3-2, aztán lesgól, amit nem adtak meg, vagy közben lesgól, amit visszafújtak. Szóval, hogy nagyon izgalmas, nagyon
3: jó, de
1: fordulatos.
3: Trump nem fog telefonálni a meccs miatt.
1: Azt nem hiszem. Azt nem hiszem. Erre nem tud mit.
3: Erre
1: nem tud mit telefonálni.
2: Lehetne egy ilyen, be kéne vezetni a foci szabályzatába, hogy tud, mik a, milyen lapok vannak, milyen nézés, akkor
3: egy Trump kártya.
2: Igen,
3: Trump kártya. Ő élt is vele, áll is a balhé, ugye, hogy az egyik játékos piros lapját visszavonatta.
1: Elképesztő, az majd beszélünk róla. Igen.
3: A belgák is óriásiak voltak, ugye, igen. A győzelem után.
1: Szenzációs, de tegnap is ugye Hajdú Bit írja, aki igen, úgy búcsúzott tegnap az argentin meccs, hogy nincs vége kicsi. Nincs vége kicsi. Igen, vége van kicsire, nincs vége kicsi.
3: Igen, nincs vége.
1: Hát Messi már az öltözőben volt Ronaldo után, ő már azért félig meddig zuhanyzott. De elképesztően küzdöttek, nem adták föl, támadta a 2-0, 2-1, 2-2, és 3-2-re megfordították, beszortak 20 perc alatt 3 gólt. Félelmetes volt.
3: Kemény.
1: Tényleg félelmetes volt, egy nagy-nagy pillanatok
3: hogy
1: voltak.
3: Hogy most a 8-as, kik vannak benne?
1: Hát ezt most azért így, ugye, a franciák, németek, németek már nem, angolok, argentinok, svájciak is ott vannak.
3: Azért érdekes a dolog, mert hogy ezt most bővítették a világbajnokságot, hogy mindenféle országok bejussanak, ugye? És hogy a döntőbe a 8 csapatból 6 azért csak Európa.
1: Hát azért ez egy európai sport, ha belegondolsz.
3: Oké, csak akkor a Oceánia és kistérsége, érted?
1: Igen.
3: Hogy akkor minek?
1: Az egy jó kérdés, igen. Be vannak a norvégok, spanyolok, ugye tulajdonképpen angolok, argentinok, ez a franciák, nagyjából ez a lista.
3: Jó, hogy csapat, ugye európai.
1: Igen. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. És hát Gyoko cserészétek akkor...
3: Mi vagyunk
1: jó, nem
3: egy sport,
1: akkor
3: egy sport közvetítés. Tehát állandóan elmondod adásban, hogy mi vagyunk az, akik nem értenek a focihoz.
1: Jó, csak ezek nagy pillanatok, tudod, 5 órát játszott Wimbledonban. Az azért az.
3: Nyert?
1: Nyert, megnyerte, igen.
3: Nem fogadtunk?
1: Nem, erre nem, de még tartozom neked.
3: Ó, tényleg.
1: Igen, mennyibe fogadtunk, a segítség kicsit.
3: 100 vagy 150.
1: Nem emlékeztem, hogy mennyit utalja.
3: Azt hiszem, ez ugye Eszter úgy apostrofált a pont, hogy minden idők legnagyobb tétű fogadása.
1: Az volt?
3: Ezt
1: igen?
3: Mondtad rá.
1: Amire fogadtunk?
3: Tiéd a fele.
2: Jó. Jó, ebben az esetben
1: ebben az esetben 1 millióban
2: fogadja. Úgy emlékszem, hogy talán, hogy is volt egy balatoni nyaraló?
3: A balatoni nyaraló felesbe tudjuk használni.
1: 10 volt, vagy 20 volt? Tíz, jó kérdés. Mindegy. 10 volt?
3: Nem, mert én sem emlékszem rá. Mert a hallgatók megírják, de jó, hogy 10-esnek is örülünk, kis pénz.
2: 10 millió forint, azért nem
1: sem. A 10-em azért az nem kevés.
2: Azért az nem. Oda tettétek magatokat, fiúk.
3: Egy csodásul úgy fogadott, hogy tudta, hogy veszíteni fog.
2: Úriember.
3: Elmondtad, hogy szinte nincs is esélye.
1: Azt mondtam, de akkor azt is utaljuk.
2: Mikor jön Haaland? Most akkor
1: jön majd a norvégokkal, jön, tovább jutott, úgyhogy nem sokára megérkezik ő is. Ő is játszik.
2: Én akkor azt a meccset megnézem, és utána elmesélem nektek, hogy milyen volt. Ez így, oké?
3: Jó, de a te szemszegedből.
1: Haaland szemszegéből meséltem.
2: Jó. A férjemnek is szoktam segíteni a meccseket értékelni. Például régen, amikor voltak a Fradi meccsek, akkor mindig kivitték, van egy ilyen doboz, amiben hát van hát az első segély, és az pont úgy néz ki, hogy a macska hordó dobozunk, és akkor nagyon jókat szoktunk erről csinálni, hogy nem most akkor hoztak egy közepes méretű kandúrt, megnézzük, hogy akkor ez mit tud. Na jó, segítek nektek, szívesen.
1: Jó, én is bírom ezt a Haalandot egyébként, kezdem egyre jobban megkedvelni.
2: Ugye?
1: Igen, jó srác,
3: jelenség a
1: csávó. Ahogy a braziloknak gólt lőtt a szenzációs, a középkezdéstől felsétált a 16-osig, fordult kettőt, azt lőtt egy gólt, sétált a csávó. Tehát ugye teljes nonsens.
3: Azt láttad azt az összehasonlítást, egy csomó helyen megy most a socialben, hogy a Haaland milyen rajtra képes, hogyha igazán el akar érni a labdát, hogy milyen sprinteket vág le a csávó, és mérik a sebességét, ugye a játékosok sebességét, senki a poros nyomában nem ér a
1: olyan, ha megindul.
3: Ha megindul, akkor jön a viking állat, érted?
1: Úgyhogy 2 méter 130 kiló, és semmilyen nem a futballra született. Tehát egy
3: 8000 kalóriát az Abramovics. A ponta. Zseni.
2: 94 kiló, ez a cingák is Csenevész fiú, te. Igen. Jó, hát 195 centi, de ettől függetlenül.
1: Szombaton kell nézned, szombat 11 óra. No, tehát az az Anglia-Norvég.
3: Biztos,
1: no, ott kell azt
3: az
1: megnézni.
3: Az F-otton leszek kint ittasan, véletőleg. Igen? Szombat. Hát nem maradok otthon egy meccs miatt. Utolsó F-otunk, búcsúzunk.
2: Ez az utolsó?
1: Elhagyott a tó, elhagyott az F-ot.
3: Már semmi nincs gyakorlatilag.
2: Tehát rókát a vízhez.
3: Végtelen szeretet.
2: Kis rókákkal a hónoddal fogsz érkezni?
3: Jöhetnek, igen.
2: És amikor te lemész az F-otra, akkor így rendesen, akkor mint egy ilyen polgármester, hogy járkálsz körbe a fesztiválon?
3: Nem járkálok, mint polgármester, de én ilyenkor egy 4 napot kint töltök. Tehát ma indulunk, ma kezdjük a dolgot, holnap nem tudom, majd valamikor beérek.
2: Ez a 0. nap?
3: Ez a 0. Igen. Jó. És ráadásul 50. F-ot, úgyhogy ilyen nagyon nagy bulit csináltak mára, egy csomó zenésszel, egész estés koncert folyam lesz, és akkor utána jönnek a levezető napok, és valószínűleg vasárnap reggel hazaér, és könnyes búcsúval elköszönünk tőle.
1: Wow, ez nagyon.
3: Hát annyira nem jó szerintem ez, de mindegy. De pont ezen gondolkoztam tegnap, ez a bezárásom, vagy elüldözésem, vagy nevezzük bárhogy, hogyha laksz egy területen valahol, van 365 napod az évben, abból 4 mondjuk zajos. Hogy a 361 és a 4 az...
1: Én szerintem itt mások is van. Tehát, hogy itt szerintem most nem, de szerintem nem 3 természetvédőért, meg 2 róka szeretőért költözik az F-ot. Tehát itt szerintem van egy gazdasági megfontolás, itt van egy újra köntösberázás, itt lehet, hogy van egy jobb destináció, vagy ahol esetleg jobb a lokáció. Most szerintem 3 természetvédő bők, hogy a rókák nem tudnak menni enni, szerintem nem feltétlen csak emiatt van. Itt valamilyen másfajta gazdaság és üzleti érdek is mozoghat, hogy kaptak egy jobb ajánlatot.
3: Van,
1: lehet, én hogy úgy van. Megtámogatták az F-ot, és áthozták őket, és megvették, és átvitték. Tehát szerintem itt nem feltétlen egy 3 háborgó nyugdíjas, meg 2 róka szerető van ebben, hogy most 4 napig nem bírják elviselni ezt az 50 ezer, vagy 30 ezer fiatalt.
2: Igen. Állítólag, de ezt csak így nektek mondom.
3: De akkor nem mondd be a mikrofonba, mert kétszer, de hallják.
2: Állítólag a szürkegémek vannak a háttérben.
1: Igen, szürkegémek
3: és a nagy kocsak.
2: A nagy kocsak összeesküvés, mert úgy hallottam, hogy egy madárfesztivál veszi át a helyét ennek a dolognak, ahol rengeteg...
1: Ornitológiai világtalálkozó.
2: Igen, ahol közepes és nagyméretű gilisztákat fognak fogyasztani szüntelenül, közben pedig ritmusos táncokat járnak.
3: Jó, csak arra mi nem megyünk majd ki.
2: Hát nem véletlenül.
3: Igen. Na mindegy, ez van. Na szóval mindegy. Én nem nézem a szombati meccset, ezt most.
1: Ha majd beszámolunk, gyerekek, beszámolunk.
2: Hova megy az elfotamon, mi lesz az új helyszín?
3: Nem
2: megvan?
3: Tudjuk még, ma azt még nem jelentették be.
2: Hát ilyenkor hogy... mindig Szabolcsba jönnek, csak mondom nektek.
3: Örülj neki legalább,
2: amikor nem
3: szólnak,
2: hova mennek, mindig Szabolcs a vége. Jó is van ez így. Na, gyertek hozzánk Nyíregyházára, ott is kell. Amúgy a Tokaji Fesztivál, Hegyalja Fesztivál, az a legjobb fesztivál.
3: De az nincsen volt. Már.
2: Azt kell most újraéleszteni, hogy az EFOD-nak van egy csöppesze, akkor a tópartról átjönnek a folyópartra. Az egy nagyon jó hely.
3: Élesztünk újra. Azt tudod, hogy hívták évekig?
2: Na.
3: Legalja.
2: Ez ma, a Legalja Fesztivál. A Legalja Fesztivál, és én, nagyon évek, én még ott voltam, éveken keresztül ott voltam, nagyon szerettem, és szerintem az egy, a világörökség része kellett volna, hogy legyen. Az, hogy csattogtak az ilyen lezüllött arcok délután a lángososhoz a Tokaji belvárosba. Figyelj, én imádtam. Imádtam, mindenki imádta. Na, az is egy teljesen indokatlan dolgot, hogy ezt eltörölték. Ha lenne pénzem, mint Balázsnak,
3: akkor megvenném
2: a Legalja Fesztivált.
3: De brandet venni.
1: Csak a nevet kell megvenni, és újraépítjük az egészet. Zenész kapcsolataink vannak.
2: Miért nem kaphatok egy fesztivált, Balázs, tőled? Miért nem kaphatok egy fesztivált?
1: Beszélhetünk róla. Találd ki az arculatot, találd ki a zenei irány, találd ki a célközönséget, nagyjából hova lövünk, találj egy jó időpontot, ahol nem vagyunk senkivel. Konkurenciá és összerakjuk.
2: Az mindig júniusban volt, ez volt az első fesztivál kb. Te hegyalja.
1: Igen, abszolút. Na. Jól van, gyerekek, megyünk, fél hét van, és a játék is, ébredezés, és aztán jövünk mi is vissza, úgyhogy gyertek, jó, itt vagyunk mindjárt a hírek után, fél hét van pontosan.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Nem tudom, mi történik, Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
9: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
10: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
12: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
4: Reklám.
13: Az első benyomás már az utcán megszületik. Tegye tartóssá és stílusossá otthonát a Horváth Szekker lemez termékeivel. Szeged, Cserjesor 10, horvathszekker.hu.
14: A Tempótaxinál céges csomagot is kérhetsz. Utólagos számlázás, kedvezményes flotta szerződés vállalatokkal. Tempótaxi, 4.90-4.90, a szegediek kedvenc taxija.
15: 10, még 20, még 30, még 40, még 50.
16: Bizony, 50% kedvezmény a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. Két készleten lévő szemüvegkeret vagy napszemüveg vásárlása esetén az olcsóbb árából június 6-tól 18-áig.
17: Ezt nem hiszem el. Én dulok.
16: Prágai.
18: A Szeged Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek szegedplaza.hu.
19: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
20: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
19: A Vitagin C célzottan a saját tejsav bakteriumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
20: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
19: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Ez a Rádió 1, a Szegedi

0: stúdióival a 87.9 Rádió 1-en.
1: A 87.9 Rádió 1-en.
0: A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: A Rádió 1-en.
0: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1Szeged.
2: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
3: Pályázat indul kiskerti utak felújítására. Letartóztatták a dílert, aki a térségben terítette a drogot. Megfeleltek az olasz rizlingek. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Pályázatot hirdetett Szeged önkormányzata kiskerti utak építésére és felújítására, írják a városi honlapon. A programra 100 millió forint áll rendelkezésre. A támogatás célja, hogy javuljanak a kiskertes városrészek közlekedési feltételei és az ott élők életminősége. A nyertes pályázatok esetében az önkormányzat gondoskodik a beruházás megvalósításáról, a pályázóknak pedig a költségek legalább 5%-át önrészként kell vállalniuk. Az első pályázati fordulóban július 31-ig, a másodikban október 31-ig lehet benyújtani a jelentkezéseket. Letartóztattak egy férfit, aki a nyomozók szerint hónapokon át árult kábítószert Mincenten és Hódmezővásárhelyen, olvasható a délmagyar.hu-n. Azzal gyanúsítják, hogy május óta kanabiszt és kristályt adott el visszatérő vásárlóinak. Kábítószerkereskedelem miatt indult ellene eljárás. Az ügyészség azért kérte a letartóztatását, mert fennáll a veszélye, hogy megszökne, vagy újabb bűncselekményt követne el. A Szegedi Járásbíróság helyt adott az indítványnak, a férfit korábban már több alkalommal is elítélték. Mindegyik olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nébi Superment a legújabb terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Nébi borászati és alkoholos italok igazgatójától. Hetedik alkalommal indult el a Béke tér zene koncert sorozat Kiskunfélegyházán. A félegyházi közlöny számolt be róla, hogy a nyitó koncerten a Kiskunfélegyházi ifjúsági fúvózenekar lépett színpadra. A programsorozat augusztus 14-ig tart, ez idő alatt minden péntek este ingyenes koncertek várják az érdeklődőket. A következő alkalommal július 10-én a Művészeti Iskola vonózenekara ad koncertet. Rossz idő esetén az előadásokat a Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola koncerttermében tartják meg. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Erősen felhős lesz ma az ég, majd reggeltől kora délelőttől határozottan csökken a felhőzet, és napos idő várható, általában kevés komoly felhővel. Zápor, zivatar inkább csak kisebb körzetekben fordulhat elő. A hőmérséklet reggel és délelőtt 15 és 22 fok között alakul, délután pedig 26 és 31 fok között alakulnak a maximumok. Legyen szép napjuk, jó munkát kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, 3-7 lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Hello!
1: Milyen zenék mennek ma nálatok itt reggel? Ide valaki.
3: Hát,
1: De legalább volt-e már, az is jó, hogy van tempója. Tehát mi már annak is örülünk.
4: Nem a saját tempója, hanem a Fateless tempója, de igen. Nagyon jó tempó.
1: De legalább van egy kicsi. Van egy kicsi tempó, így van.
4: De ez Fateless majd az Otin, szerinted?
1: Hát vannak dalok, amiknek kell lennie, persze. De hát ennek ugye az eredetie. Tehát ez a Purple Disco Machine, ez sokszor megbeszéltük. Hát hozzányúlt ehhez, de minek igazából? Ez egy jó kérdés.
4: Azóta porördög volt a tévében?
1: Nagyon durva por volt, igen.
4: De ez igen. A porördög, ez vágjátok, ez micsoda?
1: Nem, az nem tudom mi
3: ez. Forgószél fölkapja, elviszi.
1: Igen. Faszél elfújja.
4: És nagyon-nagyon tetszik a neve, porördög. Porördög. Eddig más embereket hívtunk porördögnek, akik a médiában dolgoznak.
1: És
4: eltüntettek több port a helyekről, asztalakról, de ez most teljesen más.
1: De ez egy valid létező dolog, hogy megjelenik a por felhő, ami így fölkapja.
3: Elhozza,
1: és az a porördög. Ez a neve. Tényleg?
4: Igen.
1: Látod,
4: ha rendesen éltél volna a fiatal, akkor most te lennél a porördög.
1: Az hál' Isten, ez...
4: Ezzel került.
1: Vannak itt nagyobb porördögök nálam.
4: Igen. Vannak bizony.
1: Igen. Vannak. Jó reggelt, épp fogadt, most sok kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Na ez jó, örülünk, hogy ezt megosztottad velünk.
4: Végre valaki fogad.
3: Nem mindenki, mosott. Igen, nem mindenki szokott ebben az országban, ahogy néha körülnézek, de ez dicséretes.
1: Igen, ez egy nagyon jó kis... SMS volt nekünk. Azt mondja, hogy játsszátok ezt a számot, egyszer kiborultam, a 13 évesem kérdezem, mi a baj, mondtam neki, keres el az eredeti le. Azonnal értett minden, büszke voltam. Aha, tehát az eredeti. Eredeti, hát igen, vannak dalok, amikhez nem szabadna hozzányúlni. Nem? Igen. Ilyenek a Michael Jackson dalok, ilyen egy Fateless.
4: Michael Jacksonnak sem van szabad mindenhez hozzányúlnia.
1: Igen, Michael Jackson is elkövette azt évet, hogy hozzányúlt egy-két olyan dologhoz, amihez nem kellett volna hozzányúlnia.
4: De túl korai vége. Viszont rengeteg fesztiválra jöttek a hallgatók, amik jó fesztiválok voltak, és eltűntek, hogy lehet, hogy akkor az összeset vissza kéne hozni.
1: Hogy minden fesztivál legyen újra?
4: Igen.
1: Újra fesztivál.
3: Mi volt, ami még így föl?
4: Az én abszolút kedvence, ezt tök sokszor elmeséltem, ugye az fest volt, ugye az amatőr zenei fesztivál, az teljesen vállalhatatlan. Akkor az volt, hogy este itt áll, és akkor hajnalban beültél a termálvízbe. És akkor ott ültünk mindannyian, csinálni, a kapibarák, tudod, így a gőzölögtünk, néha kiemeltek valakit, aki lesüllyedt az aljára.

0: Voltak egy nagyon jó motoros fesztiválok, az is ott volt, ugye írtad egyik hallgató, a Black Dragon motoros fesztivált. Ezt tudom mondani, hogy mi lehet, hogy a bátyám ebben a motoros klubban motorozott, és egy Black Dragonos volt, és hát az volt, hogy nekik volt egy nyári, meg egy téli fesztiváljuk is. És a téli fesztiválon a férjem is pultozott egy időben, és én lementem egy rúzsaszín, ilyen bolyhos sapkába vittem nekik teát, mert nagyon hideg volt, és... Én volt, tehát konkrétan, mint egy ilyen világító, úgy világított, mindenki fekete bőrben, tudod. Fekete bőrben több százal.
1: És jön a rózsaszín sapka.
0: Ezt is megjöttem, én 190 centes egy rózsaszín sapka, és már láttam, hogy ez most már kicsit úgy kihúzza úgy a bajszokat. Ez nem annyira oké. Letette a teát, kicsit beszélgette a férjem, és ahogy kijöttem, lehet, hogy csak ez a szikra hiányzott, elkezdett egy tömegverekedés, a németek összeverekedtek a magyarokkal, így elkezdtek egy ilyen hullámzott a tömeg, és a sátornak kibe mozgott a széle, mint a rajzfilmekben, tudod, így izé.
1: Megmenekültél.
0: Belülről tartották a pultot, így, hogy nehogy rájuk, hogy aztán talán végig is elnyugodtak, és itt a
2: reggelig. Motorral kellett menni?
0: Igen, ők motorral mennek. Igen.
3: Télen volt a motoros fesztivál.
2: Keres rá Elefanten.
0: Elefantreffen az a neve, ott is volt a bátyám, de az Németországban van.
2: Az Németország,
0: van.
2: Ott sátrazol a hóban.
0: A hóban.
2: Motorral mész föl a hegyekbe.
3: Hallottam.
2: És keresd
0: rá. Elefantreffen, és az van, hogy nagyon durva, annyira hideg van a motoronkon mennek, hogy hát a kevésbé nagy büdzsével rendelkezők, azok kézzétek el, hogy ilyen műanyag kukákat szétfűrészeltek, és azt tették rá a kormányra, hogy ne fagyjon le a kezük a kesztyűben. Tehát a bátyám mondta, tehát ő, amíg ott volt, addig ugye nem lehetett átöltözni, mert nem volt rá alkalom. Tehát hazajött, és lemállott róla a ruha, ami az aláöltözője volt. És ugye kinn alszanak, mert ugye ugyanúgy bulik vannak esténként. És hát ott a sárga hóból nem eszel.
2: Sátrazás a hóban, nagyon
3: ez de durva.
2: Az, na, ott
3: de hidegben mi a jó, vagy az miért? Ez,
2: hát
3: ez a
2: buli, persze. Gyönyörű. Hát megcsináltad, nagyon jól néz ki, egyértelmű, ugye kihívás motoron, hogy két keréken kell fölmenni a havasúton, sátrazol. Ott főztök magatoknak, szóval nagyon kemény.
0: Azt hiszem, hogy a Wild nevű motoros magazinban hoztak róla több cikket is, és az van, hogy alapból úgy néz ki az egész szürreális, hogy ugye hogy egy hatalmas erdő, ilyen hegytető, nagyon magas hó, ugyanúgy úgy néz ki az egész tényleg, mint amikor a Woodstockban, tudod, hogy elfoglalják a hegyoldalt így a fiatalok, és közben pedig ugye elképesztő körülmények van, amitől szerintem így egy nagyon-nagy ilyen szívélyesség alakul ki az emberekbe egymás iránt, tehát nagyon segítőkészek, nagyon kedvesek, megy a nagy összeborulás esténként, és utána pedig nagyon óvatosan leereszkednek, szerintem rettenetesen másnaposan a hegyről.
3: Ennyi
0: történik.
3: Jó, de amikor már nem tudsz mit kizárni, akkor valaki bedobja, hogy jó legyen télen.
2: Ez az.
3: Jó, akkor megcsináljuk hidegben. Megcsináljuk télen. Jó van, gyerekek, Anna már itt beírta közön a játékosunkat, aki itt is van. Dávid, szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
3: Hello! Dávid, honnan hívtál minket?
4: Mestői Angyalföld, Rákospatak. Közben.
3: Nagyon-nagyon.
2: Van vizetek a Rákospatakban?
4: Hát egy nagyobb esőzés után olykor akad, most azért...
2: Most nincs.
4: Most azért kevesebb, de csordogál.
3: Uh-huh. És most éppen futás közben vagy?
4: Igen, Anna mondta, hogy egy kicsit álljak már meg, úgyhogy igen, most megálltam, de itt körözök a Rákospatak mentén. Egyébként nagyon vigyázzatok vele, mert úgy tudta, hogy hol lakok, hogy az életben nem beszéltünk.
2: Mi Anna?
4: Anna, igen. Mondtam, hogy itt futok a Rákospatak mentén, és egyből kérdezte, hogy melyik utcában lakok. Nyilván mindjárt bemondom a kapukódot is én is, de hogy igen, egyből tudta, hogy hol lakok.
2: Hát annak kemény asszony, mindenkiről kiszed mindent, vigyázz vele.
0: Félünk is tőle, ne aggódjál.
3: Azonnal megtudja, hogy mi a helyzet, így van. Jól van, Dávid, kit választottál ma reggel játékra?
4: Eszterrel játszanék.
0: Olyan rég játszottak velem.
3: Ez a beszéd. De én tényleg régen játszottál most. Most régen játszottál, most egy kicsit kaptál egy kis pihit.
0: Igen. Anna, úgy látom, hogy kicsit hagyott engem regenerálódni az eddigi csalódások után.
3: Igen. Na, akkor most szív föl magad.
4: Nagyon.
3: Így vagyok a porördög. Jó, porördögként. Mehetünk, kész vagytok? 3-2, tessék.
0: Dávid, mire foglalkozol pontosan? Mit tudunk rólad?
4: Egy gyógyszercégnél vagyok területi vezető. Kérdezhetek, Eszter?
0: Persze.
4: A hétfői beszélgetéskor, mikor Denisszel beszéltetek, az megvan?
0: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy megvan.
4: Én voltam az SMS író, aki írta, hogy átvenném 20%-kal olcsóbban a lakását.
0: Ó, van pénz?
4: Valamennyi. Meg majd a banki segít.
0: Megkérdezted tőle, hol van pontosan?
4: Tudom, mert láttam a hirdetését.
0: Ott forogtak a csoki banán videók.
4: Azok felejthetetlenek.
0: Nagyon jó, hát ilyen kreatív energia lengi körül ezt a penthouse lakást a Sasadligetben. Az lenne a kérdésem, hogy mennyi pénzed van pontosabb?
4: Annál kevesebb, mint amennyit ő szeretne, ezért mindenképpen alkú lenne.
0: Zsűl beszáll szerintem, ha most nézek a szemébe.
4: Lesz van annyi, hogyha lenne még más, aki beköltözik, akkor ő is jöhet.
3: Megvagyunk! Megvagyunk!
0: Igen.
3: Nem teljesen értettem mindig, hogy mi van, de követni próbáltam a ingatlan vásárlási fejleményeket.
0: Én próbáltam visszaemlékezni, mi volt hétfőn. Igen. Ez egy ors támadás volt, hogy hétfőn.
3: Igen, próbáltunk ráakadni, hogy mit csináltunk. Mit csináltunk hétfőn. Jól van, Dávid, kihúztad, ügyes voltál. Mutatjuk, hogy mi a plusz nyereményed. Figyelj!
5: Gratulálunk! Nyereményed egy 30 ezer forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából.
3: Na!
0: Akkor már csak meg kell kocogni.
4: Én megyek, verek egy Fit Big Mac-et ezután akkor rögtön.
0: Ennyi. Mondjuk az ott pont nincsen, de azt mondja, hogy Vapert még.
3: Vapert van, igen. A Vapert az nagy klasszikusú, persze. Jól van, Dávid, küldjük neked, jó játszottál meg. Akkor várjál, de akkor van egy ajándékcsomagod is, nem mondtad ki.
0: Nem igen, megnyerted senki,
3: azt
0: nem is, semmit.
3: Senki nem mondott semmit, de akkor az azt jelenti, hogy te nyertél. Jó?
4: Köszi, sziasztok!
3: Yeah. Oké, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, hello, hello, hello, hello.
2: Hús tovább.
3: Gyerekek, jó volt ez.
2: Ezt is kiadtuk.
3: Kiadtuk az utolsó előtti Burger King utalványunkat.
0: Ki mondta ki? Mit mondott ki?
3: Nem, szerintem nem mondott ki senki semmit. Legalábbis mi úgy füleltünk, vagy figyeltünk.
2: Nem volt semmi.
3: A játékos biztos nem, ha meg te meg, akkor a játék szempontjából mindegy, mert így is megnyerte úgy is.
0: Ennyi, és a porördög akkor is én vagyok.
3: Igen.
2: Többen porno ördögöt értenek.
3: Az jó, már hát... picit más. Az picit más.
0: Volt idő, amikor az is lehettem volna.
2: Na mesélj csak!
0: De most nem ezek az évek járnak.
2: Hallod ezt?
3: Porno ördög lehettél volna?
0: Lehettem volna. Lehettem volna. Hát volt nekem ilyen diákmunkám, nem meséltem nektek erről.
3: A pornóipar van?
0: Mhm.
3: És minketél? Dublőr voltál?
0: Nem.
3: Segdublőr?
0: Segdublőr volt, azt mondja, hogy ez lett volna. De menj arrébb, anyukám, itt jönnek a profik.
3: Köszönjük, hogy beizítottad a szettet, most már öltesz fel.
0: Nem, hanem izé fordítottam angol. Ugye diák voltam egyetemista, nem volt pénzem, és a angolul nem tudó live jazzminos lányoknak fordítottam a klientúra és közöttük. De. Nem meséltem ezt?
2: Nem meséltem.
0: Hát óriási munka, egy 13. kerületi lakásban ültem egy számítógép mögöttem a lányok dolgoztak, én megmondtam, hogy pucsicsáj, jó, igen, nézz a kamerába, jó, egy kicsit, igen, és az egész teljes szemfényvesztés volt és mindenek, de ott hátul is különböző anyagi motivációból, különböző foglalkozású lányok csináltak ezt a dolgot, és nagyon jól szórakoztunk.
2: Kacagtunk a külföldi embereken. A kliens az hallott téged? Tehát beszéltél vele?
3: Valószínűleg nem, a kliens nem.
2: Tehát csatlakozik ehhez a platformhoz, és akkor ő beír, vagy beszél a lányjal, ha ő beszél angolul, de nem beszélt, ezért volt.
0: Ő egy ilyen chat felületen írt, mint ahogy most így írnak mondjuk a Viberen, és akkor igen, elmondta, hogy és akkor...
2: Hogy van angolul a pucsicsel?
0: Hát ezt most nem fogjuk elkezdeni ezt a beszélgetést, Feri, mert az a baj, hogy ennél sokkal...
3: Minden megengedett egyelőre, szabadok vagyunk.
0: Szakszerűbb szavakat használtak különböző dolgok, és a lényeg, hogy ezt még az NMHH is kidörzsölni egy csipát a szemébe, most elkezdeném mondani, de a lényeg, hogy én mondtam nekik, hogy na most akkor szépen mosolyog, oda mosolyog, így fordul, úgy fordul. Pacsitad, és a többi, és a többi, és akkor úgy volt, hogy négyen voltunk lakótársak, lányok, mindenki más egyetemen tanult, és váltásban dolgoztunk ennél a...
3: És fordítani kellett?
0: Igen.
3: Tehát a kliens és a csaj között. Hogy írt neki magyarul?
0: Csajok, ez egy csoportos lánybanda volt, és igen.
3: Zseniális. Ezt még nem mondtad.
0: Amúgy nagyon jó munka volt.
3: Sok nyári mondtad, de ezt még nem mondtad.
0: Nagyon jó munka volt, főleg amikor mentek utána domesztaszozni a lányok. Nem mindegy, és ezért. De csak lányok voltak az egész lakásban, és mindenki tök jó fej volt. Köztük is voltak olyan, akik egyetemi hallgatók voltak, ugye, mert ez külföldön nézik, voltak akik. Tehát minden, ilyen vegyes.
3: És mit kellett domesztaszozni?
0: Hát
3: mert nincs semmi aktus, nem történik semmi. A másik oldalon van a másik oldalon van a szereplő.
2: A kifli csücskét. Jó fizet egy ilyen?
0: De figyelj, felfoghatatlanul jól fizet egy ilyen. Hát diákként az, hogy most a kitömött medvét porszívózod a Természettudományi Múzeumban, vagy pedig itt 4 óra alatt tizi, de amúgy nagyon oda is kellett figyelni, nehéz munka, mert egyszerre mondjuk 8 felületen vagy online, és akkor ugye mindenkinek meg kell felelni, és akkor annak megfelelően adják a borravalókat, meg ilyenek. Hát fiatalság, bolondság. Akkor ugye ez nagyon... Tehát nagyon, nagyon kevés jó munka volt, és ugye ezt be tudtuk rakni, jegyeztetni az iskolai... Hát ilyen az órarendel.
3: Hát és figyelj, ha jól fizet, semmi rosszat nem csinálsz.
2: Igen, te nem csinálsz, fordítasz, csak fordítasz.
3: Ott vagy a csajok közben.
2: Csiszolod az angolodat.
0: Az van, hogy...
3: Ügyködnek.
0: Igen, tudod mi volt, hogy, hogy teljesítménybérezés volt, és akkor, hogyha nagy borraladót tudtál beszedni, és ugye ezért kellett a jó angol, mert ugye ott a fiúknak mondani kellett a nagy okosságokat, hogy hát különben tudod, tudom én így, na, te különösen okos fiúnak tűz, és azért, és akkor,
3: hát és arra, igen. Arra küldte a gubát, mi?
0: Igen. Aha.
2: Fél világot fölültette a mamma, látod? Oda néz.
0: De az ott az egészben a legjobb, hogy ültük egy 20 négyzetméteres szobában, voltunk 5 lányok, 2 egyetemista, 3 csaj hátul, tudod, így, és akkor ami ment beszélgetés, az volt a nagyon vicces, tudod, mert hogy ilyenkor kialakul egy ilyen csapatkohézió, és akkor ők meg ugye egy ilyen, de az egészen szerintem felfogadatlanul vicces helyzet volt, és nagyon biztonságos is volt nyilván, mert ugye nem volt ott senki, aki ezt megingatta volna, és nagyon sokat rögtünk, tehát az egy jó időszak volt.
2: Szegény férfiak a másik oldalon mit csalódtak volna, hogy érted? Hogyha nem úgy, hanem hogy nem az a csaj, érted, akire ő
0: de hát azért gondolj már bele, hogy ő lát egy csajt, aki ott áll, tehát nem tátogott a csaj, sem, csak ott állt, és valakivel csetelt.
2: Igen, csak összerakta. Szerintem
0: nem.
3: Baszak egyébként tényleg.
0: Ez még nem az IA-os időszak volt.
3: Hát és mit ment az? Mit keresett rajta a gatyán? Meg mennyi országból, mennyi pénz jött be? Brutál.
0: És ez nem is a gatyán keresett sokat, ugye, mert ez lettek alvállalkozók az ország. Van, nagyon gyorsan, akik ugye össze tudták szervezni, hogy egy kis stúdiókat csináltak, meg ilyesmi, és akkor ők keresték szerintem még igazán sokat ezen. Tehát akitől ugye mi is kaptuk annól a fizetést.
2: Mindenki jó keresett akkor, ti is.
3: Ilyen durva azért ez. Nem, ilyen birodalom épült erre valójában. Ez még a mai napig megy egyébként? Van? Tehát ez,
0: szerintem már nincsenek ezek a stúdiók olyan formán, hogy most már nincsenek szükség, mert most már ugye átvették azok a platformok, ahol ilyen one-to-one-ba tudják a lányok maguknak csinálni.
3: Aha.
0: Tehát egyrészt ugye van fordítóprogram, másrészt meg ugye sokkal jobb klientúrát tudnak szerintem úgy...
3: Privátba csinálja már
0: kevesebbet
3: mindenki.
0: Kevesebbet kell csinálni, több pénzért.
3: Aha.
0: Szerintem ez megy, de én is tartom velük a kapcsolatot sajnos. Viszont voltak ott is ismert emberek, akikkel azóta se találkoztam, hogy velük mi lehet.
3: Akik felbukkantak ezen az oldalon?
0: Hát igen, nekik, de igen.
3: Beütötted?
2: Van, működik.
3: Működik?
0: Működik. Feri, adják egy
3: kicsit a régi időket, hozzuk már vissza, csetelj már valamelyikre.
2: Kit szeretnék? Camilla? Diana? Vénusz?
3: Diana, én Diana-ra ránéznék.
2: Életkor ellenőrzése.
0: Édesestem, ennél semmi sem szomorúbb, mint akkor láttam a másik oldalt. Szóval ti voltatok azok az emberek, akinek
3: így történt a másik oldal. Kit akarsz, Diana-t vagy Camillát? Legyen Camilla.
2: Nem baj, ha a te e-mail címeddel regisztrálok,
3: nyugodtan,
2: ugye?
3: Nyugodtan. Jó. És a bankszámlok, a kártyámat is adnak nyugodtan. A civi kódomat, minden menjen. Gatyány urat szívesen tesszük még gazdagabbá.
0: De amúgy ő ezt nagyon durván kitalálta. Nagyon. Nem tudom, hogy ő hogyan... Ezt milyen körülmények között találtak
3: nagyon,
0: ki? Ezt valaki megkérdeztem
3: tőle? Nagyon, és iszonyat IT hátteret tett hozzá meg. Nagyon, nagyon egyedi volt, nagyon unikális volt akkor, amikor ő ezzel előjött. Igen, iszonyat csapat dolgozott a háttérben. Persze.
0: Amúgy a legendák kerintek arról, hogy milyen impulzív vezető volt akkoriban. Tehát, hogy volt, hogy végigment a folyosó, és az, hogy te meg te holnaptól nem jöttök be.
3: Tényleg?
0: Aha, ilyeneket meséltek, igen. Tehát, hogy ő nagyon, nagyon durán diktálta a tempót. Igen. Nem
2: hát
0: volt
2: figyelj, nagy ekkora ízét felépíteni, ez csak így lehet szerintem.
0: Hát valószínűleg nem csak így lehet, de ő így csinálta, tehát szerintem, igen.
3: Egy fülke, egy ember ide, Barnabás.
0: Jöttek azóta, hogy Sziester, az M1-nél dolgoztad tegnapig, tudsz esetleg kontaktot?
3: Igen. Többen felszabadultak tegnap, ahogy látjuk, itt igen, beindultak az M1-es évek is közben. Na jól van, gyerekek, jövünk mindjárt. Jó, 2 perc, pontosan 7 óra, pici hírek, pici zene, pici reklám, pici minden, aztán itt vagyunk, már is jövünk rögtön.
6: És akkor egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
5: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben.
8: 8.900.000. Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
10: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
9: De hát honnan tudtad?
10: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
11: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
12: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
13: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
14: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
15: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
16: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cseri Tigó 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cseri Tigó 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
17: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
18: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
19: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
18: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
19: Szállás.hu.
18: Úgy is tett.
20: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
21: Neked mi a 8? Nekem a Cseri Tigó 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
22: Reklámot hallottak.
23: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
22: Reklám.
23: A 87.9 Rádió 1 segít, ahol tud.
22: De most legfőképp a szegedieknek.
23: Most segítünk megismerni kedvenc városodat és környékét. Elmondjuk, hol lehet egy jót csobbanni, kipróbálni extrém sportokat.
22: És van arra is tippünk, ha kultúrára, kirándulásra vagy csak pihenésre vágysz.
23: Fedezzük fel Szegedet és környékét közösen.
24: Ezen a héten jönnek a legtöbb tippek a 87.9 Rádió 1-től. Egyedül, párban vagy családdal, képzeld, rengeteg csodás hely vár téged, és sokról még csak nem is tudsz.
22: Ezt hallgassátok, ezen a héten mit ajánlunk.
25: Kellemes kikapcsolódásra vágysz. Látogass el Makóra és csobbanj egy jót a Hagymatikumba. Makovec csodálatos fürdőkomplexumában az egész család feltöltődhet, és mindenki megtalálja a számára kedvező lehetőséget a kikapcsolódásra. Medencék, csúszdák, hűsítő italok, szaunavilág, masszázsok, aromafürdő, remek hangulat. Ez vár a makói fürdőben kedvező árakon egész héten. További infók és aktuális akciók a hagymatikum.hu oldalon. Makó ezen a héten is vár.
23: Ez is egy remek tipp a környéken, ami valódi kikapcsolódás.
24: Ide is eljuthatsz, mert minden nap értékes belépőket nyerhetsz Szeged és környéke legfantasztikusabb és legizgalmasabb helyeire.
23: Csak hallgass dél és 14 óra között Szeged kedvenc rádióját.
26: Indítsd a nyarat a Zengőalföld Kft. Hűsítő akcióival. Jacuzzi, műfű, kerti bútor és pergola kedvezményes árakon, hogy kerted a pihenés tökéletes helyszíne legyen. Ne maradj le, látogass el áruházunkba a Szőregi út 50 szám alá.
27: 10, még 20, még 30, még 40, még 50.
28: Bizony, 50% kedvezmény a Prágai Látszerészetben és a Butik Optikban két készleten lévő szemüvegkeret vagy napszemüveg vásárlása esetén az olcsóbb árából június 6-tól 18-áig.
29: Ezt nem hiszem el. Indulok.
28: Prágai.
23: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió1Szeged. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel. Majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. És kettő között Molnár Balázs várja önöket Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
30: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Egyre komolyabb méreteket ölt a vízhiány, csalók járják a Székelysort, kevesebb a baleset a vasúti átjárókban. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Az egyre hosszabban tartó hőhullámok miatt az országban több helyen is voltak olyan napok, amikor vízkorlátozás lépett életbe. Fontos lehet emiatt a kis kertekben is odafigyelni a vízfogyasztásra és különböző technikákat bevetni, hogy megtartsuk a vizet. Ezzel kapcsolatban egy kis okos is megjelent a napokban, ami a kertművelő.hu weboldalon érhető el. A problémáról Sípos József növényorvos nyilatkozott a Szegedi Rádió 1-nek.
3: Az egyre hosszabb hőhullámok, egyre kevesebb egyenletes csapadék, kiszáradt tavaink, illetve a folyóinknak a vízszintje is mutatja, hogy nagyon komoly gond a vízhiány. Sokan úgy érzik, hogy a vízkorlátozás csupán kellemetlenség, és valójában azonban egy fontos figyelmeztetés, hogy a természet azt üzeni, hogy a vízkészleteink nem végtelenek. Magyarországon sokszor halljuk azt, hogy a vizek országa, de a klímaváltozás, a csapadék egyre egyenletlenebb eloszlása miatt ez a tézis már felborul.
2: Csalókra figyelmeztet az IKV ZRT a szegedi Székelysor egyik önkormányzati bérházában. A társaságtól a szeged.hu megtudta, az ismeretlenek villanyszerelőnek adják ki magukat, munkát ígérnek, majd pénzt próbálnak kicsalni a lakóktól. Az esetről lakossági bejelentések alapján értesült az önkormányzati cég. Az IKV hangsúlyozza, hogy a munkatársai minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják magukat. A lakókat arra kérik, hogy ne engedjenek be olyanokat, akik ezt nem tudják felmutatni, és ne adjanak át nekik pénzt. Kevesebb baleset történt idén a vasúti átjárókban, mint a korábbi évek azonos időszakában, írja a délmagyar.hu. A MÁV adatai szerint ennek ellenére eddig 21 baleset volt, amelyekben 10-en vesztették életüket. Csongrád-Csanád megyében idén Hódmezővásárhelyen egy autó ütközött a vasúti fénysorompónak, Szegeden pedig halálra gázolt egy a sínekre lépő gyalogost a vasútvillamos. A vasúttársaság a nyári forgalom növekedése miatt ismét fokozott óvatosságra kéri az autósokat, a kerékpárosokat és a gyalogosokat, valamint a közlekedési szabályok betartására figyelmeztet. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Erősen felhős lesz ma az ég, majd reggeltől kora délelőttől határozottan csökken a felhőzet, és napos idő várható, általában kevés komoly felhővel. Zápor, zivatar inkább csak kisebb körzetekben fordulhat elő. A hőmérséklet reggel és délelőtt 15 és 22 fok között alakul, délután pedig 26 és 31 fok között alakulnak a maximumok. Legyen szép napjuk, jó munkát kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadvány Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó,

0: folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: Jaj! Gyorsan, ez gyorsan véget ért, az van. Itt vagyunk 7 óra után, 12 perccel. Hello, hello. Egy kis bakteriális vaginózis.
3: Most mielőtt erre rámész, egy rövid értekezést szeretnék tartani. Sebestyén Balázs étkezési szokásairól.
2: Na, most mit csináltam megint rosszul?
3: Nem, semmit. Nem,
2: mert minden nap nem, valamit rosszul csinálok.
3: Nem, azt szerintem azt máshonnan kapod, nem tőlem. De hogy amikor mentünk a túrán, a következőt láttam. Na. Megálltunk a benzinkúton, mondtam, hogy mindjárt ebéd van. Sebestyén Balázs kisétált egy ilyen toha konzervvel. És elfogyasztotta. Most reggel 7 órakor mit látok? Egy toha konzerv van a kezébe, és azt teszi.
4: De ez a tegnapi?
2: Ki hozza ezeket? Ezt ezek honnan vannak?
3: Én vettem.
2: Ezt te vetted?
3: Én vettem, amikor még én voltam az étkezési felelős.
2: Azóta?
3: Ez volt a titkos tartalékunk, így van. Nem
2: tudtam
3: meg
2: eldönteni, hogy igen?
3: Vagy igen? Mondjuk jó régóta te fizeted a reggelit.
2: Nem lejárt? Tudom, hogy ez direkt savanyú, vagy...
4: Nem citromos. Nem citromos.
2: Valamiért savanyú.
4: Citromos.
3: Van citromos.
4: Emelt fel tetejét? Úgy így.
2: Van citromos. Aha, akkor rájön, akkor ezért.
3: Citrom.
2: Beleltem egy kanállal, hát mondom, ez lehet, hogy nem kell minden maradékot megenni. Mondom, mi az Istenért savanyú ez a tonhal konzerv?
3: Citromos.
2: Citromot tesznek, már rá van ilyen.
3: Nagyon sokféle van ebből, ez egy nagyon jó márka, úgyhogy kedves egészségedre!
2: Hát igen, a motorozási túráink a sokszor túlélő túrában mennek át, ahol szigorú megállók vannak 10 percig egy cigi, egy kávé, ott valamit muszáj. Na most a benzinkúton mit tudsz? Ott szrák benzinkútak a tonhal konzerv, amire a Máté is ráállt, babbal meg kukoricával. Lekirályabb. Úristen, meg is ebédeltünk. Tudányom szóval még is édeset, és meg is van.
4: Ez amúgy az én kedvenc ételem is volt. Nagyon szerettem azt a... Van az a babos kukoricás tonhal, az is nagyon jó. Meg amikor jártam Sziget Fesztiválra, akkor mindig ezt hittem, hogy nem budjant meg a melegben. És akkor volt a sima mexikói babkonzerv, meg ezt jó megmikróztuk ott a Sziget irodába. Ah, nagyon jó világ volt. Ez akkoriban volt, amikor a Sziget Fesztiválon voltam a találtárgyak osztálya. Rengeteg diák munkám volt most végig gondolva, azt kell mondanom, hogy nagyon sok oldalú. Nagyon sok oldalú.
2: Serény diák volt, tehát hogy a Live Jazz minden, meg a Szigeten is dolgoztál, meg mindenhol.
4: A szó, amit keresel, az a szegény. Nem a szegény.
3: Hogy is olyan, nem válogatott.
4: Igen. Ahogy válogattam, de ezek voltak a nagyon jó munkák. Igen, ezek jók voltak. Ingyen heti bérlet, és már ott két nappal többet volt a Szigeten, mint bárki más. Mondjuk annyi, hogy egy golfpályán voltunk elszállásolva, ahol 40 centi volt a fű, tehát az első nap elkezdett berohadni a sátor alá, de ettől függetlenül nagyon jó volt. Mai napig benne az illat az orromba.
3: Az ott van a Szigeten.
4: Igen,
3: ott
4: igen.
3: Aludtatok.
4: A golftanyán aludtunk, és ott volt akkor ilyen csupasszigák voltak, és nagy, magas fű, meg rengeteg kedélyes ember.
3: És reggel 8-tól golfoztak közöttetek a sátrak között?
4: Nem tudom, mikor lehetett az golftanya, szerintem a 90-es évek azért nagyon standard. Igen. Jó voltak.
2: Jó sok mindent csináltam.
4: Te ki lesz a Szigeten amúgy? Végig? Csak a saját napodon?
3: Nem... Ki megy a saját napján is ott marad?
4: Azt akartam, hogy nem építenek neked egy kunyhót, mint a Mikulásnak.
2: Igen, hogy ott lakom, kiköltözöm oda.
4: Nem, hogy a jól a pukkiként, tudod, a tülőlény a sarokban lehetne menni vele kicsit szettezgetni.
2: Nem láttam, milyen az idei Sziget.
4: Jó dolog van.
2: Újraindult.
4: Ilyen Luis most... Capaldi, mondom nektek, aki egyik kedvencem.
3: Kápály,
2: hát a jó öreg Luis. Hát a
3: jó
2: Luis.
4: Írd be létszerző, hogy mutassuk meg az embereknek.
2: Haza sem megyek, amíg nem találkozom Luis-szal.
4: Most, hogy már rájöttem, hogy teljesen más korosztály vagyunk, rettenetesen jó dalai vannak, és egy olyan srác, hogy olyan humora van, hogy lekörözi az amerikai humoristákat is, és ezen kívül pedig van neki egy Tourette szindrómája. Emiatt volt többször olyan, hogy koncerten nem tudta befejezni a dalt, amikor egy kicsit csúcsra járatták az idegrendszerét a turnézásra, és helyett a közönségbe is fejeztenek, tehát hogy együtt énekelték el, és nagyon megható pillanatok. Ezen kívül mindene, ami, tehát te pont az ellenkezője annak, ami egy popstár, tehát nem helyes, nem izmos, nem egy ilyen klasszikus
3: nem tud
4: arc,
3: énekelni.
4: Nem tud énekelni, és figyelj, iszonyatosan tehetséges, és annyira jó fej, nagyon szokott menni ilyen...
3: Hallgassunk már bele, Zsüle, egy Luis Capaldiba.
2: Ő is jön. Jön a Szigetre?
4: Igen. Igen, tényleg nagyon-nagyon király. És
2: Ő érkezik. Ez egy lassabb nótája, ezek szerint. Melankolikusabb. I'm a mess right now. De jó hangja van.
3: Jó énekel.
4: Ne szállgassunk meg a Somebody You Loved-ot.
3: Na jó, ez nem kívánc.
2: Jó, na,
4: és ott van a Glastonbury. Glastonbury 2025, és írva Someone You Loved. Ott van, feldobja, beírod. Ez egy nagyon híres szituáció volt. Azért Glastonbury-ben hány ember nézi meg egy koncerteket?
2: Hát az egy nagyon nagy fesztivál.
4: Nézze,
2: a nagyon nagy fesztivál, ott vannak, hát oda néz, vannak mennyi, 50-en, 100 ezeren.
4: És itt elkapta egy Tourette roham. I'm going under and
3: this time I feel there's no one. Ügyes élőbe is, de menő.
2: Igen.
3: Ó, nagyon, de ott lenne a helyük, a oda néz. Minőségi a közönség, ahogy elnézem.
2: Jó csajok vannak, fiatal lányok, fiatalok, igen.
4: 10-20-as, 30-as.
2: Ez az ő dala? Aha, ez tudom, melyik dal, persze, hát ez megvan.
4: De nézd meg ezt a srácot!
2: Hát minden, semmilyen nem popstar. Tehát, hogy...
3: De hogy pont, pont ezért jó, tudod?
2: Szerintem az ilyen sztorikat, Ronda bántották, tudod, biztos, hogy utolsó volt a torna
4: sorta. Olyan humora van, hogy senki nem bántotta.
2: A humor az mindig trauma, tudod.
4: Igen, tudjuk, ezért ülök itt, Balázs.
2: Minél humorosabb vagy, annál traumatizáltam vagy.
4: Így van. Különben gyertek el, még lesz egy előadásom.
2: Igen, ez tényleg igen.
3: Na, és mit történik? Mondtad.
4: És akkor az, tessék?
2: Itt rájön egy roham?
4: De, lehet, hogy ez nem az. Most
2: jó,
4: nem, igen. Az mondják, hogy egyszer csak hogy nem tudja befejezni, rájön a Tourette szindrómája, és akkor így a közösség helyette kiénekli, nagyon-nagyon megható, iszonyatosan megható, és utána el is ment egy fél éves, vagy egy éves pihenőre. Csináltak rólam, hogy hát ilyen életrajzi dokumentumfilmet, lekövették így az életét, és a Tourette szindróma miatt egy csomó mindenben segítségre a szüksége, végül étrenddel és terápiával helyrehozták neki a szituációt, mert hogy nagyon sok mindenben az étrend kritikus.
2: És hogy jött ki a Tourette szindróma, káromkodott, vagy mi volt?
3: Indokolatlan helyen, indokolatlanul.
2: Van egy ilyen podcast, akik erre hegyezik, és meghívnak ilyen embereket, figyelj, sírsz rajta, és aki benn van, az is röhög, mint vendég. Nagyon szeretem őket.
4: Abszolút.
3: Képzeld egy államvizsgán, vagy a kormányablakban.
2: Akkor
3: igen, húzzak ki.
2: Iszonyatosan jók vannak.
4: Nagyon jó, és közben ugye nyilván egy iszonyatos önbizalom romboló szituáció az, hogy nem vagy ura a beszédközpontodnak, meg az, hogy és így kiállna színpadra, meg így ekkora sztárnak lenni, és ő kb. Azt csinálta meg, mint a Justin Bieber annó, csak tehát egy nagyon fiatalon, nagyon nagyot, és saját erőből. Szóval, és nézzétek meg az önéletrajzi filmet, figyelj, felfoghatatlan humora van a srácnak, de olyan pofátlan, és tudod, az a fajta, amit te is nagyon szereztet, hogy így azt mondja ki, amit senki nem mond ki soha. nagyon jó. Neked is egy enyhe, nem?
2: Valószínűleg van valami, nem ennyire durva, de valami van, igen. Valami Magyarországon van. Rosszul járt volna, mert csak kamu hangulat tudták volna befejezni a dalat. De milyen jó, hogy lobognak a zászlók, ez milyen jó ötlet, ez tetszik. Jól néznek ki.
3: Hát kivéve, ha mögötte állsz, és nem látod az előadót, akkor miért?
2: Az igen, de hogy visznek zászlókat erre a fesztiválon.
4: Igen.
2: Az milyen jól néz ki egyébként, ennyi zászló.
4: Na, ennyi lesznek a DJ Otten is, azt néz meg.
2: Hát az körülbelül így fog kinézni majd. Igen.
3: Na, itt van az a része, hogy elfelejtette a szöveget.
2: Várj, akkor visszaadom őket. Nem, csak hagyja énekelni a közönséget. Igen?
3: Ez az a rész.
2: Jó, ezt mondjuk mi is letátogjuk. Ezt két sor után lehozom. Igen, ő nem egy klasszikus popstar mondhatni. Nem egy klasszikus popstar.
4: De tényleg hidegrázos. Nézzétek meg azokat a rendes videókat, amit most próbáltunk meg megkeresni az interneten. Tényleg jó, nagyon jó a srác.
2: Őt is megcsinált, akkor a Didi kérdezi, Barnabás, igen, szegény Justin Bieber. Ő azért elég, hát ott is komoly traumák vannak. Ugye a Didi meghívta a saját házi buliába. Onnan indult a Justin Biebernek az álmok futása valójában.
4: Na. Itt van. Átküldöm a videót. Megtaláltál nekünk egy hallgatót. Hát ennyike. Mindegy, nem tudja átadni a rádió sajnos ezt a szituációt.
2: Igen, megnézzük majd. Jó, csak gyorsan közben azt nézem, hogy van-e valami. Someone fuck you írja valaki. Nulláson van egy nagy balesetünk, Dunaharasztinál, a közvetlen feljárónál, ott most valószínűleg pályazár is lesz. Kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. 0-23-111-111 az SMS számunk. Jó, ha van friss, vagy valami történik itt a városban, akkor meg küldjétek, nem csak a városban, hanem az országban és mindenhol. Na, ugye beszéltünk erről az M1-es történetről tegnap, ami volt, ugye, leállt a Kossuth Rádió, leállt ugye a közszolgálati televízió. Hát ilyet azért ritkán látsz. Ugye, jött egy kiírás, mi szerint ők már nem akarnak többet hazudni, meg milyen csúnya dolgokat csináltak eddig, és hát ugye azt írták, hogy vége a régi közszolgálati tévének, és újat alkotnak majd. 19 óra 56-kor indították el az új műsorukat, és mindenkitől kvázi tulajdonképpen bocsánatot kértek. Ugye?
3: Így van. Igen. Kiírták szépen a feliratot.
2: Kiírták a feliratot, igen.
3: Az is ikonikus, hogy a Tanú című filmmel kezdték az új műsort.
2: 19 óra 56.
3: És a Tanú.
2: Na most beindult a mémgyártás, mert most mindenki elkezdett bocsánatot kérni. Tehát most az van,
3: megint ráültek.
2: De már ilyen Aldi, meg Lidl, meg Alza, meg mindenki elkezdett bocsánatot kérni a közmédia stílusában. Hogy lesz valamilyen gyorsan mém egy pillanat alatt? Nem megikrette a marketingeseket a történet és az internet népét, és egy zenekar, egy áruházlánc, mindenki bocsánatot kér M1 stílusban. Egyébként szellemes a történet, tehát hogy én szerettem ezt a tegnapi kiírást, és már bocsánatot kérnek a villamosvezetők is.
3: Ez jó. A villamosvezetők nem hagynak. Bocsánatot kérünk, amiért az elmúlt években oda csuktuk az utasokat az ajtózáráskor. De ha egyszer menni kell, és te nem hallod az ajtózárást, akkor ez van, maradjanak velünk. Ez jó.
2: Igen, a telefonomat bentről, hátulról.
3: Nem tudom, hogy ez mennyire kontraproduktív egyébként erre rászállni.
2: Hogy kontraproduktív-e?
3: Szerintem egy idő után igen. Ha közvetlenül, ugye van az M1-es kiírás,
2: igen,
3: és te közvetlenül utána az első vagy, az még jó. De 25-ként beszállni a sorba jó.
2: Zsűl, ne keresd a telefonomat, itt van. Oké, okay. Mi volt az, amikor rászállt az IKEA, meg mindenki beindult, és ilyen iszonyatos, olyan nagyokat gyártottak? Az mi volt? Egy pár hónappal ezelőtt ott is volt egy mém sorozat. Ja, a szoba. Amikor megjelent a szoba, ugye? És akkor a szobát beáraszták, berakták az ágyat, berakták a függönyöket, arra mindenki ráindult. Mert itt az eredeti szöveg ugye az volt, hogy a közmédia nem hazudhat, bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük. A közmédia most átalakul, hogy jövőben független és hiteles legyen, a hírszolgáltatás átmenetének szünetel, maradjanak velünk. Ugye ez volt a tegnapi szöveg. És akkor ezt elolvastad hírportálokon, és mindenki bekapcsolta az M1-et. Ennyien szerintem focin kívül soha nem kapcsoltak az M1-re. És erre kezdett el aztán mindenki mémeket gyártani. Most szerintem megjelenik majd a Heineken, megjelenik majd a van, tehát itt szépen most mindenki gyorsan legyártja. Nem? De ez a villamosvezetős, ez abszolút, abszolút rendben van, ezt nagyon szeretem.
4: A hallgatók is írják, hogy van személyes megélésük. Mondta is a mama, hogy meglát, hogy az első térült az M1. Jaj, fiam, de jó, hogy nincs otthon a papa, most megint terhes lennék.
2: Igen, mint a régi szép idők.
3: Hétfő adásszünet akkor.
2: De bírom, hogy a Lidl nem annyira erős, de hogy egyébként ők is erre ráülnek, és milyen gyorsan ültek rá. Azt hiszem, a Lidl volt a leggyorsabb, ők egy órával a közmédia bejelentése után már ők is kirakták. Ugye ők azt hittek, hogy bocsánatot kérünk, amit hosszú éveken át annyit mondtunk, hogy Lidl plusz egy alkalmazás. Valójában sokkal több, spórolás és Lidl pontok egy helyen, a kuponok nem szűntek meg, maradjatok velünk. Ügyesek.
3: Igen.
2: Ügyesek.
3: Meg ők tényleg gyorsan is reagáltak.
2: Meg ők nagyon gyorsan reagáltak, igen. A mohácsi busójárás is bocsánatot kért. A busók nem szeretik a nyarat. Bocsánat, hogy éveken keresztül elűztük a telet. A télűzés február 4-ig szünetel. Maradjanak velünk. Ugyanúgy fekete háttérrel, fehér betűkkel. Megjelent a Lár András, aki szintén kiírta, én Besenyő
3: István,
2: azaz Besenyő mindig igazam van, István, kijelentem, hogy sosem hazudtam, elvégre Besenyőnek mindig igaza van. Hazudása ott volnak a mindenki mások, ugye, maradjanak velünk. A Nyest ellen küzdők csoportja is megjelent. Ők is felültek a vonatra. A Nyest média nem húzaloszhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú életeinken át mégis ezt tettük. A Nyest média átalakul, hogy jövőben füveken is nyílt terepes legyen. A hírjelölő szolgáltatás szünetel. Parkírozzanak velünk.
4: Parkírozás az külön pluszpont szerint, azt olyan kell használják.
3: Betegek.
2: Majd elindult ugye az M1 a Tanú című filmmel.
4: Hogy a Nyest csoport tulajdonképpen olyan szinten kinőtte magát, hogy szerintem most az a leg up-to-date-ebb hír oldal az egész világon. Tehát minden nap történik már a Nyest csoportban, és mindenki tudja, mi történik a Nyest csoportban. Aki nincs benne a Nyest csoportban, sehol sincsen. Ez van.
2: De csak Nyesttel maradtak, vagy...
4: Csak a Nyestről szól.
2: Csak Nyestről
4: szól.
2: Amúgy,
4: igen, de lekövetik az aktuál politikát is, vagy mindent. De, tehát
2: hogy már reagálnak egy dolgokat. De nézzem, milyen gyorsan reagáltak erre is. Tök ügyesek egyébként. Nem tudom, ki szerkeszti őket, de gyorsan reagálnak. És akkor azt mondod, hogy ma már erre, ha még ráfűznek, akkor az már sok.
3: Mert azért ugye különbség van, mert a nyestes csoport meg a lár viccből fűzött
2: igen,
3: rá.
2: Igen,
3: azzal
2: igen,
3: szerintem
2: igen.
3: Nincs gond. Reklám célból, mint például ugye a Lidli, meg a mit tudom én, még egy csomó cég, az meg egy idő után biztos, hogy kontraproduktív. Jó van már ti is, akkor ha vicceset csinálsz, az oké, az teljesen rendben van, de szerintem ez, hogy akkor még most adjunk el valamit erre ráülve, az sokadikként már nem jó. Az első háromba benne vagy, az még jó, utána már így azt mondod, hogy jó, oké.
2: Ezek ilyen nagyon gyorsan kipörögnek. Amit a szoba is volt, hogy telerakták a szobát, meg
3: hát
2: ezek
3: a szoboszlai ruhája volt a szoba, most legutóbb volt a New Yorki felhőkarcolóra fölmászott két orosz hacker.
2: Szétszették őket,
3: és
2: igen.
3: Ott a fekete zászlóra mindenki fölírta a saját feliratát, úgyhogy ebből most szerintem sok van, meg sok lesz. Jó, és akkor most jöhet az, hogy te miért, mit jó. Írnál ki te saját sem, magad.
2: Nekem van Insta és Facebook oldalam?
3: Igen, te mit írnál ki?
2: Felér egy Jónással. Egyébként,
3: kicsit igen.
2: Igen. Jó, írjatok akkor, drága hallgatók, jó? Tehát, hogy egy mondatban le kellene írni, hogy ti most így a jelen élethelyzetben, ahol vagytok, amit csináltok, amiben vagytok, párkapcsolat, munka, gyereknevel, és mit tudom én, számos életfeladat van. Ott most ki miért tudna bocsátot kérni?
4: Ez is a hónap első szerdája.
2: Ez a hónap első szerdája valójában így van. Mm. Igen, nézzük meg, jó? Írjatok SMS-eket, jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 7:30.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai-sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: 24 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai-sziget nagy réten.
1: Már mind.

0: garancia. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a rádió egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
4: Premier Outlet Budapest.
5: Világmárkák, világra szóló áron.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címet. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív verseny eredményeként hirdették ki.
11: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
12: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
13: 10, még 20, még 30, még 40, még 50. Bizony, 50% kedvezmény a prágai látszerészetben és a Butik Optikban két készleten lévő szemüvegkeret vagy napszemüveg vásárlása esetén az olcsóbb árából június 6-ától 18-áig.
14: Ezt nem hiszem el. Indulok.
13: Prágai.
15: Kóstold meg a Novosquare ellenállhatatlan pizzáit. Frissen sütve, prémium alapanyagokból. Legyen szó egy gyors ebédről, baráti vacsoráról, vagy egy nyugodt estéről, nálunk megtalálod a kedvenced. Fogyaszd el Szeged egyik leghangulatosabb panorámás teraszán, vagy rendeld házhoz, és élvezd a Novosquare ízeit otthonod kényelmében. Novosquare. Ízek, amikhez visszatérsz.
16: Vedd fel a tempót! Vár az Oilkút hálózat! Tankolj kényelmesen, indulj magabiztosan, és élvezd az utat kiváló német minőségű üzemanyagokkal!
17: Előzzük meg a kánikulát! A Zengőalföld Kft-nél most az Olympia Splendid 3,5 kW-os inverteres klíma kedvezményes áron mindössze 139 ezer forint plusz áfa. Mindössze 139 ezer forint plusz áfa. Csepegtető tálcás vételem, megbízható szervízhálózat és igény szerint szakszerű beépítéssel is. Ne feledd, a kedvezményes ára készlet erejéig tart. Zengőalföld Kft. Szeged Szőregi út 50. Építsük tovább a jövőt!
18: Lévai Stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizet ihass. Megbízható minőség, lakossági és céges felhasználásra. www.levaistudio.hu.
0: Ez a Rádió 1.

0: közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ő most is a rádió egyet hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
2: Nyári nyitvatartásra állt át a Móra Ferenc Múzeum, székelyföldi egészségügyi dolgozókat képez az STE, önkénteseket keresnek a kajakkenu világbajnokságra. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Nyári hosszabbított nyitvatartásra tér át a Móra Ferenc Múzeum Szegeden. Augusztus 29-ig szombatokon este 8 óráig tart nyitva a főépület, így a Drága Barátom Picasso című kiállítást is 2 órával hosszabban tekinthetik meg az érdeklődők ezeken a napokon. A hosszabbított nyitvatartásnak egyszerű oka van, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Hegedűs Anita, a múzeum sajtóreferense.
3: A Móra Ferenc Múzeum főépülete áttért a nyári nyitvatartásra. Ez azt jelenti, hogy egészen augusztus végéig minden szombaton este 8 óráig tartunk nyitva. Ennek a hosszabbított nyitvatartásnak az a célja, hogy ez a plusz 2 óra pont megfelelő arra, hogy egy picit hűvösebb időben is lehessen múzeumot nézni, múzeumba jönni. Ennek a hosszabbított nyitvatartásnak az apropóján természetesen ismét indítjuk majd az ajándéktárak vezetéseket is a Picasso kiállításon.
2: Elindult a Szegedi Tudományegyetem székelyföldi egészségügyi dolgozók képzését célzó kísérleti programja. Az STE honlapján számolt be róla, hogy az együttműködésben 6 székelyföldi kórház és a Kézdivásárhelyi Kanta szakképző központ vesz részt. Az első 2 napos képzést Szegeden tartották, ahol a résztvevők korszerű ápolási ismereteket és oktatásmódszertani tudást sajátíthatnak el. A program célja, hogy a megszerzett ismereteket a résztvevők saját intézményeikben is továbbadják. A tesztprogram tapasztalatai alapján később a teljes képzési program is elindulhat. Önkénteseket várnak a kajakkenu egyetemi világbajnokság lebonyolításához Szegeden, olvasható a Szegedi Tudományegyetem honlapján. A versenyt augusztus 14 és 21 között rendezik meg a Matyéren, ahol várhatóan mintegy 30 ország 300-320 egyetemi sportolója áll rajthoz. Az önkéntesek több területen is segíthetik a szervezők munkáját, például a versenyzők és a nézők tájékoztatásában, a beléptetésnél, a logisztikai feladatokban vagy a díjátadókon. A jelentkezéseket július 20-ig várják. Az önkéntesként végzett munka közösségi szolgálatként és szakmai gyakorlatként is elszámolható. Most pedig néhány szó térségünk időjárásáról. Erősen felhős lesz ma az ég, majd reggeltől kora délelőttől határozottan csökken a felhőzet, és napos idő várható, általában kevés komoly felhővel. A hőmérséklet reggel és délelőtt 15 és 22 fok között alakul, délután pedig 26 és 31 fok között alakulnak a maximumok. Legyen szép napjuk, jó munkát kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Micsoda, mi van itt, gyerekek? Hát milyen új muzsikák ezek?
2: Börgés, öcsém,
1: hát, börgés. Tele vagyunk. Jó vagy nem mindegy, de új zenékkel. Tehát, hogy vagy legalábbis ritkábban hallottakkal, ami már nekünk nagyon nagy élmény. Mert azért mi minden reggel meghallgatjuk ezeket a számokat. Dracula, így van. Így van.
3: Ő az előadó, vagy a cím?
1: Ő a dalcím.
3: Dracula.
1: Ő a Dracula, ő volt a Dracula.
4: Dracula, igen.
1: Kis veretés így korán reggel.
4: Nem a Tame Impalának az a zenéje? Nem a hülyeséget mondod?
1: De, ő az.
4: Na, nekik amúgy vannak már régen a slágerjük, nem olyan nagyon fiatalok amúgy.
1: De jó, jó, adom. Nagyon alá kavartad ez, de tényleg ők azok, úgyhogy...
4: Mondd el nekem, Balázs, hogy miért nem eszed a reggelit, és eszed azt a rossz konzervet, amit amúgy is hisztami reakciód van. Mondd el nekem.
1: Ez már meg is történt, tehát, hogy már viszkető szájpadlással ülök itt.
4: Abszolút jól látod. És itt a friss étel mellett, és
1: de már tudod, hát... Régi történet, már megbontottuk, megesszük ezt a kis savanyított lime-os tonhal konzervet. Ránéztem, mondom, ez most így kell.
4: Ez jó lesz nekem.
1: Kell a kis szervezetemnek, úgy viszket a szájpadlásom, meg könnyezik a szemem mindjárt, de jó. Szeretem magam kínozni, igen. Jó, gyerekek, van egy olyan közlekedésünk, egy nagy balesetünk, itt volt, de eltűnt. Nem kékeztem be aztán. Valaki írta, hogy van valami valahol.
2: Sokat segített.
1: Jó, úgyhogy arra fele majd, ha mentek, nagyon vigyázzatok. Jó? Ott mi a helyzet? Mi a helyzet a lokolokóval, kérdezi valaki. Gyerekek, az lehet. Azt nem rakják be, azt nekünk kell berakni.
2: 8 után, július, mozdulhat a kezed.
1: Nincs benne, csak úgy ottan aztán a szerverben. Tehát azt, ha akarjátok, akkor nagyon szívesen bepakoljuk nektek, jó? Ez már csak így megy, lehet isteni Messit, írta valaki.
2: Igen, tegnapi. Előtte ott a cikk, hogy ugye a egyiptomiak, hát mondják, hogy szerintük lejtett a pálya az utolsó három gólját.
1: Persze, értem, hogy 2-0-ról ez nagyon fáj a fiúknak,

0: lehet, hogy egy kicsit tolják az argentin válogatott, de 2-0 ott volt a kezükben a meccs, tehát azért ez bírói segédlettel se tudták volna megnyerni az argentinok. Ez van.
1: Megjöttek a bocsánatkérések.
0: Igen, jön egy csomó egyébként, ugye itt beszélgettünk itt a tegnapi nagy M1-es közszolgálati történésekről, hogy mit írt ki az a közszolgálati televízió. És hát szerintem a meccsen kívül nagyon sokan azért nem kapcsolnak az M1-re, de tegnap sokan tették, mert hogy elterjedt futótűzként, hogy bocsánatot kértek a hazugságokért. Bocsánatot kértek az elmúlt évekért, a közmédiát átalakítják, és jövőben független és hiteles lesz. És arról beszélgettünk, hogy erre már nagyon sok cég, meg multi marketing ügynökei lecsaptak, és az Alzától kezdve a Lidl már mindenki ugye írja a bocsánatkérő fekete háttérrel, fehér alapú betűkön a mémeket. Nagyon sok zenekar, tehát mindenki elkezdett bocsánatot kérni, és hallgatóink is elkezdtek küldeni, hogyha ők egy Facebook oldalra vagy Insta oldalra kitennék a bocsánatkérésüket, akkor kitől kérnétek bocsánatot? Hozzátok is elért MP-keze, el. Azért veszünk róla, leszólt az MP nekünk, hogy most aztán itt erről kell itten, aztán beszélni.
1: Mondjátok már meg nekünk, ne este 10 után hívogasson engem, mert...
0: Egyszerűen négy nem fogadott hívása volt a MP-től.
1: Elnézést, ugyan uram, mondja uram, rendben, köszönöm uram, viszont hallása uram.
0: Igen. Azt mondja, hogy Catherine, így szól az első MS. Párkapcsolatban nem hazudhatunk. Bocsánatot kérek, amiért kapcsolatunk elején megtettem. Azóta a kapcsolatunk hitelesebb lett, átalakult, és hihetetlen kötelék alakult ki. A párkapcsolatunk azóta is töretlen. Maradj velem ebben az életben. Duci küldte nekünk. Köszönjük szépen.
1: Bocsánatot kérek, hogy még nem vettem tarkón a kollégámat, pedig már nagyon megérdemelné.
0: Teljesen jó. Csuklós busz sofőrként bocsánatot kérek, hogy nincs kiírva a csukló mögötti rész, és ugyanott áll meg, ahol az eleje. A jövőben is erre fogunk törekedni. A kettes számú csajomtól kérek bocsánatot, adasztottam neki a hármas csajom, csak egy volt az osztálytársam, egy az egyestől azért, mert azt mondtam a négyes csajom, csak a szomszédom. Ja, és az összestől azért, mert azt hitték, hogy csak ketten vagyunk ebben a kapcsolatban. Még egyszer, bocsánat, így van. Bocsánat, hogy élek, még egy darabig ez így is lesz. Pusziteri. Ó, édesem, ő kollektíve mindenkitől bocsánatot kér.
1: Elnézést a rengeteg gyászolásért. A jövőben is csinálni fogom. Markoljatok velem, Attila.
0: Bocsánatot kérek, hogy minden nap elviselem a sok idiótát a munkahelyemen, de már nem sokáig a napjaink megünk is meg vannak számolva, addig is velük maradok, és a levőtt a kávépesgőt bontok. Aha, az milyen munka lehet, hogy tudja előre, hogy meg vannak számolva a napok, és ki fogják rúgni.
1: Többen írják, hogy a Hajdú Péter bocsánatkérését várják. Wow. Szóval a teljes munkásságáért, ugye?
0: Igen. Is kiírhatna egy-két dolgot, igen. Bocsánatot kérnék minden exemtől, valamint minden nőtől, akihez akár csak egyetlen este erejéig is közöm volt. Sajnálattal tudatom, hogy már nincs lehetőségük arra, hogy velem legyenek, vagy bármilyen közük legyen hozzám. Akkor megállapodás van itt? Vagy valami komoly kapcsolat? Ugye, ha már nem lehet több nő, akkor ez így van. Magamtól kérek bocsánatot, hogy nem volt mindig elég önbizalmam az álmaimhoz, írt egy hallgató, de elkezdtem komolyan dolgozni magamon 2 éve, hogy ezen túl ez máshogy legyen.
1: Na, de ügyes,
2: hogy
0: ez nagyon szép. Ez nagyon szép, tehát itt van egy, van komoly munka, és van némi önreflexió, és változnak a dolgok, ez szép. Azt mondja, hogy bocsánatot kérek, hogy eddig megjátszottam a szimpátiámat, igazából rühellem az anyósomat, érzelmileg próbálja zsarolni a párumat, szerencsére sikertelenül nevetségesek a próbálkozásai. Az...
1: Nagyon rég nem hallottam anyós problémákról, nem?
0: Szeretnél?
1: Hát engem ugye alapvetően érdekelnek az ilyen családi dinamikák, amikor valami nem olyan, amilyennek lennie kéne.
0: Ez egy népszerű probléma a családon belül. Az anyós menny, az egy... Hát, hogy is mondjam, a top 3-ban benne van, nem?
1: De igen, de
0: tehát a kapcsolati dinamika és párkapcsolat és anyós menny viszony az abszolút.
1: De az anyós humor, mint olyan, szinte teljesen eltűnt. Nem is olyan hallott, te hallasz?
0: Ne, hál' Isten nem.
1: És se hiányolom meg.
0: Fáradtak csak, szerintem igen, egy kicsit, nem?
1: Az
0: olyan sok újat az nem tartalmaz.
1: Már a kifejezés, hogy anyósom is olyan kicsit.
0: Igen.
1: Vagy egy összerán, nem? Jó van akkor.
0: Igen.
1: Van.
0: Ki anyósodott? A Hofi talán? Ő volt mindig ő az, vagy a mama mondta, hogy az anyós mama, igen, vagy
2: a mama.
0: Neki a mama volt.
2: Igen. Mama mondta.
0: Mama jött, és mama mondta, igen. Bocsánat, hogy elutazom 4 napra Amsterdamra, és hányásig fogom zabálni magam a füves muffinokból. Puszi Bé.
1: Abból nem kell sokat tenni a hányásig. Úgyhogy nem volt egy nagy vállalás.
0: Igen. Bocsánatot kérek attól a rendőrtől, aki megütött, ezért kirúgattam.
1: Micsoda?
0: Mennyit írtak? Jani írta nekünk. Egy rendőr megütötte, ő pedig kirúgatta. Az M1 nézők most nagyon dühösek lennének, ha tudnának olvasni.
2: Na, de.
1: Szóval mondtál volna valami hasonlót, nem? Ettől a színpadon, amiért neked is bocsánat kellett kérned. Mintha így emlékeznék.
0: Volt valami? Volt.
1: Nem? Nem az Ottin? Emlékszel? Az is valamilyen olvasás
0: akart. Ja, de úgy tényleg. Igen. Nem kellett bocsánatot kérni, csak szívvel ütötte őket, igen. Valamire jelentkeztek az első Ottiból, és mondtam, hogy okosabbak vagytok, mint egy TV2 néző, azt vesz.
1: Játlagos
0: TV2. Csak azt szóltak, hogy hasonló a tulajdonosi kör, Balázs úr, nem tudom, disztingválnál egy kicsit. Jó, szedd már össze magad, légy szíves. Jó, igen, néha színpadon túlszalad egy két dolog.
2: Erre tegnap is ráhúzott, egyébként azon rögtön meg.
0: Úristen, mit mondtam? Nem volt bőle cikk, mert nem láttam. Nem? Kellett volna aggódnom, Jézusom.
2: Hát ugye, hogy azon rajongói, de akik a DJ Ottira megvették a jegyet. És
1: igen.
2: Tegnap beszéltél a izéről az előregisztrációról.
1: Úgyhessz, majd egy hasonló problémát önmaga is elhasalt. Ugyanezzel a lendülettel. Így van.
0: Itt van még egy nagyon szép, bocsánat, hogy ma lettem 36, nem ennyit terveztem, bocsánat, Zoli.
1: 36?
0: 36, de nem ennyi tervezett, bocsánat, Zoli. Ez mit jelent, hogy kevesebbet tervezett, csak valahogy túlélte saját magát, akkor vagy a gondolatait. Zoli, ne csináld
1: már. Pocsgás 36-os vagy még, hát én már hol vagyok már? 39 leszek ősszel. 39.
0: Igen. Bocsánatot kérek, hogy évekig megjátszottam az orgazmust. Üdv Tamás. Pasiként az...
2: Az egész jó teljes,
1: a módszereidre. Ügyes vagy.
2: És tulajdonképpen a hallgatók megírták egyébként, hogy az első bocsánatkérő a mai napon, ami zenei igazgatónk, ő zenékkel kér bocsánatot.
0: Egyébként tele vagyunk, azt mondom, tele ugye? Vagyunk új muzsikát. Vagy hatott, hogy egész héten cinkeltünk, vagy neki ez a bocsánat kérdése, de tele vagyunk új muzsikákkal. Bocsánatot kérek magamtól, figyelj, ez is jó, hogy 10 éven betelt eljutni a válásig. De nem sajnálom, mert ezért lettem az, aki ma vagyok.
1: Válóperes ügyvéd.
0: Ja. Válóperes ügyvéd és kócs, és igen. Tehát 10 évet várt, de ez a 10 év edzette olyanná, amilyen
1: most. A válás, az egy nagyon heavy business. Én azt látom, hogy ez olyan sok szinten érinti az embereknek az életét, tehát hogy azt gondolnád, hogy ez csak egy ilyen párkapcsolati döntés, de hogy az tulajdonképpen az életed összes szinterére hatással van. Tehát nagyon nagy munka, önismereti, egyáltalán kapcsolatdinamika, nagyon-nagyon nagy munka. Tehát a 10 év, az szerintem amúgy, tehát az ilyen van, hogy indokolt. Tehát amíg eljutsz, főleg, akkor van gyerek, meg egyáltalán, tehát bárcsak úgy mennek
2: mennyi
1: a dolgok.
2: Mennyi mérlegelés van benne, mennyi döntés. Tehát tényleg az életed minden terület, mert mindenhol el kell majd mondani. Ugye meg fogják kérdezni, mi van veled? Hogy asszony, hogy van? Nincs már. Szóval kemény.
1: Mindenre hatással, mindenre. Tehát nem csak
2: ezért nem kell megházasodni. Látod, nekem nincs ilyen gondom.
0: Életközösségben is
1: még kell lenni. A papucs mint közül.
0: Életközösségben is el kell menni a bíró elé, csak szólok, ha a gyerekláthatás, hát ugyanúgy persze. Oh. Tehát a gyerekláthatás, a kiskorú van, akkor az ugyanúgy bíró előtt dőlhet el, hogy idéglenes láthatás hogy van, mint van persze. Csak ott a vagyon szempontjából más a történet, de a gyerek az ugyanúgy. Kiköthettek bíróságot, nem fogtok, csak mondom, hogy nagyok már neked ahhoz.
1: De vagyon szempontjából?
0: Kirepültek már.
1: Vagyon szempontjából nincsen amúgy, tehát te akkor is lehet, hogyha élettársad, akkor is lehet igénye a dolgokra, nem? Tehát van egy ilyen...
2: Nem lehet, van.
1: Van.
0: Volt és van is.
2: Volt és van is, lesz. Nekem kérem tisztelt bíróság a nevem, mert semmi nincs, már minden az övém, hadd szóljon.
1: Óriási.
0: Igen. Bocsánat, Balázs, hogy nem vettem egyet a bulidra, Eszter műsorára csekkolok be. 2 darab szígyellel.
1: Ez egy rendes hallgató. Adjunk neki csak egy év hallgatója címe gyorsan.
0: Igen. Eszter, én tőled kérek elnézést, lehet-e egy melnézést?
1: Értékelem az igényekezetet, és le is tiltalak ezzel rendületet.
0: Igen, bocsánatot kérek, hogy hetero vagyok, írta valaki, köszönjük szépen. Szép vallomás, de abszolút
1: megbocsátok.
0: Igen, bocsánatot kérek, de októbertől nem tudlak titeket hallgatni, egy évre lelépek Ázsiába.
2: De ott van internet.
1: Ezek nem kifogások, 2026-ban, ne haragudjál meg.
0: Kicsi magyar íz, kicsi magyar hang, bedobod az applikációt, belénk hallgatsz, de sok sikert, egy évre Ázsiába, menővállalás, nagyon, nagyon klassz, tök jó, ezt így kell csinálni. Bocsánatot kérek az utasaimtól, de ennyi pénzért nem vagyok hajlandó ennél jobban megerőltetni magam. Vitézi miniszter úrnál rákérdezhetnétek a villamos vezetőkre, a ti hangotok mélyebb.
2: De plusz van szellemes. Közvetlen számotok.
0: Igen. Ez jó. Bocsánatot kérek, hogy a feleségem még minimum kezdte a Balázs könyvét, az a baj, hogy más van a kezében esténként. Picit alázunk, picit büszkélkedünk, Attika, legyen sokáig az a kezében.
1: Esteként mazsolázz azokat.
0: Igen. Aztán itt van egy ilyen nagyon aranyos, kedves, kicsit talán megrázó. Bocsánatot kérek azért, hogy bocsánatot kérek, szánalmas vagyok. Ennyi. nincs aláírás, nem tudjuk, hogy fiú, nem tudjuk, hogy lány, nem tudunk semmit. Ő így önmagában a létezésért bocsánatot kért, hogy ő szánalmas. Szegénykém, nem vagy az?
2: Nem, hát.
1: De most meg... miért? Mindenki szánalmas egy csomószor. Én például heti szinten 4-5-ször biztos szoktam ilyen dolgokat csinálni. Tessék? Balázs minden nap szánalmas.
2: Csak tudod, tóhal.
1: Csak amikor a műsor megy, akkor nem az. Igen.
0: Ez kedves, de igen, egy kicsit szomorú is ez az SMS. Nincs olyan nagy baj, biztos nincs, mert nem tudjuk, hogy mi van.
1: Most ez olyan dolog amúgy, hogy szerintem azt nem szabad elhinni, hogy mindenki mindig jól van, tehát senki sincs sose mindig jól. Ezt most megfogalmaztam, tessék.
0: Én ezt de most hogy... leteszem, és azt igen. mondom, hogy szerintem ebben most szerintem ezt most nagyon összefoglaltad.
1: Teszik. Szíves, ezt lehet esetleg egy pólóra nyomtatni?
0: Ez háromszor.
1: Legyen ez az életművem címe.
0: Igen. Mélységekes magasságok, halljuk egy mélységet. Főleg... Senki nincs mindig jól van, amikor egy kicsit jobban. De az se lehet, hogy talán nem. És vagy látod? Így, vagy úgy. Egy kicsit így, egy kicsit úgy. Kicsit erre, kicsit arra.
1: Hát ez egy ilyen nemzetközi rádióműsor, és hát még így is ilyenek beleférnek.
0: Jó, de megjött a kemény is. Az vagy szánalmas. Hát azonnal megjöttek a hiének, és igen. Ja, Istenem, bocsánatot kérek, hogy köcsög vagyok a munkahelyemen mindenkivel. Maradjanak velem, Jani küldtenek. Na jó van, gyerekek. Hát jött vidám, jött szomorú. Jött nagyon sok minden, és egyébként most hallva ezeket az önvallomásos SMS-eket, kezdtek el őrült módjára terápiázni az emberek, és kezdték el a saját maguk bocsánatkérését még elküldeni, ahogy ráfűztek itt egy-két önálló.
1: Jól esik nektek bocsánatot kérni.
0: Igen, most nagyon-nagyon megindultunk, igen. Kamionsofőr vagyok, mindig a kicsi autók elé betolom a kamiont. Úgy is megálltok. Megígérem ezen túl, ez szintén illesz. Turbo küldte nekünk. Ezt börkötésbe, Eszter.
1: Amúgy ki fogom adni, köszönöm szépen. Észes Zsül, ezt menj rá, jó? Mert ez egy nagyon fontos mondat volt. Valaki, nem értem ezt az üzenetet, de azt hiszem, hogy van jelentőség, hogy felolvasom,
0: Mond,
1: bocsánatot kérek, hogy olyan világot élünk, ahol férfiből lehet nő, de TFS-it lepapírozni kettes dízelgolfba lehetetlen.
2: Micsoda problémák.
1: Tessék, mi az a TFSI?
0: Teljesen igaza van. Néha nehezebb egy ilyen autót levizsgáztatni, mint férfiből nővé válni, vagy éppen pont fordítva. Na jó van, drága hallgatók, köszönjük az SMS-eket, jövünk mindjárt 2 perc, szóval 8 óra, itt vagyunk rögtön.

0: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál

0: Rádió Station. A lemez játszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.9 millió.
6: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezmény számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
0: A 87.9 Rádió 1 segít, ahol tud.
2: De most legfőképp a szegedieknek.
0: Most segítünk megismerni kedvenc városodat és környékét. Elmondjuk, hol lehet egy jót csobbani, kipróbálni extrém sportokat.
2: És van arra is tippünk, ha kultúrára, kirándulásra vagy csak pihenésre vágysz.
0: Fedezzük fel Szegedet és környékét közösen. Közösen.
11: Ezen a héten jönnek a legtöbb tippek a 87.9 Rádió 1-től. Egyedül, párban vagy családdal, képzeld, rengeteg csodás hely vár téged, és sokról még csak nem is tudsz.
2: Ezt hallgassátok, ezen a héten mit ajánlunk.
12: Kellemes kikapcsolódásra vágysz. Látogass el Makóra és csobbanj egy jót a Hagymatikumba. Makovec csodálatos fürdőkomplexumában az egész család feltöltődhet, és mindenki megtalálja a számára kedvező lehetőséget a kikapcsolódásra. Medencék, csúszdák, hűsítőitalok, szaunavilág, masszázsok, aromafürdő, remek hangulat. Ez vár a Makói fürdőben kedvező árakon egész héten. További infók és aktuális akciók a hagymatikum.hu oldalon. Makó ezen a héten is vár.
0: Ez is egy remek tipp a környéken, ami valódi kikapcsolódás.
11: Ide is eljuthatsz, mert minden nap értékes belépőket nyerhetsz Szeged és környéke legfantasztikusabb és legizgalmasabb helyeire.
0: Csak hallgass dél és 14 óra között Szeged kedvenc rádióját.
13: Figyelem, autósok! Mi minden nap lehűtjük az árakat. Tér be a hét bármely napján kedvezményes üzemanyagokért Szegeden, a kereskedő közben, Deszken, Szatymazon és Kiskunfélegyházán az Aviakutakra, vagy a Sándorfalvi benzinkútra. Most a 100-as prémium benzin is akciós áron vár. Sőt, a kereskedő közben az Aviakútor még egy fagylaltra is a vendégünk vagy, ha legalább 40 liter tankolsz. Frissülj fel velünk!
14: Májusi első aranyat ér, de sajnos szúnyogokat is hoz. Az Omnivet Plus állatorvosi rendelőben pácienseink kedvencei részére mindent megtalálnak a kullancsok, bolhák és a szívférgességet terjesztő szúnyogok elleni védekezéshez. Hipoallergén eledelek kisállatoknak, vitaminok haszonállatoknak. Keresse fel rendelőnket. Kiskunfélegyháza, Szentesi út 25.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
15: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
16: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
15: Alfa.

0: Öveket bekapcsolni? Lassan indulunk! Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Pályázat indul kiskerti utak felújítására. Letartóztatták a dílert, aki a térségben terítette a drogot. Megfeleltek az olasz rizlingek. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Pályázatot hirdetett Szeged önkormányzata kiskerti utak építésére és felújítására, írják a Városi Honlapon. A programra 100 millió forint áll rendelkezésre. A támogatás célja, hogy javuljanak a kiskertes városrészek közlekedési feltételei és az ott élők életminősége. A nyertes pályázatok esetében az önkormányzat gondoskodik a beruházás megvalósításáról, a pályázóknak pedig a költségek legalább 5%-át önrészként kell vállalniuk. Az első pályázati fordulóban július 31-ig, a másodikban október 31-ig lehet benyújtani a jelentkezéseket. Letartóztattak egy férfit, aki a nyomozók szerint hónapokon át árult kábítószert Mindszenten és Hódmezővásárhelyen, olvasható a délmagyar.hu-n. Azzal gyanúsítják, hogy május óta kannabiszt és kristályt adott el visszatérő vásárlóinak. Kábítószerkereskedelem miatt indult ellene eljárás. Az ügyészség azért kérte a letartóztatását, mert fennáll a veszélye, hogy megszökne, vagy újabb bűncselekményt követne el. A szegedi járásbíróság helyt adott az indítványnak, a férfit korábban már több alkalommal is elítélték. Mindegyik olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nébi Superment a legújabb terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Nébi borászati és alkoholos italok igazgatójától. Hetedik alkalommal indult el a Béke tér zenekoncert sorozat Kiskunfélegyházán. A félegyházi közlöny számolt be róla, hogy a nyitó koncerten a kiskunfélegyházi ifjúsági fúvózenekar lépett színpadra. A programsorozat augusztus 14-ig tart, ez idő alatt minden péntek este ingyenes koncertek várják az érdeklődőket. A következő alkalommal július 10-én a Művészeti Iskola vonózenekara ad koncertet. Rossz idő esetén az előadásokat a kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola koncerttermében tartják meg. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Erősen felhős lesz ma az ég, majd reggeltől kora délelőttől határozottan csökken a felhőzet, és napos idő várható, általában kevés komoly felhővel. Zápor, zivatar inkább csak kisebb körzetekben fordulhat elő. A hőmérséklet reggel és délelőtt 15 és 22 fok között alakul, délután pedig 26 és 31 fok között alakulnak a maximumok. Legyen szép napjuk, jó munkát kívánok! A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk 8 óra után, 14 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Hello!
1: Gyerekek, tovább ámok fut az M1, mármint abból a szempontból sose halú megy. Megy. Ez megy most az M1-en.
2: Úgyhogy jó filmeket adott.
1: Jó, klassz.
2: Tanul is jó, mivel indítottak. Ez van. Is jó.
1: 19.56-kor tanul, most a sose halú meg. Ez megy jelen pillanatban szerda reggel az M1-en.
3: Gyerekkoromban nagyon szerettem a sose halunk meget. Azt nem tudom, miért néztem gyerekként, de ilyeneket néztünk.
1: Nyári munkában voltál a Live Jasmine-nál, és közben sose halunk meget
2: néztem. István a király van!
1: Na, most már várjátok.
3: Tudod, mit szerettem még nagyon gyerekkoromban? Ami teljesen indokolatlan?
1: A Spenótot.
3: A Patika című. A Patika megvan? Megvan Gordai Robert Patika? És annak volt egy nagyon-nagyon jó izéje, volt nagyon jó zenéje volt. A Gatyadal. Az megvan még nektek?
1: Nincs.
2: Kedves Várázsú Gatyadal.
3: A Gatyadalt nem hallgatjuk meg, hát az óriási Koltai Robert. Az nagyon-nagyon szeretem.
1: Nincs gyerekek, várj, ez nem most megy közben.
2: Nem,
1: ez
2: ajánló volt.
1: Nem, ez csak ajánló volt. Leadják az István a királyt is 12:35-kor. Aztán itt most aztán beízítottak minden, nincs reklám, és nyomatják ezerrel a filmeket. Ez a nagy István a király, ez a királydombos, ugye? Szerintem ez az volt. 83-as, 6-os, 5-ös, nem tudom pontosan, de az a nagy klasszikus királydombos. Bár
2: véleményes, hát akik benne vannak, azok most.
1: Hát, akik most benne vannak, abban már fárt. Kicsit véleményes lett, igen.
3: Megvan a Gatyadal? De ez a Patika nektek nincs meg? Neked megvan a Patika?
1: Nem néztem ilyeneket.
3: És azt magyaráz, hogy most bele fogunk hallgatni ebbe a dalba, de valaki magyaráz, ez 94-es. Én akkor voltam,
1: hogy mire fűztél
3: éves,
1: rá, hogy mire fűztél
3: évesen. Én ezt miért énekeltem? Tehát miért volt ez nekem annyira jó?
2: Hát biztos jó volt a dallam, meg izgi a szöveg.
3: Hát valami csak azért benne az, hogy gatya.
1: Valami elkapott benne, várjál, megnézem, hogy ez itt nekem miért nem szólongat ittente.
4: Nekem nincsen otthonom.
1: Na hát ezért nem hallgattam.
4: Csak toldozom és fordozom az idő rossz rongyait. Lóg rajtam a gatya.
2: Na ezért szeretem.
3: Ezért szeretem.
2: Igen, meg a gatya szét kimutatott.
4: Nekem nincsen hitvesem.
3: De figyelj, ez a szöveg.
4: A nőket itt meg ott lesem.
3: Ezt két évesen én lány, mindegy házán énekeltem telitró.
1: Jó.
4: Jó,
1: én megmagyarázhatatlanul, én meg illést hallgattam, tehát mindenki hallgat gyerekkorából, olyat, amit nem ér. Miért hallgat? Miért hallgat? Sárikom egy kicsikét butácska, meg néha furcsa hangulatban az utcát járom egy magam, a miért hallgatsz illést? Úgyhogy a szülei nem hallgattak illést, de nem szólt ott az apám, hogy fonográf illés, omega nem tudom, és valamiért ugye nyilván ráfűztél, és figyelj, hallgattad.
3: De az a legdurább benne, hogy most mindent, hogy megvédjük a gyerekeket, nem hallhatnak beszélgetéseket, nem hallhatnak dalszövegeket, töttörött, megy ez mindenhol, ez iszonyatos szűrés, hogy a lehető tisztább gyerekkoruk legyen. Mi meg néztük otthon a kódolatlan HBO-t 5 évesen, a bátyának küldött, hogy olvassa fel, hogy most ez horror lesz, vagy nem. És közben ilyeneket hallgattam, meg ilyeneket énekeltünk, és tudod, hogy így értem, hogy nem teljesen jó a végeredmény, de
1: kellett ahhoz, hogy ne legyen ennyire steril.
3: Igen,
1: nem?
3: Igen. De nem, hogy amúgy meg a gyerekként nem fogod fel, amúgy, hogy mit énekelsznek. Tehát így megszűröd, nem?
1: Igen, abszolút.
2: De vannak Patika rajongók.
3: Vannak Patika rajongók?
2: Igen, írták, hogy ezt 4 évesen ők is nagyon szerették.
3: Ugye, hogy imádom a Gatyadalt, de ez nem az eredeti, a sokkal jobb az eredeti. Ez már valamilyen túl hangszerelt.
1: Ez már túl fejlett
3: volt. Elitista gatyadal volt.
1: Én is imádtam Patikát 4 évesen, látod? Tehát ez simán. Simán csomó mindenkinél átment. Gyorsan egy pici közlekedés. M1 Bicskétől Álpest felé, Spáros Geri, köszönjük szépen, hogy elküldted. Ha még van valami, akkor küldjétek. Jó, 0-23-111 az SMS számunk. És Lackó azt mondta, hogy elmaradta, hogy vagy magyar. Mi történt, hogy nem jelezték ezt nekünk a hallgatók, hogy vagy magyarra kellene indítani? Vagy lehet, hogy mi volt? Nem, mi voltunk szabadságon.
2: Mi voltunk,
1: várjál, mi voltunk szabadságon.
2: És akkor ilyenkor ezt tolni szoktuk, de Laci szabadságon volt még hétfőn. Tehát nem volt Laci a számgenerátorunk.
3: Igen. És
2: ma van először.
3: Igen, és ő a csokiban a Laci most már, mert Laci egész héten keresztül csak napozott.
1: Nagyon durván lebarnult.
2: Neked is megmutatta, hogy mindenhol lesült?
3: Neked megmutatta?
1: Neked megmutatta?
2: A királyi
1: invesző is barna.
3: Ez na, Laci, és nekem miért nem mutattad
2: meg? Ráadásul a teraszon, érted?
3: Kimentetek ketten a teraszra, és megmutatta neked a királyi hímet.
1: Ezért maradok mindig benne a stúdióban. Én itt elüldögélek.
2: Én gyorsan elfordultam.
1: Én ezért ülök itt mindig.
3: Látod, ez nem jó alapú megkülönböztetés, azt mondom nektek, írok a HR-nek.
1: Na, szólt volna, hogy bemutatóval.
2: Nézd oda. Nézd oda!
1: Nem akarom, Laci, ne ellen létsz, a telefonját böngészi.
2: De mutassa meg, ha nektek is.
1: Jó, de akkor úgy mutass, hogy nyaralás előtt, nyaralás után kérjük, jó? Tehát akkor, hogy előtte-utána kép legyen.
3: De Laci...
1: Laci közben van.
3: Az a szemtelenség az arcán.
1: Közben van.
3: Egy édeses
1: törő. Közben van.
3: Utána pedig Balázs tegye mellé.
2: Egyenlő pályák, egyenlő esélyek.
1: Abszolút. Nekem is van nyaralás előtti, meg nyaralás utáni.
3: Hát ez nagyon fehér, mert olyan, hogy egy fényrudat tartnál
1: kezembe. Istenem, de jó, hogy nem én ülök a bejáratnál. Ez most beleégett volna a retinámba. Ez most csak egyszer kapta el. Ugye, hogy jobb így a szerda? Látod? Ugye, hogy látod? Laci bejön egy képet, előveszed az iPhone-járól, meg is vagy. Lacinak nagyon sok ilyen van az iPhone-ján, úgyhogy...
3: Én egyszer elopnék egy iPhone-t a Laci-t lopnám el, csak mondom.
1: Azt figyelj, elmondom neked, hogy ez jelkód nélkül egyszer eltűnne, és megtalálna egy 6 éves gyerek, az soha többet nem enne, nem innan elnémulna, és megállna a növésbe. Ez történne vele, és a szülei nem érték, hogy mi történt. És ő csak így nézne üveges tekintetben magam elé, és évek múlva terápiázzák ki, hogy ő látott 10 percig egy kódolatlan iPhone.
3: És az durva az egész, hogy nagyon speciális érdeklődésükre van.
1: Igen, igen, egy felnőtt ember is nagyon traumatizálta.
3: Nekünk is nehéz. Nekünk is nehéz, de...
1: Igen.
3: Egy civilnek, ezt el sem tudjuk képzelni, milyen lehetne.
1: Tegyünk jelkódot rá. Na jó, vagy gyerekek, oké, akkor most mi van? Na most akkor elmondom, mi van. Mit szeretnétek, mi hangulatban vagytok? Hogy érzitek ezt a szerdát, mennyire vagytok ráhangolódva idegen számokra? Vagy álsegélnyújtás és turisták kirablása európai autóutakon. Ezt összeszedte egy svájci oldal talán, vagy az osztrák autóklub, hogy rabolják ki az Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Horvátországban menő turistákat, és összeszedték a legnépszerűbb átveréseket. Meg kell nézni, hogy ennek mi bedőlnénk, ez működik-e, vagy nem működik, ezt tudjuk kielemezni. Vagy random számgenerátorunkkal, magyarul nevén László által tárcsázott számokkal megnézzük, hogy van az ország. Én ma mindenre vevő vagyok, ez ma ti döntésetek.
2: Nem volt ritka szabadság pillanat. Előtt nem csináltunk?
1: Én szerintem nem.
2: Nem.
1: Tehát én szerintem nem.
2: Júni elején volt, akkor járt gyerekek, a júliusban még nem volt, akkor jár.
1: Amit szeretnétek. Mama?
3: Szerintem legyen az, amit a Feri kért.
1: Csekkolt vissza Eszter. Igen, jött vissza az adásba Eszter. Egy hosszabb üzenet elolvasása után. Látom mindig, mikor üzenetet olvasol.
3: Igen, igen. És igen, és rájöttem, hogy Kaszás Attila énekelte a Patikából a Gatya dalt.
1: Az volt az eredeti talán.
3: Az eredeti.
1: Igen, az az eredeti.
3: Igen. Na jó.
2: Nem hallgatjuk meg, jó? Tehát elég volt a Kolta is.
1: Na?
3: De miért nem hallgatjuk meg?
2: Mert elég volt a Kolta is.
3: Na jó, mindegy. Szóval a lényeg, hogy tartsuk meg akkor, hogy vagy magyart. Telefonáljunk. Még csak 22 van. Most kezdjük el, vagy utána?
1: Amit félben? Akartok, gyerekek, ez már egy ilyen nap. Amilyen vonaton ültök, amit szerintem éreztek, amilyen
3: most,
1: flóban
3: vagytok.
1: Szerintem
3: vigyük át a reklám utánra.
1: Szóljál akkor a telefonba nézelődő barátodnak, hogy...
3: Bütyök, gyere!
1: Igen, hozza a telefonszámokat. Jó, milyen hangulatban lehetnek?
3: Milyen hónapban vagyunk?
1: Milyen hónapban vagyunk?
3: Na, milyen hónapban vagyunk?
2: Július, nyár, meleg van, szabadságok, nyaralások. Ki van csakkor
3: mindenki?
1: Felveszi, beszélget.
2: Nem veszi föl.
1: 8:45-kor, igen? Nagyon nyaral, nagyon alszik, ez lehet?
3: Csak azok veszik fel, akik a futárt várják még valamilyen csomaggal.
1: Jó, nézzük az elsőt. Laci már be is adta. Jó. Megnézzük akkor. Nyaral, pihen. Külföldön van, napozik. És most fölvette. Halló, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
1: Kezi Csokom, jó reggelt kívánunk! Rádió 1-ből telefonálnak, Rákóczi Feri, Rásko Eszteri, Sebestyén Barázs vagyok. Zavaratunk egy pillanatra.
5: Nem zavarnak.
1: Nem zavarunk. Ah, nagyon jó. Egy keresztnevet kaphatunk.
5: Erika!
1: Tegeződhetünk, Erika?
5: Örülnék neki.
1: Nagyon jó, Erika.
2: Mi is örülünk, Erika.
1: Mi a helyzet, Erika? Egy rövid telefonhívás erejéig felderítjük, hogy ki hogy van. Random számokat fölhívunk, és megjelenünk itt adásban egyszer csak meg telefonon, és megkérdezzük a másik oldalt jelen pillanatban téged, hogy hogy vagy. Milyen a reggeled, hogy telik a júliusod, hogy érzed magad?
5: Köszönöm szépen, jól vagyok, iparkodom, igyekszem. Hát meg tudod, finom vegyes. Mikor, hogy sikerül?
2: Finom vegyes.
3: Finom vegyes. Ez nagyon tetszik. Ez nagyon tetszik.
1: Erika a napdumáját megítsa. Finom vegyes? Ma reggeli finom vegyes? Vagy
5: úgy egyébként is finom vegyes.
3: Ez egy ilyen életérzés. Aha. Ez olyan, egy finom vegyes.
2: Az olaszoknak az jutott nekünk a finom vegyes.
1: És ma már megérkezett a finom vegyes?
5: kezd, alakul.
1: Nagyon jó.
5: De jó tendenciába ez a telefonhívás elbillentette.
3: Jaj, no, de jó.
5: Jó irányban.
1: Elbillentette. Merre vagy, Erika? Nem kell pontosan, nem akarod, csak hogy...
5: Én a munkahelyen nem vagyok.
1: És az hol van?
5: Második kerületben, a Fény hát utcán.
1: Itt vagy te közel hozzá. Fény utcán.
3: És mit csinálsz a Fény utcán?
5: Hát én nekem az a dolgom, kérlek szépen, hogy finomabbnál finomabb zöldséget és gyümölcsöt adjak a kedves vásárlóimnak. És még egy nagyon-nagyon fontos dolog van,
1: igen?
5: Hogy minden egyes embernek, aki ott megjelenik nálam, csak egyetlen egy mondatot tudjak nekik mondani, de tiszta szívből, őszintén, azt, hogy repetára visszavárom.
1: Hát egy főnyeremény vagy, Erika, egy első telefonálóra. Akkor te, amit a Feri mondta, hogy te a Fény utcai piacon vagy kint.
3: És ott melyik stand a tiéd, ha keresünk téged, hol találunk meg?
5: Ahogy bejöttök a rampán a főbejáraton, hát ott vagyunk középen, szemnézebb paradicsomokkal, széles választékkal.
1: Óriási vagy.
5: Nem. Tehát tényleg széles választékkal, majd erre a telefonszámra fogok küldeni nektek fényképet, hogy nem csak mondtam, hanem úgy is van.
1: Igen?
5: Ugyanúgy, mint amikor repetára visszavárlak. Tehát ez így van.
2: Na, Eszternek van egy nagyon fontos szakmai kérdése, hogy ökörszív paradicsomod van-e? Mert tegnap igen. Óta van. Tessék.
3: Indulok.
5: Igen. Rózsaszínben holnap, hogyha reggel kijöttök, vagy inkább pénteken, mert akkor én is bent vagyok, akkor tudok adni nektek rózsaszín, pirosat és barna ökörszívet. Most csak rózsaszín.
1: Erika, hát ez főnyeremény vagy így nekünk így elsőre. Abszolút. Tehát, hogy ez piacozol, jó kedved van, dolgozol.
5: Itt van. Hát figyelj, 3:31-kor kelek, 11-kor fekszem, itt bent a piacon.
3: Igen, mit látsz az embereken, hogy milyen most a hangulata a magyaroknak?
5: A magyaroknak? Uh-huh. Én csak azt tudom mondani, ami itt bent a piacon zajlik. Hát azt inkább nem mondom. Szerintem én azért abban bízok, hogy az embereknek most már kezd újra ismét egy kicsit a régi kerékvágásba billenni a gondolkodásuk, a lelkiállapotuk. Szerintem mindenki abban reménykedik, hogy jó lesz az irány.
1: Hát egy komplett reprezentatív közvéleménykutatást hozol te a piacról, rengeteg ember átmegy a kezed között, találkozol velük, rájuk nézel, mondasz egy kedves mondatot, hát egy a második kerületük is hírmondó lettél nekünk, hogy vannak az emberek ott a Fény utcai piacon. De te is jól vagy, akkor örülünk nagyon, hogy találkoztunk.
5: Hát iparkoznak, és én szerintem jól. Na. Talán egyre jobban.
1: Na. Igen, dinnye megy, jól megy, kérdezik.
5: Hát igazából a dinnye az még várat magára nálunk egy hetet, most még sárga dinnye van, a görög az még egy hetet egészen biztos várat magára, de akkor viszont nagyon finom lesz.
3: Erika, azt mondd már meg nekem, hogy a Fény utcai piacon kivel kell vigyázni? Kik a veszélyes elemek?
1: A Józsival a vegyesre.
3: Van ott valami jutúrós, akivel vigyázni kell? Vagy bármi, ami? A Józsi?
5: Én ilyet nem mondhatok.
2: Jó,
5: én ilyet nem mondhatok. Itt mindenkit, tehát egy a lényeg, én mindenkit szeretek. Van, akit kevésbé, van, akit nagyon, és van, akit meg nagyon-nagyon. De egy a lényeg, én mindenkit szeretek.
1: Nagyon jó. Hát aztán Honnendre elmehet a csodába ettől a közönkutatástól. Elmondtad nekünk itt, hogy mi a helyzet konkrétan a piacon. Így van. Erika, puszilunk, örülünk, hogy találkoztunk. Teljesen váratlanul.
5: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. További jó munkát kívánok nektek, és kellemes nyarat. És hogyha kijöttök a Fény utcára, ne feledd repetára, én mindig visszavárlak.
2: Jó, és egy finom vegyesre.
1: Gyere, így kell tolni a
5: marketinget. Át fogom küldeni a fotót erre a telefonszámra, hogy egy pár fotót...
3: Vezetékes mondjuk, de...
1: Vezetékesen vagyunk.
3: Nem kell, de van SMS számunk, ahol tudsz nekünk, hogy
5: ez
3: a Viber.
5: Ez 20-as...
3: Igen, de ez egy IP-telefon.
2: Viberen
1: el tudsz küldeni, majd elmondjuk a számot.
3: Jó.
5: És akkor, tehát meg fogom nektek mutatni, de pénteki pultot azt is át tudom küldeni, és meg tudom mutatni, hogy akkor már itt van a piros, meg a csoki is, jó?
1: Oké, puszi, köszönjük.
5: Köszönjük. Szép napot.
3: Szia.
1: Egy novellenőrzésre számított írja valaki. Gyerekek, meg vagyunk, itt kell abbahagyni. Kész. Hova majd itt tartod? Finom vegyes.
3: Milyen hangulata a magyarnak?
1: Ja, finom vegyes. Erika ott van, Erika a Fény utcán. Leközelően kutattuk, elmondta.
3: Mentsük már a számát Erikának.
1: Látja a magyar, finom vegyesben vagyunk. Kész. Ezt ma itt kell abbahagyni. Ez a rovat, ez megvolt. De mostantól... Ez ma, nekem ez nagyon kerek volt. Egy számmal se hívjunk többet. Ez csak
3: hívjuk fel, akkor, hogy mikor, mindig kérdezz meg, hogy hogy van a dinnye.
1: Milyen
3: és akkor, amikor azt mondja, hogy most már jó a dinnye, majd akkor fog dinnyét venni.
1: Azt hittem, teljesen más irányba megyünk az elején a finom vegyessel. Mondom, úgyis nagy találat, csak ugye kicsit más irányba megyünk. De egyszer csak Erika váltott, és odattól kezdve. Így onnantól kezdve megérkeztünk a piacra.
3: Hát tetszik ez az életszemlélet. Ennyi. Ez is mehet a pólóra.
1: Gyerekek, a legrövidebb, leghatásosabb rovat. Egyetértünk?
3: Így van.
1: Ne, ez ugye? Nem szabad.
3: A csúcson kell abbahagyni, innentől kezdve több mekegése, meg mindenféle ilyen céltalan beszélgetés, hogy nincs kapacitás.
1: Még hatan ránk vágják, négyen leteszik, ketten fel sem veszik. Itt Erikával meg vagyunk, finom, vegyes. Kész. Ennyi volt, gyerekek. Jövünk mindjárt 8:30, pontosan itt vagyunk a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
8: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
9: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomokat ehetek és fürdőzni is tudok.
8: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
9: Tökéletes!
8: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
10: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
11: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
12: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görög dinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
6: Reklámot hallottak.
15: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
6: Reklám.
16: 10, még 20, még 30, még 40, még 50. Bizony, 50% kedvezmény a prágai látszerészetben és a Butik Optikban két készleten lévő szemüvegkeret vagy napszemüveg vásárlása esetén az olcsóbb árából június 6-tól 18-áig.
17: Ezt nem hiszem el! Indulok!
16: Prágai.
18: Indítsd a nyarat a Zengőalföld Kft. Hűsítő akcióival. Jacuzzi, műfű, kerti bútor és pergola kedvezményes árakon, hogy kerted a pihenés tökéletes helyszíne legyen. Ne maradj le, látogass el áruházunkba a Szőregi út 50 szám alá.
19: Csongrád Csanád vármegyei vagy? Akkor egész júniusban 20% kedvezménnyel válthatod meg a belépődet a napfényfürdő Aquapolisba. Használd a június 20 promókódot online, és csobbanj még többet, hiszen idén már a teljes csúszdapark is a belépő része. A kedvezmény lakcímkártya bemutatása mellett, és csak online érvényes. Aquapolis.hu.

kettő között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Radio 1. On Radio 1. Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Rádió 1-en.
3: Egyre komolyabb méreteket ölt a vízhiány, csalók járják a Székelysort, kevesebb a baleset a vasúti átjárókban. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Az egyre hosszabban tartó hőhullámok miatt az országban több helyen is voltak olyan napok, amikor vízkorlátozás lépett életbe. Fontos lehet emiatt a kiskertekben is odafigyelni a vízfogyasztásra és különböző technikákat bevetni, hogy megtartsuk a vizet. Ezzel kapcsolatban egy kis okos is megjelent a napokban, ami a kertművelő.hu weboldalon érhető el. A problémáról Sípos József növényorvos nyilatkozott a Szegedi Rádió 1-nek.
4: Az egyre hosszabb hőhullámok, egyre kevesebb egyenletes csapadék, kiszáradt tavaink, illetve a folyóinknak a vízszintje is mutatja, hogy nagyon komoly gond a vízhiány. Sokan úgy érzik, hogy a vízkorlátozás csupán kellemetlenség, és valójában azonban egy fontos figyelmeztetés, hogy a természet azt üzeni, hogy a vízkészleteink nem végtelenek. Magyarországon sokszor halljuk azt, hogy a vizek országa, de a klímaváltozás, a csapadék egyre egyenletlenebb eloszása miatt ez a tézis már felborul.
3: Csalókra figyelmeztet az IKV ZRT a Szegedi Székelysor egyik önkormányzati bérházában. A társaságtól a szeged.hu megtudta, az ismeretlenek villanyszerelőnek adják ki magukat, munkát ígérnek, majd pénzt próbálnak kicsalni a lakóktól. Az esetről lakossági bejelentések alapján értesült az önkormányzati cég. Az IKV hangsúlyozza, hogy a munkatársai minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják magukat. A lakókat arra kérik, hogy ne engedjenek be olyanokat, akik ezt nem tudják felmutatni, és ne adjanak át nekik pénzt. Kevesebb baleset történt idén a vasúti átjárókban, mint a korábbi évek azonos időszakában, írja a délmagyar.hu. A MÁV adatai szerint ennek ellenére eddig 21 baleset volt, amelyekben 10-en vesztették életüket. Csongrád-Csanád megyében idén Hódmezővásárhelyen egy autó ütközött a vasúti fénysorompónak, Szegeden pedig halálra gázolt egy a sínekre lépő gyalogost a vasútvillamos. A vasúttársaság a nyári forgalom növekedése miatt ismét fokozott óvatosságra kéri az autósokat, a kerékpárosokat és a gyalogosokat, valamint a közlekedési szabályok betartására figyelmeztet. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Erősen felhős lesz ma az ég, majd reggeltől kora délelőttől határozottan csökken a felhőzet, és napos idő várható, általában kevés komoly felhővel. Zápor, zivatar inkább csak kisebb körzetekben fordulhat elő. A hőmérséklet reggel és délelőtt 15 és 22 fok között alakul, délután pedig 26 és 31 fok között alakulnak a maximumok. Legyen szép napjuk, jó munkát kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Finom.
1: Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
1: Na?
3: Scion.
1: Egy jó kis légkondicionáló, gyerekek. Egy jó kis légkondicionáló.
3: Nagyon meg vagyok elégedve a szponzorainkkal. Nem szoktak rossz cuccokat idehozni.
1: Nem, nem hát. Itt nincsenek rossz cuccok.
3: Igen, és ugye te csomó mindent kipróbáltunk, amit ugye amúgy nem próbáltunk volna ki, és azt gondolom, hogy ezek mind jó dolgok. Én most ugye a festéket használom minden nap, mert minden nap kivestünk egy falat a lánygyermekemmel, ez a nyári programunk. Így kondicionálom, mert garantálom, a kerítést festettem.
0: Jó, és akkor... hogy látod, 1-től 10-ig mekkora a siker?
3: Szerintem az van, hogy ha 10 nap múlva megkérdezed, akkor már lehet majd napi munkába kiadni a gyereket.
0: Na,
3: nagyon jól csinálja. Most már annyi,
0: hogy... Glettel is megy neki?
3: Minden megy neki, egy 140 centig vállal. Tehát, hogy az, hogy ami a felett van, azt már ti csináljátok. De így a felét meg tudja csinálni a lakásnak, ami szerintem tök jó.
0: Jó. Hát persze, fél pénz megvan, megmarad.
1: De hogy ez most ilyen direkt festés, vagy egyébként is festeni kéne, vagy csak szórakozás nyára, hogy festitek kézzel?
3: Vegyes érzések.
1: A kettő együtt.
3: Igen, már összetapicskolt, úgyhogy most az csinálja meg, aki az egészet csinálta. Tehát, hogy az ő apró kis új lenyomatait festjük le. Meg dizájn kap a szobája. Nagyon menő lesz. Vagy szörnyű. Ez a két opció van.
1: Na jó van, gyerekek. Oké, akkor viszont megbeszéltük, hogy végeztünk rovatunkkal.
0: Kész, ennyi volt.
1: Abba. Erikát megtaláltuk a Fény utcai piacról. Laci visszavonult a telefonszámába. Mit látsz, Zsülci? Ja, csak a hírt nézted? Én közben olvasgatok itt magamnak ilyeneket. Ezeket már be se hozom, mert nem vagytok annyira vevőkre.
0: Na, mit találtál megint? Összeesküvés elmélet. UFO-k.
1: Vagy? Mi még az én topikom?
3: Na?
0: A suna.
1: Altesti dolgok?
0: Azaz.
3: Mire fogsz a heresérvedről?
1: Belobbant egy betegnő bélgáza az orvosi lézertől. Nem mondd, hogy azért nem lettél volna ott
3: belobbant
1: egy pillanatra.
3: Belobbant a betegnő bélgáza. Ez egy alliteráló mondat. Belobbant.
1: Egy betegnő bélgáza orvosi lézertől. Van ilyen?
3: De milyen, amikor...
1: Ez létezik.
3: De és milyen egy egészséges nőnek a bélgáza?
1: Ti olvastok hír 24-et, meg 24 pontot, meg nem tudom érteni.
0: Kinek
1: meg ezt azt. Én közben azért lesüljedek egy kicsit mélyebbre. Engem ezek a hírek
3: dobnak. Ezt hol olvastad, kérdezem meg? Mi a pontos forrás?
1: Nem jelölöm meg a forrásomat, hogy kinél találtam.
3: Érdekes.
1: Tokiói műtőben lágra kapott a páciens az operáció közben. Fekszel az asztalon, elaltatnak, lézerre műtenek.
0: Jön a lézer.
1: Te pukkantasz egyet, és az begyullad. Óvatosak legyetek
0: a altatásban. Ez valószínűleg ráadásul nem is kint hanem bent.
1: Hát, igen, ez egy nyomozzuk, hogy mit ürt. Rutin műtétnek indul, tűzgolyóval végződött. Érted?
3: Akkor a gömbvillám az lehet, hogy lírod, hogy teljesen másra gondoltunk.
1: Műtőasztalon feküdt a beteg altatás közben, amikor a bélgáza berobbant a sebészeti lézertől egy tokiói kórházban. Nyilván hülyék műtenek ott, tehát azért ott komoly lézeres műtét van. 30-es éveiben járó nő meg kellett műteni, mert volt valamilyen problémája. A vizsgálat szerint sem az orvosok, sem a berendezés nem hibázott, de ők is azt mondják, hogy elsőre fekete komédiába illő jelenetnek tűnhetett, ami a valóságban azért súlyos sérüléseket okozott. A Tokiói Orvos Egyetem kórházában egy rutinnak induló lézeres beavatkozás fordult rémálomba. Na?
3: De mi volt a protokoll? Tehát az, hogy előző nap ugye gondolom már nem evett a páciens, vagy este 6-tól, de előtte betolt magába egy, nem tudom, egy fermentált cukkinit.
0: Hát nem, ez több nappal ezelőtt ott ragadt. Valószínűleg annyira szorongott a műtéttől, hogy nem engedte ki a gázokat. Tehát a gázok bennmaradtak.
1: A gázok bennmaradtak, csak megtörtént az altatás. Megtörtént az altatás, és az altatásnál csinálták volna meg azt a lézeres műtétet, amiközben a beteg teljesen természetes módon, csak hiperventilálni kezdett.
3: Nem azt mondom, hogy az elengedés fázisában lépett.
1: Hiszen altatásban volt, vagyis ott azért a záróizmok nem annyira működnek. És kiengedett egy kis mennyiségű bélgázt. Na most ez egy élettanulmányos olyan zárt lézersugárral megvilágított térben katasztrofális következményekkel járt, mert hogy egyébként az operációs területre szivárgó gáz a lézert azonnal berobbantotta.
3: De amúgy ez egy nagyon érdekes probléma, hogy hívja fel a figyelmet, hogy akkor a különböző akciófilmek, amikor ugye ilyen lézerekkel mahinálnak, akkor sokkal veszélyesebbek is lehetnek mostantól, hogyha megcifrázzák ezeket némi nemű gázzal.
1: A lángok egy pillanat alatt átterjedtek a steril műtő más területére, a lepedőre, és tűz ütött ki a műtőben, illetve a műtőasztalon.
0: És még oltani se tudsz, hiszen ott van egy felnyitott beteg.
3: De mennyi gáz kell ahhoz, hogy... De most, mert amikor
1: megjut Szóval egy lézerlámpa?
3: Hol a lézerlámpa? Laci,
1: hol a lézerlámpa? Azonnál ide a lézerlámpa.
3: De nem azt, hanem inkább azt, hogy most oké, van benned, nem tudom, hány liter fing lehet egy

0: emberben.
1: Hát ez egy jó kérdés egyébként, igen.
0: De hogy amikor például felrobbantasz egy, tehát egy gyerekként csinálsz ilyeneket, hogy meggyújtasz dezodort, meg ilyesmi, hogy azért ez nem egy ilyen végtelen.
1: Hát igen, csak a tűz után hát, ugye terjed.
2: Egy robbanás van, aztán tudod, ott egy csomó minden van, ami aztán tovább
0: végkel. Ez alkoholos dolgok, meg ez a
2: kézé. Például a fertőtlenítőszer meggyullad.
1: Igen, átment minden. Azért a történet annyira hihetetlennek tűnt, hogy a lap szerint, az orvosi lap szerint a külföldi orvosok eleinte kételkedtek benne, és arra gyanakodtak, hogy valójában valamilyen alkoholos fertőtlenítőszer gőze robbanhatott be, nem pedig a bélgáz. És kizárták, hogy az orvosi stáb hibázott, nem tároltak folyékony anyagot, visszanézték a felvételeket, de a lézerberendezés is tökéletesen a gyári specifikációnak megfelelően működött. Kizárólag a fizika, a kémia és az emberi biológia szerencsétlen találkozásával jöhetett
0: de
1: ez
0: hol a
1: létre.
0: Videó? Miért nincs videó?
1: Azt nem tudom, hogy szerintem azt ilyen személyiségokból nem adják ki, hanem egy belső vizsgálat futtatott le a kórház, be volt kamerázva a műtő, és azt mondják, hogy senki nem hibázott. Ugye metán és hidrogén, ez az összetevő, és a metánhidrogén és a lézer találkozása az létrehoz egy ilyet. Teljesen át kell írni a lézerrel való műtét protokollját egyébként. A metán tűz és klíma veszélyes, ugye? Amit a szarvasmarhák is kibocsátanak, és ha ez keveredik az oxigén, a levegőben található oxigénnel, és a lézer extrém hőjével, abban a pillanatban az robban. Ez mennyire
0: tehát,
1: durva!
0: Amikor szánalmasnak érzed magad, gondolj arra, hogy valójában egy fegyver vagy.
1: Valójában egy fegyver vagy. De figyelj, mit mondanak erre a japánok? Jó. Még mindig nem hisszük el, marha hússal és bábukkal folytassuk le a bizonyítási eljárást. Kivonultak a kórházba a vizsgálóbizottság, és laboratóriumi körülmények között lemodellezték a műtétet, hogy minden kétséget kizáróan tisztázzák a stáb felelősségét. Tehát ők megnézték, hogy ez tényleg meggyullad-e, modellbábukkal, marha hús és mesterségesen adagolt metánhidrogén gázkeverék segítségével bebizonyították, hogy a bélgáz valóban képes begyulladni a lézer hőjétől. Így van. Ők kivonultak. Mennyire precízek a japánok. Ja. Lemodellezték a balesetet.
0: És téged nem hívtak be erre?
1: Mint főszakértő. Mint főszakértő. A kórház a bizottság levele után szigorította a tűzvédelmet, és új műtéti protokollokat vezettek be, hogy lehet a lézerrel dolgozni, hogy fizikailag megakadályozzák, hogy ez újra megtörténjen. Bejárta a világsajtót az eset, és azt mondják, hogy az egyik legmeghökkentőbb példa arra, hogy a legmodernebb orvosi környezet is milyen dolgokat tud produkálni.
2: És ez az, amire tényleg nem számítasz. Hogy van egy biztonságos lézered.
1: Igen, teljesen biztonságos lézer, ami nem tud meggyulladni, nem okozó égési sérülést, és ez történik így ebben a formában. Nagyon-nagyon durva. De hogy tényleg a japán gondolkodás azért az milyen? Egy évig folyt a vizsgálat, évekkel ezelőtt történt az eset, de most hozták nyilvánosságra, mert eddig folyamatosan azt vizsgálták, hogy ki hibázott. Három éve tartott
2: alaposan.
1: A teljes vizsgálat.
2: Alaposan.
1: A marhahússal, a bábukkal, mire bebizonyították, hogy mi történik. Ez is mennyire más mentalitás, mennyire más gondolkodás. Nem? Hihetetlen.
0: Azon gondolkozom, hogy nem.
1: Hogy van elézerlámpád?
0: Például a Kapu Tibor, ugye csináltasz a rengeteg kísérletet odakint, azt a lényegeseket mind elfelejtették, megcsináltatni
1: vele? Ilyeneket nem csinálnak?
0: Hát nem.
1: Hát nem viszel fel egy orvosi igen. lézert? Hát nem mondd, hogy nem viszel fel.
0: Savanyú babot, hát, hogy legalább ez derüljön ki.
1: Igen. És akkor ők bevittek oda metángázt, azt beengedik a levegőbe, és a lézerrel elkezdtek akkor hadonászni.
2: Tehát akkor valószínűleg ők... igen. Mondjuk a marhahús nem értem, hogy minek kell.
1: Azt én sem értem.
2: Az valószínűleg az emberi test.
1: Az igen. volt maga a test. Marhahússal, bábukkal és rengeteg metángázzal modellezték.
0: Nálunk ezeket disznóval szokták csinálni. Nem?
2: Altatógáz be,
0: igen.
2: Pörzsölés, puf.
1: Tehát a modellbábút lerakta a bábút, a marhahús az volt az emberi
2: hát
1: szövet.
2: Az volt igen a test,
1: az volt maga a test.
2: A műtött ember, hogy milyen sérüléseket szenved ilyen égésre.
1: És a metángázt meg benyomták
2: meg a
1: levegőbe.
2: Puki, minden aha. összeállt.
0: Amúgy szerintem ilyenkor azt kell csinálni, amit a magyarok csinálnának, amikor felébred a beteg, akkor el kell kezdeni üvölteni vele. Maga tönkretette az egész műtétet, minden a maga hibája. Kifogjuk magát, érzelmi károkozás, és a többi, és nagyon beperelni, meg nem tudom, teljes meghurcolás.
1: A cikk azt nem írja egyébként, hogy ilyenkor kártérítés van, mennyi idő alatt gyógyult fel, ugye erről a kórház azért nem adott ki adatokat, tehát ők azért azt mutatták, hogy hogy folytatták le a vizsgálatot, milyen tudományos kísérletekkel bizonyították, hogy kihibázott, de nincs benne, én legalábbis nem találtam meg egyik cikkensben semben, hogy magával a nővel mi
2: van.
1: Mert gondolom, ilyenkor ez egy nagyon komoly kártérítés, nem? Tehát fölkelsz úgy, hogy megégtél, hogy tehát erről te semmit nem tehetsz, hát ezt a kórháznak kell biztosítani.
2: Na jó, de hát a kórház se tehet róla, de igen, hát ők de meg nem tudták,
1: ők meg ezt nem
2: hogy
1: tudták.
2: Ez így fog működni.
0: Ettől túrnézik most már a tudományával.
2: Mutatom.
0: Igen, fellép. De nagyon érdekes, mert ha van ennek hát ennek a gázművészetnek országa, hát az a japánok imádják ezt. Tehát ott olyan műsorok vannak a tévében, ahol ugye egymást figyelik le az emberek és az erőnek. Tehát hogy
1: felfoghatatlan jó a japán televízás.
0: Ott valójában oda kell felszülessél.
1: Valójában ott kéne
0: talkshow-t csinálni. Relokációra van szükség, Balázs.
1: Valójában nekem egy japán tévéműsorban kéne éjjel 11-kor talkshow-t vezetnem. Nagyon szeretem, hogy nincsen MH sem, semmiféle média hatóságuk, ami ezt szabályozza.
0: Ezt el tudnak intézni szerintem.
1: Hát sokszor szórakoztatok embereket a japán tévéműsorok YouTube-on való megmutatásával. Hogy nézd? Na, hát azért lesz egy házon kívül. Azért nem teljesen, nem egy
0: Alindával.
1: Csatája azért. Igen, nem egy Alindás mély interjú. Felfoghatatlan, hogy a japánok mit csinálnak.
2: Gátlástalan, nincs határ.
0: Plusz állítólag a japánok ugyanúgy nem tudják megkülönböztetni a fehér embereket egymástól, mint mi a japánokat.
1: Ez nekem annyira fura.
0: Te úgy, mint Brad Pitt, nem?
1: De hogy szerinted ugyanolyan arcvakságuk van? Tehát azt mondják, hogy Ferit meg a Zsűlt nem lehet egymástól megkülönböztetni.
2: De mi azért jóval különbözőek vagyunk, mint ők.
1: Mint két japán, hát tedd már egymást.
0: Szerintem csak azt látja, hogy nagy fehér cula.
1: Állítsuk egymás mellé Annát és Esztert. Hát azért azt mondja, hogy japán nem tudja megkülönböztetni szőkét egy feketével, mi három ide japán beállítasz, hát mindig tök egyformán néz ki.
0: Hát ez az ország, ahol élhetnénk békésen boldogan. Be tudnék úgy sétálni, várva, hogy sziasztok.
1: Fogalmuk nem lenne.
0: Liptai Klaudia vagyok. Nagyon érdekes.
1: De ők miért engedik ennyire szabadon ezt? Ők miért nekik miért nincs egy hatóságuk? Miért csinálnak azt a tévéműsorokban, amit akarnak?
2: Hát valószínűleg ugyanaz van.
1: Tök más a szexuális kultúrájuk is
2: az is.
0: Jaj, de érdekes, hogy ide lyukadtunk ki. Hát, hogy már egyből itt vagyunk.
2: Nem, ugye az van, hogy ez a társadalomban való nagyon komoly szabályzás, ahogy például a munkához hozzáállnak, tudod, hogy ott az nagyon-nagyon komoly töréseket okoz, azt valahol le kell vezetni.
1: És ezt levezetik.
2: És levezeti abban, hogy bugyi automata van, és abban, hogy a tévéműsor teljesen szabad. Nem?
0: Igen.
2: Szerintem ez lehet az oka.
0: Szerintem ez is benne van. Másrészt, hogy ez mégis egy kontrollál dolog, tehát hogy ők ugye nagyon szabályozottak, és akkor vannak erre is kijelölt helyzetek, meg időpontok, meg források.
2: És akkor csinálja, amikor,
0: és
2: igen.
0: És ezt is ilyen kontrolláltan csinálják. Tehát nem az van, hogy nem tudom,
1: de, így, de várjál, tehát ha láthatok ilyen japán show műsort, ez rendes ez rendes műsorvezetővel zajlik, ez közönséggel zajlik, ez... Ja, ez semmi. Négy olyan példát tudok mondani. Nem ismeritek? Ti ezt most... Ezt nektek új?
2: Ezt én nem láttam még.
1: Jó, akkor következik. Hát, hogy mondjam ezt úgy el, hogy rádió. Nem tudom.
2: Sehogy. Szerintem sehogy.
1: Pedig sok tévéműsort láttam már. De a japán tévéműsorok, ott egy kicsit mindig elidőzök. Ez semmi. Tehát ez, hogy alulról kijön valami. Különböző testrészeket kell megismerned. A feladat a következő. Van egy fal. Úgy szeretem azt, aki azért a stand-upjában nagyon szabad szájú, és hasonló dolgokat sokszor megemlíti, akkor ilyen szemérmesen így félrenéz. Mintha itt ülne, nagyjából nem tudom, az anyám, tudod?
0: Anyád előtt nem lenne ilyen problémám, nem az anyáddal van a baj.
1: Félrenéz, aranyosan így, hogy félrenéz, ez oké, mert én nem vagyok itt.
0: Na jó, figyelj, jó, tessék, akkor megyek veled, hallgatlak. Hallgatlak, de te fizetsz. De a végén te
1: teljesen
0: fizetsz,
1: jól nem? El tudom mondani úgy, hogy semmi nem lesz benne.
0: Igen, Balázs.
1: A talkshow feladat a leszek következő.
0: Leszek a Robinod a Batmanhez.
1: A talkshow, bejön egy pár, ők bemutatkoznak. És elmondja, hogy szia, mióta vagytok együtt? 4 éve vagyunk együtt, közönség, műsorvezető, öltöny, zakó, mindenki csilli-villi. Azt gondolt, hogy ez egy teljesen normális étköznapi műsor, japánok. Bejön, és azt mondja, hogy most elkérjük a pasidat. A lány ott marad, látsz 3 darab falat, és a falon van 3 darab lyuk. Ugye? Hát
0: itt már lehet sejteni, hogy valószínűleg nem távolban nézés lesz a feladat.
1: Megérkezik a paraván mögé 3 darab férfi, vagy 4 darab férfi, ahol ott van a barátod is.
2: Ő az egyik, a
0: négy. Igen, tehát megérkezik a fókusz tömeg.
2: Igen, és a lyukon...
1: Hát itt idáig tudtam elmondani.
0: Na most jövök én akkor.
1: Léces, a többit az előadást tudom fejezzel.
0: Pánikbe esett. Nem, te nem.
1: Igen, az történik, hogy...
0: Meg kell ismered a saját férjedet egy olyan testrészről, amit csak te ismersz.
1: Oké, mondok egy következőt. Bejön a fiú az anyjával.
2: Uh-huh. Nem. És ugyanez a játék.
0: Nem.
1: Mondom, nem hittem el.
0: Nem.
1: Ja, ma kaptok 6 linket tőlem.
0: Nem.
1: Bejön a fiú az anyjával.
0: Úrszne.
1: De, és azt mondja, hogy az anyukám. És a játék hasonló. De ott ül még, ott van még 6 darab hasonló korabeli anyuka. Anyuka.
0: De anyukáját kell megismerni pucérad? Vagy valami?
1: Amit csak ezt
2: nézni kézek
1: lenne, semmit nem mondtam.
0: Nem, Balázs, nem.
1: Isten hozott a japán talkshow.
0: Balázs, most fel fogjuk hívni a tisztelendő urat.
2: És
1: onnantól megálltam.
0: Nem, most el fogjuk venni a telefonodat, rá fogom tenni neked most a
1: nagyon
0: gyerekzárat.
1: Nagyon durva, ami történik Japánban.
0: És mész a tisztelendő úrral elbeszélgetni. Polgárjátját most hívom fel.
1: Felfoghatatlan, hogy miket csinálnak japán tévéműsorokban. És ez nem, várjál, ez nem internet. Tehát ezek japán csatornák, ahol te nem fizetsz elő, meg nem esti tartalom, ezek este 8-kor, 9-kor, 10-kor fellelhető csatornák.
0: Kelet-európai szitja magyarként mit keresel ezeken a csatornákon? Sebességű.
1: Laci megint.
0: Nem. Laci most egy a Csapnyakon című. De ez aranyos amúgy. Ez aranyos. Jaj, ne nézz rám. Fúj.
2: Na, Zsül
1: jó,
2: már integet.
1: Semmi. Küldjetek.
0: Zsül azt mondja,
1: én
0: hogy...
1: azt hittem, otthon vagytok a japán tévézés világában, nem, egyetlen, de nem vagytok otthon.
0: Nem.
1: Nem vagytok otthon.
0: Én a férjemmel a dél-koreai és az észak-koreai tévészettel nézve. Én a dél az észak-koreait is.
1: Jaj, de aranyosak vagytok. Hát na, akkor hadd meséljek még egy kicsit, de most el kell mennünk
0: írni. Most itt kikapcsolódik ezt a műsort, és megyek a Kölcsei TV-re, a Nyíregyházi hétköznapokat
1: megnézni. És 10 miatyákot elmondani.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége, DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbán. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal.

0: Augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagyrétjén DJ Oti alias Sebestyén Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
6: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
7: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára. 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kaspóra. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
9: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
10: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
9: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
11: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs.
3: Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
14: Lévai Stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizet ihass. Megbízható minőség, lakossági és céges felhasználásra. www.levaistudio.hu.
15: 10. Még. 20. Még.
16: 30.
15: Még.
16: 40.
15: Még.
16: 50.
14: Bizony! 50% kedvezmény a prágai látszerészetben és a Butik Optikban két készleten lévő szemüvegkeret vagy napszemüveg vásárlása esetén az olcsóbb árából június 6-tól 18-áig.
17: Ezt nem hiszem el! Indulok!
14: Prágai.
18: Utazási csomagjából ne felejts el!
19: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
20: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Ez a Rádió 1.

0: Egy-egy Rádió 1. Ez a Rádió 1. Ha Szegedtől Kiskunfélegyházáig friss közlekedési infója van, küldje el nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0670-5-879-879-es számra, hogy kedvenc városunk még gördülékenyebb legyen. Ha helyi információk Szegeden, Kiskunfélegyházán és Kiskunmajsán, akkor 879-882 és 911 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0623-111-111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged. Hallgassa minden nap Molnár Balást a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Nyári nyitvatartásra állt át a Móra Ferenc Múzeum, székelyföldi egészségügyi dolgozókat képez az STE, önkénteseket keresnek a kajakkenu világbajnokságra. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Nyári hosszabbított nyitvatartásra tér át a Móra Ferenc Múzeum Szegeden. Augusztus 29-ig szombatokon este 8 óráig tart nyitva a főépület, így a Drága Barátom Picasso című kiállítást is 2 órával hosszabban tekinthetik meg az érdeklődők ezeken a napokon. A hosszabbított nyitvatartásnak egyszerű oka van, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Hegedűs Anita, a múzeum sajtóreferense.
3: A Móra Ferenc Múzeum főépülete áttért a nyári nyitvatartásra. Ez azt jelenti, hogy egészen augusztus végéig minden szombaton este 8 óráig tartunk nyitva. Ennek a hosszabbított nyitvatartásnak az a célja, hogy ez a plusz 2 óra pont megfelelő arra, hogy egy picit hűvösebb időben is lehessen múzeumot nézni, múzeumba jönni. Ennek a hosszabbított nyitvatartásnak az apropóján természetesen ismét indítjuk majd az ajándéktárak vezetéseket is a Picasso kiállításon.
2: Elindult a Szegedi Tudományegyetem székelyföldi egészségügyi dolgozók képzését célzó kísérleti programja. Az STE honlapján számolt be róla, hogy az együttműködésben 6 székelyföldi kórház és a Kézdivásárhelyi Kanta szakképző központ vesz részt. Az első 2 napos képzést Szegeden tartották, ahol a résztvevők korszerű ápolási ismereteket és oktatásmódszertani tudást sajátíthatnak el. A program célja, hogy a megszerzett ismereteket a résztvevők saját intézményeikben is továbbadják. A tesztprogram tapasztalatai alapján később a teljes képzési program is elindulhat. Önkénteseket várnak a kajakkenu egyetemi világbajnokság lebonyolításához Szegeden, olvasható a Szegedi Tudományegyetem honlapján. A versenyt augusztus 14 és 21 között rendezik meg a Matyéren, ahol várhatóan mintegy 30 ország 300-320 egyetemi sportolója áll rajthoz. Az önkéntesek több területen is segíthetik a szervezők munkáját, például a versenyzők és a nézők tájékoztatásában, a beléptetésnél, a logisztikai feladatokban vagy a díjátadókon. A jelentkezéseket július 20-ig várják, az önkéntesként végzett munka közösségi szolgálatként és szakmai gyakorlatként is elszámolható. Most pedig néhány szó térségünk időjárásáról. Erősen felhős lesz ma az ég, majd reggeltől kora délelőttől határozottan csökken a felhőzet, és napos idő várható, általában kevés komoly felhővel. A hőmérséklet reggel és délelőtt 15 és 22 fok között alakul, délután pedig 26 és 31 fok között alakulnak a maximumok. Legyen szép napjuk, jó munkát kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A
4: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: Uraim, egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balá-la-la-la-la! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Teljesen más jelent az ünnepben.
2: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra után 14 perccel. Hát azt is mondhatnám, hogy megtörtént a beavatás. Előtte gyorsan megtámogatjuk. Ferenc, köszönjük szépen, jó voltam.
3: Nagyon szívesen.
4: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Megtörtént a beavatás egy kicsit Lacival.
3: Volt döbbenet.
2: Lacival beavattuk Esztert a japán tévéműsorok. Még egyelőre csak nagyon felszínesen és könnyeden érintettem, annál szivárványosabb és hát hogy is mondjam csak...
1: Én a naphátrányú részben nem fogok szemkontaktus létesíteni senkivel, és nem érdekel ki, mit kedvel.
2: Felfoghatatlan, hogy hol tartanak.
1: Utána azt mondta nekem Balázs, hogy és amúgy van egy érdekes társadalmi kísérletem. Rám nézett, és mondtam, hogy szerintem az érdekes szót nagyon rosszul használod. Tehát, hogy van ember, akinek az érdekes, te érdekes, és van az, amikor világégést jelent az érdekes.
2: De nem is társadalmi kísérlet, hanem feltettek az amerikaiaknak egy kérdést, és arra voltak kíváncsiak, hogy ki hogy válaszol, és kíváncsiak, hogy szerintetek milyen eredmény született. A kérdés az úgy szólt, hogy... Fogd meg egy általad szeretett rokonodat, anyádat, testvéredet, bárkit. És el kell döntened, hogy bevállalod, vagy nem vállalod be. Arról szólt a kérdés, hogy...
1: Nem akarom. Most...
3: Engedd el az előzményeket, jó? Engedd el, ez más vonal.
2: Vagy meséljek a japán... Anna Zubi nevezeti reality-ről, akarod? Nem akarod, jó?
1: Nem.
2: Berakod, fogod most így kiemeled ebben a pillanatban, berakod egy szobába, ahol 100 évig kell élnie, egy üres szobában, és mind éjjel-nappal fény van. 100 évet kell ott leélnie. Te kapsz ezért 3 millió dollárt, amikor ő kijön a szobából, akkor neki tördik az összes emlékét, viszont ez az egész neked csak 1 másodperc.
1: Kicsit bonyolultnak érzem.
2: Tehát neked 1 másodperc a dolog, hogy most berakod oda.
3: Igen, 1 másodperc
2: egy szeretett rokonodat, 1 másodperc múlva neki lejár a 100 év. A 100 évet ő egyedül éli le egy szobában, de minden emlékét törlik, te viszont kapsz 5 millió dollárt, úgyhogy 1 másodperc alatt átéled azt az élményt, amit ő 100 év alatt. Neki törlődik az emléke, semmiben nem sérül.
1: Ilyen érzés ADHD-snak lenni. Ez a folyamatos bűntudat, hogy mindenki
3: de éred. A 100 évet ő leéli, csak.
2: De azt mondta, hogy mehet a játék, letelt. És te megkapod a 3 millió dollárt. Ő semmire nem emlékszik. Viszont 100 évet leéltetsz vele egy szobába, hogy senki nem szól hozzá, senki nem beszélget. Többször őrül bele, többször éli, többször sír, és nem tud meghalni. 100 évet van egy szobába, 5 millió dollár, és 1 másodperc alatt vége.
3: Szegény mama. Mennyi minden.
2: De és egy fontos, hogy egy szeretett rokonodat. Tehát, hogy nem a haragodda az apád, hanem egy nagyon testvér, gyerek, 100 évig. És a 100
1: Köben
2: év
1: ott elakadtak, hogy mi ez a szeretett rokon.
2: Igen.
1: Hogy ez egy ellentmondás.
2: De hogy próbálj belehelyezkedni. Ez volt a kérdés. És képzeljétek el, hogy nagyjából az amerikaiak 70%-a azt mondta, hogy igen, fognám a gyerekemet, fognám a feleségemet, fognám az anyámat, és mivel törlődik az összes emléke, és nekem ez 1 másodpercembe telik, ezáltal végig életném vele a 100 évet, és elvinném a pénzt. És kevesebben voltak azok, hogy nem érdekel az 1 másodperc, nem érdekel az, hogy 5 millió vagy 3 millió dollár, hanem az érdekel, hogy vele ott leéletek 100 évet egyedül egy szobában, úgy, hogy állandó fény van a szobában, valahogy így volt megfogalmazva, hogy folyamatosan világos van 100 év.
3: Hát ez megőrülsz 3 nap után.
1: Igen, de ezt bevállalja meg, akire ezt mondja, persze, az annak valószínűleg soha nem volt még pénze. Tehát szerintem, hogy ezt a szegény embereknek tűnik egy ilyen nagyon, nagy tétű dolognak, de hogy akinek volt mondjuk valaha annyi pénze, hogy mondjuk nekem nélkülöznie, annak azt szerintem...
3: Mindig tudsz olyan pénzösszeget mondani, ami nem volt. Nem tehát tudom. Aki viszonylag jól él, annak is azt mondod, hogy akkor nem 3 millió dollárt mondasz, hanem 20-at, amivel nagyon nagy álmokat lehetne megvalósítani. Szerintem ez nem tudod, itt ebben a felmentő öv, amiben így kapaszkodsz, az az egy másodperc.
2: Nagyon jó, nagyon összetett a kérdés. Hiszen tök jól van súlyozva, neked egy másodperc. Ő nem emlékszik majd semmire, tehát azt mondod, hogy nem sérült, nem emlékszik semmire, ugyanannyi idősen kapod vissza, de ott ő azt a 100 évet leéli, ami viszont te egy másodperc alatt keresel 5 millió dollárt. És azt mondja, mehet a játék, itt a csekk, megvan az 5 millió. Igen. De neki az ott 100 év volt. És nagyon kíváncsi voltam az eredményre, és leéletnék vele. És azt mondták, hogy igen, menjen, mert megvan a pénz. Ez egészen nagyon megdöbbentő.
1: Fura. Nekem én
2: Laci azt mondja simán. Hát de várjál, egy szeretett rokonodat beraksz egy szobába 100 évre. Mindegy, hogy most öregszik-e közben, vagy ne ilyen részletet be. 100 évig valaki nem szól hozzád, te nem tudsz belehalni, és 100 évig ég a lámpa, és 100 évig egy üres szobába vagy, tök egyedül.
1: Én meghámozom a gyereknek a paradicsomot, szóval rámenézetek.
2: Én fölvágtam neki a szőrőt, annyira féltem, hogy félregyel, úgyhogy...
1: Rámenézetek, ez nem én vagyok.
2: Tessék, ki mit mond? Ki mit mond? Fogd meg egy szereted rokonodat. Van ilyen?
3: Van. Rengeteg.
2: Mondjuk a gyerekedet. Vagy a feleségedet. És egy másodperc múlva dollármilliómos vagy.
1: Kevesebb is elég lenne. Zsül, kapsz egy csellót.
2: A Zsül is gondolkozik.
1: Zsül, kapsz egy csellót, a pénzt megkapod meg.
2: Mondjad? Persze! Hát szeretem, hogy ilyen őszinte műsor
3: vagyunk. Egy nap, vagy egy másodperc.
2: 100 évet leéletsz vele egy szobában.
3: Nem fog emlékezni.
2: De 100 év gyötrődést okozva. Zseniális.
1: Én ezt nem vállalnám be. Azért nem, mert amúgy maga a koncepció szerintem egy fasság.
2: Szerintem zseni a kérdés. Aki ezt így beegyensúlyozta, ilyen jó arányérzéke, a kérdés zseni.
1: Ami olyan dolgokat meg bevállalám, mint egy másik rokonomnak mondjuk az egészségét kapom vissza cserébe, vagy tudod, az életét. Vagy
2: de nem itt ez a kérdés.
1: Maga az, hogy pénz, meg ez.
3: De neki is jobb lesz. Egy másodperc
1: eltelik. Nem tudom összehasonlítani a kettőt.
2: Egy másodperc alatt ezt tőlik el.
3: És nagyon fontos kérdés.
1: De neked telik el az egy másodperc, mert ő megéri ezt 100 évet.
3: Ó, de vége, és elfelejti az egészet.
2: De ott van az érdekes, hogy te pislogsz egyet, és kerestél 5 millió dollárt. Ő vele leéletsz 100 évet. Én ilyeneket tudok eladudni, ne haragudjatok.
3: De nem, és nagyon érdekes kérdés dobott be a hallgató, igen? Hogy van dupla pénz a két rokontra? Hakunk be!
2: Jó, tehát oké, várj, van egy Lacink, aki azt mondta, hogy igen.
3: Simán.
2: Van egy Eszter, aki azt mondta, hogy nem, én is a nem belőlük, én elképzeltem volna Benit, a Noelt, valakit ott, hogy 100 évet leéletek vele, nem? Van egy Zsül, aki gondolkozik, de most, hogy ránézek, szerintem Zsül az igen.
3: Igen, én kettőt raknék.
2: Te beraknál kettőt, de elfelejti, várjál, feloldozva azokat, akik beraknál. Elfelejti, de 100 évig sír, zokog, üti a falat, veri, ki akar jönni, hát nem tudja.
3: Konkrétan megőrül.
2: 100 évig megőrül, de 100 év után visszakapod, és semmire nem emlékszik, csak azt mondja, hogy honnan van a Maserati Balázs.
3: Semmi jó volt.
2: Egyéb még ebből az aranybégemből itt egy kicsit.
3: Fordíthatunk rajta egyet úgy, Laci, hogy vállalnád-e, hogy te kerülsz bele, az egész világnak ez egy másodperc lenne, te belekerülsz ebbe a 100 éves kapszulába, az egész világ egy másodpercet várna, igen? Te visszakerülni, és akkor kapnál 3 millió
2: dollárt. De elfelejtem a 100 évet.
3: Elfelejted a 100 évet.
2: Nem csinálnám végig.
3: Na, úgy vállalnád?
2: A rokonodat beraknád, de te nem vállalnád.
3: Ugye?
2: Hát ez az. Elfelejted a 100 évet.
3: Elfelejted. Tehát, hogy egy másodperc telt el, tehát ennyi ideig nem lennél itt, de neked 100 év.
2: Így elfelejted, de 100 évig egy üres szobába lezárva egyedül.
1: Ez megmarad, ez olyan tudod, hogy onnantól egyszer látnád a szemében azt, hogy valami nem oké, és arra gondolod, ezt
2: oké, de most itt tetszük fel, hogy elfelejtette, tényleg elfelejtette, tényleg nem kapod a pénzt. Tehát,
1: de,
2: hogy...
1: de ez attól, egy csó, alapból nem szoktunk emlékezni azokra, amik az igazi nagy bajt kavarták bennünk. Tehát ez nem az emlék maga, tehát nem az emlékből fakad a sérülés, hanem azt, hogy ezeket a dolgokat így a testünk, a lelkünk így valahogy így eltárolja.
2: Zseniális a kérdés. Zseniális a kérdés.
1: Attól, hogy tudatod nem tudja, attól még ez valamilyen hatása biztos, hogy lesz rád. Ezt nem tudom elképzelni.
2: De mondjuk tétezzük, hogy nincs. Mindent elfejtesz. Ott a lóvé egy másodperc. Zsül, arra kis időre kikapcsolnád a lokátor? Kérdezi egy hallgató. Igen.
1: Tudjuk, hol vagy.
2: Gondolkoztam rajta én is, és mondom, az eredményre voltam kíváncsi, de mondom, aki a kérdést így betette, nekem azért nagyon tetszik, mert nagyon jól van súlyozva. Nem egyből nem, csak aztán azt mondta, nem teszed meg vele, de megértem az igent is, hiszen elfelejti, fel vagy mentve, de közben meggyötöd, akit szerez, de semmire nem emlékszik. Zseni. Zseni a kérdés, és neked annyi, hogy indul a játék, gratulálunk, dollármilliómos vagy.
3: Így van, és neked egy másodperc a gyötrődés is.
2: egy másodperc, hát neked nincs, neked egy másodperc, itt ő leéli a százért. Összeszorítom a fogam, túl van rajta, add a pénzt.
1: Az durva, hogy csak most egy empatikusan belegondoltam ebbe az érzésbe, és ettől már ettől hány égere van. Tehát a gondolattól hány égere van, érted? Hogy így...
2: Nagyon durva kérdés szerintem.
1: Tehát, hogy nem. De akkor... És hogy még mi értelme van a pénznek, akkor, hogyha...
2: De ez most egy teoretikus kérdés.
1: De mi értelme van a pénznek? De ott megvan ezt a 3 millió vagy 5 millió dollárt.
2: 5 millió dollár.
1: Mi értelme van, amikor megtudsz magadról, hogy nagyon fontos ott az, hogy egy rettenetes szar szülő vagy, vagy egy rettenetes szar gyerek.
2: Elfelejti.
1: De nem te, nem ő, hanem te.
3: Te is.
1: De te meg tudod magadról ezt, hogy te milyen ember vagy.
2: Visszakapod ugyanúgy.
3: De neked csak egy másodperc
1: hát a szenvedése. Pont ez az, amit nem értenek az emberek, nagyon sok ember az élettel kapcsolatban, hogy nem ettől lesz, nem tudom, nem attól lesz jó.
2: Laci, nagyon fontos, de amikor kijön 100 éves, lesz egy 100 éves testben? Nem, neked egy másodperc. Tételezik föl, hogy ő nem öregszik, hanem abban az állapotban, most a Lacit beraknánk 100 évig egy szobába, ő 100 évig őrjöngve sír és üti a falat, és ki akar jönni, és amikor kijön ő 100 évvel, tehát az a Laci jön, aki most tehát... az egy másodperccel későbbi Laci jön ki.
1: Már csak de azért sem vállalám.
3: Azt mondja Laci, hogy akkor beülne ő.
2: Bemennél 100 évre. 100 év magányra egy szobába, ami utána egy másodperc nekem. Nem mernék bevenni. Hiába felejtem el. Figyeljetek, az a 100 év azért
1: tönkre
2: na.
1: Tönkre mennék benne. De a gondolatban tönkre mennék, ezt valakivel megtettem. És amúgy nem is lenne értem onnantól ez a semminek.
2: De várj, igen, utána megmaradt, hogy ő jön, én megtettem, ő nem emlékszik semmire, megyünk nyaralni valami nagyon jó helyre, én tudom, hogy meggyötörtem a lóvén állam, ő viszont jól van, mert nem emlékszik semmire. Jól van, mindenek kitörlődött, és ugyanúgy kapom vissza. Csukba a szemem, szia Feri! Miért? Látod azt ott?
3: Miért vagy én?
2: Látod azt a piros Ferrari-t,
3: Mazerati?
2: Na, ebből te nem kapsz semmit.
1: Amúgy ilyen egy narcisztikus kapcsolat, nem? De ez a narcisztikus kapcsolatnak tulajdonképpen az alaptevése, nem? Hogy 20 éven keresztül elveszi az életedet, majd kapsz tőle egy, nem tudom, egy CD-t, és azt mondja, hogy de nem megérte.
2: Zseniális. Hát én már sima YouTube videókra nem tudok elaludni. Engem már ezek az ilyen kérdések.
1: Szerintem
2: még bele tudok annyira tekeredni.
1: Meg a gatyadalt. Itt az idején meghallgassuk a gatyadalt, Zsú.
2: Ebből még bele tudok. Tehát akkor van egy, te mi volt, te még nem mondtál semmit.
3: Én kettőt ültetnék be. Két rokont, dupla pénzért.
1: És melyik kettő?
2: De most, és a komolyan? Tehát, hogyha mondjuk...
3: Nem. Ugyanaz vagy, amit Eszter mond.
2: Tehát szülőként belerohadsz, hogy a gyerekeddel
3: van. És utána arról, mert az egy másodperc, egy darabig próbálom stimulálni magam az, hogy nekem is egy másodperc, nekem csak egy másodperc. És oké, hogy ő szenved 100 évig, de el fogja felejteni, egy másodperc múlva visszaáll minden. Semmi nem lesz olyan gyerekek. Semmi nem lesz olyan
2: közted, a te lelkedben
3: és
2: nem
3: akit
2: lesz.
3: Betettél.
2: Nem. Ő nem emlékszik semmire.
3: Nem. Na
2: te,
3: de hát
2: te,
3: az
2: te
3: én,
2: hará, igen,
3: de
2: te
3: én az én lelkemmel élek, hát azzal nekem kell elszámolni, hogy elment az egy másodperc, itt a rohadt sok lóvé. Ugyanúgy szeretlek, de nem szeretetlek
2: de
3: ugyanúgy,
2: nem.
3: Mert 100 évig raktalak egy üres szobába.
2: Beraktalak egy szobába 1,5-2 milliárd, 3 milliárd forintért.
3: Bent mennyit volt... mondtál? 3-at? Akkor...
2: 3 millió, 5 millió dollár volt az összeg. Ben voltál egy szobában. De
3: a 3 millió
2: emlékszel...
3: dollár az mennyi? Az 1 milliárd forint?
2: Körülbelül, ha most igen. Lehet 5 millió dollár. Ja. Lehet még egy 1,5-2 milliárd, attól függ, akinek hol van az inger küszöbe.
1: Hát ugye? Igen, de ez kicsit olyan, tudod, hogy most nem akarom a transzgenerációs szorongást előzni, de hogy nagyon sokszor van egy csomó olyan dolog, ami egy pici életesemény, ami tényleg generációkra összerombolja a családoknak a működését, hogy akkor ez hogy nem tud az lenni? Tehát attól, hogy nem emlékszel rá, attól az még hatással van rá.
2: Milyen persze rád is, amit a Feri mondta, hogy ki ő, ezt látod. Ez inkább csak egy ilyen levezetés nélküli hangos gondolkodás, hogy oké, felejtsük el az utóhatást, meg hogy vele mi lesz, csak hogy mi a döntés? És mondom az érve, és az volt, hogy de hát egy másodperc.
1: Igen,
2: de nekem ez egy másodperc. Pislogok egy másodpercet, ne bírjak már ki, hogy neki rossz. Egy másodpercre hivatkoztak, hogy igen, a válaszom igen.
1: De az élet maga attól értékes, hogy folyamatosan építkezel, újra tervezed magad, küzdesz dolgokért, valamikor pénzt keresel, amikor nincs pénzed, és a többi, és a többi. Ez a része az életnek. De maga az, hogy a célod az, hogy a pénzed meglegyen, azt nem tudom értelmezni, mert a pénzed önmagában nem fogja megadni neked sem a karakteredet, sem a személyiségedet, sem az érzéseket nem fogja meghozni. Tehát, hogy
2: hát igen, csak azért 3-5 millió, 1,5-2-3 milliárd az emberek nagy többsége nagyon sok mindent belevizionál, a biztonságot, a jólétet, a státuszt, amit aztán lehet, hogy megérsz, eléred, és rájössz, hogy nem ezt tesz igazán boldogá, de amíg nincs addig, azt gondolod, hogy na majd ez megoldja.
1: De gyereked, érted, hogyha őt nem, tehát ha ezt vele meg tudod csinálni, mondjuk, érted, akkor miért van az egész?
2: Igen, sok a duma, hol kell aláírni.
1: Ennyi.
2: Ez nagyon, nagyon érdekes kérdés volt egyébként. Ja, na Zsű, hogy döntöttél? Megy. Párod, a párod.
1: Igen. Mikor jött
2: igen, de szeretlek. Igen, a válaszod igen. Betennéd egy szobába.
1: De ez azért van, mert az ő felesége amúgy sem nagyon másképp.
5: Na jó, de hogyha garantált azt, hogy semmiféle károsodás nem...
2: Nem, ő nem emlékszik semmire.
5: Hát akkor...
2: Becsukod a csuba szemed?
5: Igen.
2: Kijöttél, és meg...
5: Jó.
2: Ne csinálj.
3: De nem emlékszik rá.
5: Nem emlékszik, hogy egy másodperc probléma, aztán puff.
2: Zseni vagy. Tök őszintén örülök, hogy ezt így bevállalom. Én köszönöm, hogy mi egy ilyen őszinte műsor vagyunk, és nem azzal foglalkozunk, hogy hú, most mit szólnak, hallgatok, beraknád?
5: Persze. Tényleg? Ő is engem szerintem.
3: Na, ez egy de szép kapcsolat, érted?
2: Ez szeretlek, Gyula. Hát ezért vagyunk mi egy ilyen műsor. Beraknád? Nagyon szeretem. Egy másodperc. Már el is telt. Kim van? Kim van? Gyula, de 100 évig van egy szobában.
5: De ez nekem csak egy másodperc, és...
2: Itt az érvelés. Ez volt az érvelés. Ez volt az érvelés az amerikaiaknak, hogy egy másodperc.
3: Hogy igaz, hogy a század szenved, de nem
2: emlékszik rá. Nem hittem el, hogy úristen, de durva. És értem, hogy egy másodperc. És a legfőbb érvelés ez a mondat volt, hogy de egy másodperc.
5: Semmiféle
2: károsodás. Nincs, semmi, semmi. Visszakapod azt az embert.
5: Az olyan, mint hogy 100 évig alszik.
3: De nem, 100 évig szenved, Zsül.
2: Nem, 100 évig a legdurvább szenvedést teszed rá, mert a poklok poklába őrül bele. Mondjad, Laci? De nem emlékszik
5: de nem,
2: rá.
5: Nem emlékszik
2: a legfőbb
5: neki,
2: érveket
5: neki
2: mondják. Az amerikaiak legfőbb érvét mondják.
1: Nem az igazi embert kérdezzük. Anna. Gyere be, gyere be.
2: Anna. Anna. Én tudom, mi a válasza.
1: Na, mi a
2: válasza? Tudom, mi a válasza. Én tudom, mit mond.
1: Visszátéke.
2: Írjam le, vagy leírjam. Nem mondj semmit, Anna, nem nézek rád, várj, beírom. De én tudom.
1: Na, gyerünk.
6: Nem.
2: Igen,
6: nem.
2: Persze,
6: á,
2: tudtam, hogy ezt mondani.
6: Biztos, hogy nem. Tehát nem. Nincs az a pénz. Nem.
1: Na látod? Nem. Ezért nincs pénzed, Anna.
6: Ez így is van. És tudod, mi a legszomorúbb? Ez így is marad.
2: A kérdés zseni, gyerekek. Kérdés tényleg zseni. De nálunk is megosztott akkor ez a dolog. Kemény, nagyon kemény. Jövő mindjárt 9:30 pontosan, itt vagyunk rögtön a legjobb pillanataiban.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
4: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vársz.
11: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
12: Rendelek.
11: És a mosókapszula is.
12: Rendelek.
11: A WC-papír is az utolsó gurigámban.
12: Sejtettem, azt is rendelek.
11: És mikor lesz itt?
12: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
11: Akkor én meg figyelem a készletet.
12: Persze, ahogy eddig is.
13: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
14: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön! Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat! Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét! Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
15: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
16: Lapozz rá a nyárra! Blik, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
17: Reklámot hallottak.
18: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
17: Reklám.
19: Az első benyomás már az utcán megszületik. Tegye tartóssá és stílusossá otthonát a Horvát Szekker lemez termékeivel. Szeged, Cserjesor 10, horvatszekker.hu.
20: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
21: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
22: Csongrád Csanád vármegyei vagy? Akkor egész júniusban 20% kedvezménnyel válthatod meg a belépődet a napfényfürdő Aquapolisba. Használd a június 20 promókódot online, és csobbanj még többet, hiszen idén már a teljes csúszdapark is a belépő része. A kedvezmény lakcímkártya bemutatása mellett, és csak online érvényes. Aquapolis.hu.
23: Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió 1 Szeged. Ez a Rádió 1, a szegedi

91 Rádió 1. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.

0: Radio 1. On Radio
1: 1. Reklámot hallottak.
2: Hírek a Rádió 1-en.
3: Pályázat indul kiskerti utak felújítására. Letartóztatták a dílert, aki a térségben terítette a drogot. Megfeleltek az olasz rizlingek. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Pályázatot hirdetett Szeged önkormányzata kiskerti utak építésére és felújítására, írják a Városi Honlapon. A programra 100 millió forint áll rendelkezésre. A támogatás célja, hogy javuljanak a kiskertes városrészek közlekedési feltételei és az ott élők életminősége. A nyertes pályázatok esetében az önkormányzat gondoskodik a beruházás megvalósításáról, a pályázóknak pedig a költségek legalább 5%-át önrészként kell vállalniuk. Az első pályázati fordulóban július 31-ig, a másodikban október 31-ig lehet benyújtani a jelentkezéseket. Letartóztattak egy férfit, aki a nyomozók szerint hónapokon át árult kábítószert Mincenten és Hódmezővásárhelyen, olvasható a délmagyar.hu-n. Azzal gyanúsítják, hogy május óta kannabiszt és kristályt adott el visszatérő vásárlóinak. Kábítószerkereskedelem miatt indult ellene eljárás. Az ügyészség azért kérte a letartóztatását, mert fennáll a veszélye, hogy megszökne, vagy újabb bűncselekményt követne el. A Szegedi Járásbíróság helyt adott az indítványnak, a férfit korábban már több alkalommal is elítélték. Mindegyik olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nébi Superment a legújabb terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Nébi borászati és alkoholos italok igazgatójától. Hetedik alkalommal indult el a Béke tér zenekoncert sorozat Kiskunfélegyházán. A félegyházi közlöny számolt be róla, hogy a nyitó koncerten a kiskunfélegyházi ifjúsági fúvózenekar lépett színpadra. A programsorozat augusztus 14-ig tart, ez idő alatt minden péntek este ingyenes koncertek várják az érdeklődőket. A következő alkalommal július 10-én a Művészeti Iskola vonózenekara ad koncertet. Rossz idő esetén az előadásokat a kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola koncerttermében tartják meg. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Erősen felhős lesz ma az ég, majd reggeltől kora délelőttől határozottan csökken a felhőzet, és napos idő várható, általában kevés komoly felhővel. Zápor, zivatar inkább csak kisebb körzetekben fordulhat elő. A hőmérséklet reggel és délelőtt 15 és 22 fok között alakul, délután pedig 26 és 31 fok között alakulnak a maximumok. Legyen szép napjuk, jó munkát kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is láger megy.
1: 3:10 lesz, pontosan 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, és mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk. Bocsánatot kérhettek hallgatóink, miután ugye tegnap nagy port kavart, ugye az M1-i közszolgálati tévé bocsánatot kért, fekete képernyő, egy korszak lezárult a közmédiánál, hosszú órákon keresztül ezt posztolta mindenki, és mindenki az M1-re kapcsolt focin kívül is, ami ritka pillanat. Hallgatóink is írtak, hogy ők miért tudnának bocsánatot kérni, Eszter napi bölcs gondolata is bekerült ide, ugye?
2: Jaj, hálásan köszönöm.
1: Igen. És Erikára bukkantunk, aki egy nagyon üdítő jelenség volt, ahogy vagy magyarban, egy fény utcai piacon árult. Nem mondott semmi különlegeset, de jó energiája volt, kedves volt, aranyos volt, és rájöttünk, hogy hát hogy is mondjam, csak vegyes, mit mondott? Vegyes, kicsi vegyes, nagy vegyes áll, lelki állapotban volt. De nagyon szerettük, hogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Most jöhet az, hogy te miért, mit jó. Írnál ki tessék, saját magadnak.
1: Nekem van Insta és Facebook oldala?
3: Igen, jó, igen, te mit írnál ki?
1: Felér egy Jónással egyébként.
3: Egyébként kicsit igen.
1: Igen. Jó, írjatok akkor, drága hallgatók. Azt mondja, hogy Catherine. Így szól az SMS. Párkapcsolatban nem hazudhatunk. Bocsánatot kérek, amiért a kapcsolatunk elején megtettem. Azóta a kapcsolatunk hitelesebb lett, átalakult, és hihetetlen kötelék alakult ki. A párkapcsolatunk azóta is töretlen. Maradj velem ebben az életben. Duci küldte nekünk. Köszönjük szépen.
2: Bocsánatot kérek, hogy még nem vettem tarkón a kollégámat, pedig már nagyon megérdemelné.
1: Teljesen jó. Csuklós busz sofőrként bocsánatot kérek, hogy nincs kiírva, a csukló mögötti rész is ugyanott áll meg.

0: álmaimhoz, írt egy hallgató, de elkezdtem komolyan dolgozni magamon 2 éve, hogy ezen túl ez máshogy legyen.
1: Na, de ügyes, szép,
2: hogy vallom.
0: Ez nagyon szép. Ez nagyon szép. Tehát itt van egy... Van komoly munka, és van némi önreflexió, és változnak a dolgok. Ez szép. Bocsánat, Balázs, hogy nem vettem egyet a bulidra Eszter műsorára, csekkolok be 2 darab szígyellel.
1: Ez egy rendes hallgató. Adjunk neki csak egy év hallgatója címe gyorsan.
0: Eszter, én tőled kérek elnézést, lehet-e egy melnézést?
1: Értékelem az igényekezetet, és le is tiltalak ez a rendületet.
0: Igen, bocsánatot kérek, hogy hetero vagyok, írta valaki, köszönjük szépen. Bocsánatot kérek, de októbertől nem tudlak titeket hallgatni, 1 évre lelépek Ázsiába.
2: De ott van internet.
1: Ezek nem kifogások, 2026-ban, ne haragudjál meg.
0: Kicsi magyar íz, kicsi magyar hang, bedobod az applikációt, belénk hallgatsz, de sok sikert, 1 évre Ázsiába, menővállalás. Nagyon, nagyon klassz, tök jó, ezt így kell csinálni. Bocsánatot kérek az utasaimtól, de ennyi pénzért nem vagyok hajlandó ennél jobban megerőltetni magam. Vitézi miniszter úrnál rákérdezhetnétek a villamos vezetőkre, a ti hangotok mélyebb.
2: Plusz de van szellemes. Közvetlen számotok.
0: Igen. Aztán itt van egy ilyen nagyon aranyos, kedves, kicsit talán megrázó. Bocsánatot kérek azért, hogy bocsánatot kérek, szánalmas vagyok. Szegénykém, nem vagy az?
2: Nem, hát.
1: De most meg... miért? Mindenki szállámas egy csomószor. Én például heti szinten 4-5-ször biztos sokkal ilyen dolgokat csinálni. Tessék? Balázs minden nap szállámas.
2: Csak tudod, tohal.
1: Csak amikor a műsor megy, akkor nem van.
0: Igen. Ez kedves, de igen, egy kicsit szomorú is ez az SMS. Nincs olyan nagy baj, biztos nincs. Nagy baj. Nem tudjuk, hogy
1: most
0: mi
1: ez
0: van.
1: Olyan dolog amúgy, hogy szerintem azt nem szabad elhinni, hogy mindenki mindig jól van, tehát senki sincs sose mindig jól. Ezt most megfogalmaztam, tessék.
0: Nagyon jól összefoglaltad.
1: Tessék. Ezt lehetne esetleg egy pólóra nyomtatni?
0: Ez háromszor.
1: Legyen ez az életművem címe.
0: Igen. Mélységekes magasságok, vagy egy mélységet.
1: Főleg...
0: Senki nincs mindig jól van, amikor egy kicsit jobban. De az se lehet, hogy talán nem. És vagy látod? Így, vagy úgy. Egy kicsit így, egy kicsit úgy. Kicsit erre, kicsit arra.
1: Hát ez egy ilyen nemzetközi rádióműsor, és hát még így is ilyenek beleférnek.
0: Ezt börkötésbe, Eszter.
1: Amúgy kifogamadni, köszönöm szépen.
0: Hogy vagy? Milyen a reggeled? Hogy telik a júliusod? Hogy érzed magad?
3: Köszönöm szépen. Jól vagyok. Iparkodom, igyekszem. Hát meg tudod, finom vegyes. Mikor, hogy sikerül?
2: Finom vegyes.
1: Ez nagyon tetszik.
0: Erika a napdumáját megítsa. Finom vegyes? Ma reggeli finom vegyes? Vagy
3: úgy egyébként is finom vegyes.
1: Ez egy ilyen életérzés. Aha. Ez olyan, hogy egy finom vegyes.
2: Az olaszok, az jutott nekünk a finom vegyes.
0: És ma már megérkezett a finom vegyes?
3: Kezd, alakul.
0: Nagyon jó.
3: De jó tendenciába ez a telefonhívás elbillentette.
1: Jaj, no, de jó.
3: Jó irányban.
0: Elbillentette. Merre vagy, Erika? Nem kell pontosan, nem akarod, csak hogy...
3: Én a munkahelyen nem vagyok, 2. kerületben. Ó, a Fény hát utcán.
0: Itt vagy te közel hozzá. Fény utcán. És
1: mit csinálsz a Fény utcán?
3: Hát én nekem az a dolgom, kérlek szépen, hogy finomabbnál finomabb zöldséget és gyümölcsöt adjak a kedves vásárlóimnak.
2: És még
3: egy nagyon-nagyon fontos dolog van.
0: Igen?
3: Hogy minden egyes embernek, aki ott megjelenik nálam, csak egyetlen egy mondatot tudjak nekik mondani, de tiszta szívből, őszintén, azt, hogy repetára visszavárom.
0: Oh, hát egy főnyeremény vagy, Erika, egy első telefonálóra. Akkor te, amit a Feri mondta, hogy te a Fény utcai piacon vagy kint.
1: És ott melyik stand a tiéd, ha keresünk téged, hol találunk meg?
3: Ahogy bejöttök a rampán, a főbejáraton, ott vagyunk középen, szemnészebb paradicsomokkal, széles választékkal.
2: Nagyon fontos szakmai kérdése, hogy ökörszív paradicsomod van-e? Mert tegnap igen. Óta van, tessék.
1: Indulok,
3: igen. Rózsaszínben holnap, hogyha reggel kijöttök, vagy inkább pénteken, mert akkor én is bent vagyok, akkor tudok adni nektek rózsaszín, pirosat és barna ökörszívet. Most csak azt rózsaszín.
0: Erika, hát egy főnyeremény vagy nekünk így elsőre. Abszolút. Tehát, hogy ez piacozol, jó kedved van, dolgozol.
3: Itt van. Hát figyelj, 3:31-kor kelek, 11-kor fekszem, itt bent a piacon.
1: Igen, mit látsz az embereken, hogy milyen most a hangulata a magyaroknak?
3: Hát azt inkább nem mondom. Szerintem én azért abban bízok, hogy az embereknek most már kezd újra ismét egy kicsit a régi kerékvágásba billenni a gondolkodásuk, a lelkiállapotuk.
0: Hát egy komplett reprezentatív közvéleménykutatást hozol te a piacról, rengeteg ember átmegy a kezed között, találkozol.

0: velük, rájuk nézel, mondasz egy kedves mondatot, hát egy a második kerületük is hírmondó lettél nekünk, hogy vannak az emberek ott a Fény utcai piacon. De te is jól vagy, akkor örülünk nagyon, hogy találkoztunk.
1: Hát iparkoznak, és én szerintem jól. Na. Talán egyre jobban.
0: Igen, dinnye megy, jól megy, kérdezik.
1: Hát igazából a dinnye az még várat magára nálunk egy hetet, most még sárga dinnye van, a görög az még egy hetet egészen biztos várat magára, de akkor viszont nagyon finom lesz. Egy a lényeg, én mindenkit szeretek. Van, akit kevésbé, van, akit nagyon, és van, akit meg nagyon-nagyon. De egy a lényeg, én mindenkit szeretek.
0: Nagyon jó. Hát azt hiszem, Honnendre elmehet a csodába ettől a közönkutatástól. Meg elmondtad nekünk itt, hogy mi a helyzet konkrétan a piacon. Így van. Erika, puszilunk, örülünk, hogy találkoztunk. Teljesen váratlanul.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. További jó munkát kívánok nektek, és kellemes nyarat. És hogyha kijöttök a Fény utcára, ne feledd Repetára, én mindig visszavárlak.
2: Jó, és egy finom vegyesre.
3: És
1: egy finom vegyesre.
0: Buszi, köszönjük
1: szépen.
3: Köszönjük szépen.
0: Egy novell előzésre számított írja valaki. Gyerekek, meg vagyunk, itt kell abba adni. Kész. Hova ma itt tartod? Finom vegyes.
3: Milyen hangulat a magyarnak?
0: Ja, finom vegyes. Finom vegyes. Erika ott van, Erika a fényűző. Leközelmény kutattuk. Ez a rovat, ez meg volt. Gyerekek, a legrövidebb, leghatásosabb rovat. Egyetértünk?
3: Így van.
0: Ne, ezt ugye? Nem szabad.
3: A csúcson kell abba adni. Innentől kezdve több mekegése, meg mindenféle ilyen céltalan beszélgetés, hogy nincs kapacitás.
0: Még hatan ránk vágják, négyen leteszik, ketten fel sem veszik. Itt Erikával meg vagyunk. Finom vegyes. Kész. Ennyi volt, gyerekek.
4: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Itt vagyunk, 3-4-10 múlt pontosan 4 perccel, egy nap hallgatójára még van időnk, egy safari belépős.
2: És glamping sátras, igen. Gyerekek, megnéztem a sátrakat, és zsírúj, légkondicionált, mindenne. Nagyon szuper.
0: Komoly a történet, így van, sátoros pihenés. A százévig berakok ebbe a glamping sátorba, és ez neked csak egy másodperc. 16 millió dollárért.
3: Ha egy hién a szájába raklak be, és ez neked csak.
0: Igen. Ja, mi most...
1: Balázsék!
0: Gyors voltál, oda nézzél. Mi a helyzet veled? Hogy hívnak? Csáó.
1: Nóri, sziasztok!
0: Szia, Nóri! Nagyon jót írtál nekünk. Igen. Most értettem meg, a férjem mindig mondja, hogy szerinte anyám 100 évig fog élni. Igen, reagáltál te is a kísérletünkre. Neked mi a döntésed? Beraknál valakit, vagy nem raknál be a szobába?
1: Az a baj, hogy én beraknék, igen, valakit.
2: Szeretted, de...
1: Szeretben és nélkül.
0: Beraknád.
1: Igen, igen.
0: Aha. Nagyon kemény, igen. Nagyon kemény.
1: Lenne olyan, akit beraknék, inkább úgy mondom.
3: De hát akkor az nem szeretted.
0: Igen, igen, de most fontos, hogy a kísérlet lényeg, hogy valakit, akit aki nagyon szeret, nem akit meggyőzted.
3: Aki a legfontosabb neked, őt.
1: Hát az már, igen, az már más.
0: Az más, itt a kísérlet lényeg, a kérdés ugye így szól. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj, ez a nyereményed.
1: Nagyon jó.
5: Az önnyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: Hoppácska!
1: Húha! Fasta! Köszönöm szépen! Nagyon jó!
0: Na, küldjük akkor.
1: Köszönöm szépen. Oké, okay, köszi.
0: Örülünk, ciao. Szia. Hello. Köszönjük szépen. Jól van, gyerekek, megyünk szépen lassan. Mert
2: van, aki hosszabb időre.
0: Van, aki hosszabb időre, van, aki rövidebb időre, van, aki hideg.
3: Ez egy teljes meleg... napot, ezt az egy teljes napot sajnál tőlem.
2: Hétfőn jössz legközelebb, kislány.
3: És te mikor jössz legközelebb?
2: Én holnap reggel.
3: És utána mikor jössz legközelebb?
2: Itt a Sandei jövök.
0: Vasárnap. Ha elnézzük egy napot.
3: Sajnálom, Feri. Bocsánat kérek, Feri, hogy te egy nappal többet dolgozol a héten.
2: Nem érzed. A hiány mondatja ezt velem.
3: És miből van hiány, Feri? Vízből? Igen?
0: Hidratálásból. Ma is büszke vagyok rátok, kaptuk SMS-ben, nem tudjuk miért, de köszönjük szépen.
3: Jövő héten négyszer jövök, csak mondom.
0: Hoppácska! Jó, nem is vagyunk többet. Jövünk. Nem is leszünk többet.
3: Lehet, hogy is eljök, hogy
2: már minek mi?
3: Ez a beszéd.
0: Jövünk holnap, vigyázzon mindenki magára. Puszi gyerekek, sziasztok! Ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
3: Rendelek.
2: És a mosókapszula is.
3: Rendelek.
2: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
3: Sejtettem, azt is rendelek.
2: És mikor lesz itt?
3: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
2: Akkor én meg figyelem a készletet.
3: Persze, ahogy eddig is.
4: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
5: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
6: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
7: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Tankolj Max Motiont, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
10: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
11: Előzzük meg a kánikulát! A Zengőalföld Kft-nél most az Olympia Splendid 3,5 kW-os inverteres klíma kedvezményes áron mindössze 139.000 forint plusz áfa.
12: Mindössze 139.000 forint plusz áfa.
11: Csepegtető tálcás vételem, megbízható szervízhálózat és igény szerint szakszerű beépítéssel is. Ne feledd, a kedvezményes ára készlet erejéig tart. Zengőalföld Kft. Szeged Szőregi út 50. Építsük tovább a jövőt!
13: 10, még 20, még 30, még 40, még 50.
14: Bizony, 50% kedvezmény a prágai látszerészetben és a Butik Optikban két készleten lévő szemüvegkeret vagy napszemüveg vásárlása esetén az olcsóbb árából június 6-tól 18-ig.
15: Ezt nem hiszem el! Indulok!
14: Prágai,

0: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép napot, jó munkát! Szerda van, a hét közepén járunk a mikrofonnál, Király Tamás, én pedig arra gondoltam, hogy mindjárt az óra elején hozom az egyik legnagyobb kedvencet Iva Max-től, igazából azt a dalt, amivel az egész világ megismerte. Ez a Sweet But Psycho, viszont valamit azért Iva Max még nem csinált. Akkor a bulit, amit DJ Oti fog augusztus 8-án, amire van páros belépőm, több is, amit a mai napon meg lehet nyerni, szóval legyen kéznél a telefon. Ez a rádió, egy szép napot!

0: a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Aki nagy nyári hőségre, kánikulára és 40 fokra vágyik, az annyira nem lesz ma boldog és elégedett. Aki viszont 28-30 fokra, kellemes nyári időre, na az örülni fog, mert ez lesz ma.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És az is örülni fog, aki szeretne DJ-ti páros belépőt nyerni, mert lesz játék. Most még nem indítom, de hamarosan. Amit viszont igen, az az igazi mai sláger David Guettától, Bibi Rexától és G. Balvintól.

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rise Up Chips támogatásával.
1: A VB egyik eddigi legérdekesebb meccsét láthattuk tegnap. A címvédő Argentina drámai fordítása jutott be a 2026-os világbajnokság negyed döntőjébe, miután Atlantában 3-2-re legyőzte Egyiptomot. Az egyiptomi csapat óriási meglepetése, két gólos előnyt épített ki, és a hajrá előtt még úgy tűnt, történelmi bravúrt arathat. A dél-amerikaiak azonban az utolsó bő negyed órában teljesen megfordították a találkozót. Egyiptom, amely története egyik legjobb világbajnoki szereplését produkálta, búcsúzott a tornától. Argentina pedig ezzel a sikerrel már a negyeddöntőben szerepel, ahol Svájc lesz az ellenfele. Mert ők nyertek a Svájc-Kolumbia összecsapáson, ez sokkal kevésbé izgalmas, rendkívül kiegyenlített meccsen, ami 0-0-val zárult, 11-esekkel döntöttek, és a végeredmény 4-3. Svájc ezzel 1954 óta először jutott be a világbajnokság negyed döntőjébe. A 120 perc során mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, Kolumbia közelebb állt a vezetéshez, de gólt nem tudtak szerezni. A svájci kapus a büntető párbajban is főszerepet vállalt, amikor kivéte Hernández kísérletét, Sánchez pedig a keresztlécet találta el. Bár a svájciak is elhibázták az első 11-est, a többit magabiztosan berúgták. Svájci történelmi sikert ünnepelhet, és a negyed döntőben Argentinával találkozik, míg Kolumbia búcsúzott a tornától. A Svájc-Argentina mérkőzést vasárnap éjszaka 3-kor játsszák majd.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rise Up Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
4: Takaríts meg nagyban! Vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival! Az 500 ml-es alkoholmentes soproni radler többféle ízben 24 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 259 forint július 9-től 12-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
5: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vársz.
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótlógyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
8: És ez csak a kezdet.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és képek kerültek ki Taylor Swift plagziáról. Egy a gond, mind kamu, de egytől egyig. Főleg tegnap kezdték el elárasztani a netet az összes social felületen különböző fotók a lagziról. Van, amikor csak a pár látszik, van, amikor a szertartás, van, amikor csoportkép, de kiderült róla, hogy mind egytől egyik kamu. Szóval ennek ne dőljünk be. Ez viszont az igazi mai sláger Taylor Swift-től, az Opel Light, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kaptam egy listát a szerkesztőktől, amit összegyűjtöttek, hogy milyen közlekedési infok vannak. Nem rövid. Az M1-esen Budapest felé Tatabány és az M0-ás csomópont között kialakított terelésben nagyon nagy a torlódás. Aki személyautóval Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. A terelésbe belépés előtt is 4-5 kilométeres a kocsisor. Győr elkerülő szakaszán a 125-ös kilométernél is dolgoznak, itt csak a belső sáv járható, az M5-ösön pedig Röszke felé Hernádnál van munkavégzés, a 44-es 54-es kilométer között, Lajos Mizsénél pedig a 74-es kilométernél, itt 3 kilométeres torlódásra kell számítani. Óvatosan, nyugodtan, oké? Jó utat mindenkinek!
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: Én pedig Kámráddal indítom a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége, DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt, aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Mafia a Rádió Egyen, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Kristín Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezmény kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezmény számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületei. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
11: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Tedd, mint gondolnád.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

0: Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger. Megy egy újabb órát, indítunk el mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a számunk pedig 0620 311 111. Hello!
1: Hello! Szeretnék a Rádió Egy, csak is igazi mai sláger megy, jelentkezni a DJ Oti páros belépőre.
0: Csodálatos ez a jelentkezés. Nekem nagyon tetszik. Nem jókor mondjuk.
1: Hát, hogy lehet azt megnyerni?
0: Hát, amikor szólok, hogy játék van, akkor kell hívni, ugyanígy, hogy most csinálta, tizedikként ugyanezt elmondani, amit most mondtál, a szlogent, és adjuk a belépőt.
1: Jaj,
0: egy, egy dolgot csináltál rosszul, nem jókor telefonáltál.
1: Jajaj. Akkor figyelem, és akkor tizediknek, hát megpróbálom.
0: Ugye?
1: De nagyon, nagyon szeretném.
0: Hajrá! Én szurkolok, szia!
1: Köszönöm, szia!
0: És halkan megsúgom, ebben az órában lesz játék, de most még nem ezt indítom, hanem az igazi mai slágert. Phoenix in a Shouse, és a Wolf with Me itt a rádió.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai sláger.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és megmondom őszintén, reggel, mikor felkeltem és kinéztem az ablakon, hát nem nagyon hittem, a mára jósolt 27-30 fokban, és még most se teljesen, de azért reméljük, hogy meg lesz. Ha minden igaz, akkor a felhők maradnak, de jó idő lesz, holnap csak 25, aztán hétvégére viszont 30 fok fölötti igazi nyári idő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scienlé kondicionáló.
0: Most meg egy picit ezt megelőlegezve egy igaz

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Gyors kérdés, DJ Oti játék mehet? Hát akkor hadd szóljon, 0-20-311-111. A tizedik telefonálót várom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos

Rádió Esztégyen. A lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili,

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
9: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
10: És ez csak a kezdet.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A mai nap első DJ OT játékát elindítottam, amiből az is következik, hogy lesz még, de haladjuk szépen sorban, nézzük most ki a tizedik. Eddig 9 telefont vettem fel. Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
1: Ja, Balázs vagyok, a játékban jelentkeznék.
0: És így hívják a tizediket is.
1: Úgy, de szuper.
0: Balázs, mit csinálsz?
1: Úton vagyok, éppen Budapestről Szombathelyre, Szombathelyről meg Sopronba.
0: Na, szállítasz valamit?
1: Igen, áruszállító vagyok.
0: Útrendben van, minden oké?
1: Most itt még minden oké. Ha valami van, úgyis jelzem felétek.
0: Szuper. Na nézzük, hogy menet közben megy a rádió esztogen.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
1: Ó, remek, köszönöm!
0: Melyik városból jössz egyébként, mert az nem derült ki a sok felsorolásból, honnan jöttök a bulira?
1: Sopron.
0: Hát akkor Sopronból lesz egy utat augusztus 8-án Pestre.
1: Rendben, köszönöm szépen.
0: Ki ül melléd majd?
1: Szerintem a páromat hiszem magammal.
0: Az egy jó döntés. Ha van párunk, akkor szerintem őt vigyük el, ez nagyon bölcs.
1: Persze, hát más kifigyek, úgyhogy.
0: Érezzétek jól magatokat.
1: Köszönöm szépen, és köszi.
0: Szia.
1: Köszi, hello, köszi.
0: Nagyon szívesen. Lesz még játék, figyeljünk, mikor indítom a következőt. Most viszont Taylor Swift jön a nagy kedvencen, ez a The Fate of Ophelia itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az M1-esen Budapest felé továbbra is nagy a torlódás Tatabány és az M0-ás csomópont között kialakított terelésben. Nagyon sokan írják, hogy valóban érdemes személyautóval a belső sávot választani a Budapest a cél. Vezessünk óvatosan. Sam Feldjön!
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz Háló.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jyskn. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
5: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
6: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
7: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: Reklámot hallottak.
8: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
8: A 87.9 Rádió 1 segít, ahol tud.
0: De most legfőképp a szegedieknek.
8: Most segítünk megismerni kedvenc városodat és környékét. Elmondjuk, hol lehet egy jót csobbanni, kipróbálni extrém sportokat.
0: És van arra is tippünk, ha kultúrára, kirándulásra vagy csak pihenésre vágysz.
8: Fedezzük fel Szegedet és környékét közösen. Közösen.
9: Ezen a héten jönnek a legtöbb tippek a 87.9 Rádió 1-től. Egyedül, párban vagy családdal, képzeld, rengeteg csodás hely vár téged, és sokról még csak nem is tudsz.
0: Ezt hallgassátok ezen a héten, mit ajánlunk.
10: Kellemes kikapcsolódásra vágysz. Látogass el Makóra és csobbanj egy jót a Hagymatikumba. Makovec csodálatos fürdőkomplexumában az egész család feltöltődhet, és mindenki megtalálja a számára kedvező lehetőséget a kikapcsolódásra. Medencék, csúszdák, hűsítőitalok, szauna világ, masszázsok, aromafürdő, remek hangulat. Ez vár a makói fürdőben kedvező árakon egész héten. További infók és aktuális akciók a hagymatikum.hu oldalon. Makó ezen a héten is vár.
8: Ez is egy remek tipp a környéken, ami valódi kikapcsolódás.
9: Ide is eljuthatsz, mert minden nap értékes belépőket nyerhetsz Szeged és környéke legfantasztikusabb és legizgalmasabb helyeire.
8: Csak hallgass dél és 14 óra között Szeged kedvenc rádióját.
11: Lévai Stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizet ihass. Megbízható minőség, lakossági és céges felhasználásra. www.levaistudio.hu.
12: Előzzük meg a kánikulát! A Zengőalföld Kft-nél most az Olympia Splendid 3,5 kW-os inverteres klíma kedvezményes áron mindössze 139.000 forint plusz áfa.
13: Mindössze 139.000 forint plusz áfa.
12: Csepegtető tálcás védelem, megbízható szervízhálózat és igény szerint szakszerű beépítéssel is. Ne feledd, a kedvezményes ára készleterejéig tart. Zengőalföld Kft. Szeged Szőregi út 50. Építsük tovább a jövőt!
14: 10, még
15: 20,
14: még
15: 30,
14: még
15: 40,
14: még
15: 50.
14: Bizony, 50% kedvezmény a prágai látszerészetben és a Butik Optikban két készleten lévő szemüvegkeret vagy napszemüveg vásárlása esetén az olcsóbb árából június 6-tól 18-ig.
16: Ezt nem hiszem el! Indulok!
14: Prágai.
15: Tudd mindig, ki és mikor érkezik érted. A Tempó Taxi alkalmazásban kövesd a sofőrt térképen. Utazz biztonságban. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
16: Májusi első aranyat ér, de sajnos szúnyogokat is hoz. Az Omnivet Plus állatorvosi rendelőben pácienseink kedvencei részére mindent megtalálnak a kullancsok, bolhák és a szívférgességet terjesztő szúnyogok elleni védekezéshez. Hipoallergén eledelek kisállatoknak, vitaminok haszonállatoknak. Keresse fel rendelőnket. Kiskunfélegyháza, Szentesi út 25.
0: Reklámot hallottak.
17: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
18: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Csalókra figyelmeztet az IKV ZRT a szegedi Székelysor egyik önkormányzati bérházában. A társaság elmondta, hogy az ismeretlenek villanyszerelőnek adják ki magukat, munkát ígérnek, majd pénzt próbálnak kicsalni a lakóktól. Kevesebb baleset történt idén a vasúti átjárókban, mint a korábbi évek azonos időszakában. A MÁV adatai szerint ennek ellenére eddig 21 baleset volt, amelyekben 10-en vesztették életüket. Nyári hosszabbított nyitvatartásra tér át a Móra Ferenc Múzeum Szegeden. Augusztus 29-ig szombatokon este 8 óráig tart nyitva a főépület, így a Drága barátom Picasso című kiállítást is 2 órával hosszabban tekinthetik meg az érdeklődők. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsértékek a folytatásban. Kevés gomoly felhővel várható ma jó részt napos idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most!
0: Rádió
13: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben! Csak igazi mai

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál már Molnár Balázs. Itt a hét közepe, hogyha dolgos napokat számlálgatom, és bizony itt a szerda délután, meg itt a játék is, amivel a makói hagymatikumba lehet nyerni egy fantasztikus családi pancsolgatást, családi belépő tehát a nyeremény, aki válaszol a kérdésemre, amely a következő. Mi a neve annak a Hawaii eredetű vízisportnak, ahol egy hatalmas szörfdeszkán állva egyetlen hosszú evezővel hajtják magukat a vízen az emberek? Ma már majdnem minden strandon látni ilyet, rövidítve is el lehet küldeni. SMS-ben vagy Viberen 70-es körzet 5 87 987 9 valakit visszahívok, és hogyha tudja a szlogent jól, már kapja is a családi beugrót a makói hagymatikumba. Jó játékot! Bibi Rex, a Faithless és a New Religion. Most ezzel megy tovább a délután a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, ahol még meg lehet kaparintani a hagymatikum belépőjét, mert hogy játszunk folyamatosan. Egy viszonylag egyszerű kérdés szerintem, amire most válaszolni kell, azok között, akik helyesen válaszolnak, valakit visszahívok, ha tudja a szlogent, akkor meg is kapja. Nagyon könnyű a játék. Na jön a kérdés. Mi a neve annak a Hawaii eredetű vízisportnak, ahol egy hatalmas szörfdeszkán állva egyetlen hosszú evezővel hajtják magukat a vízen az emberek, ma már minden strandon látni ilyet. A rövidített neve is persze jöhet. 70-es körzet, 5-87-9-87-9. Jó játékot kívánunk, addig szól David Guetta, Vary Public és az Iron One Away.

0: keresztül.
1: Csak igazi mai slágerek.
0: Mixben.
2: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Lássuk gyorsan, hogy kire mosolyog ma a szerencse, ki az, aki csobban egyet. A makói hagymatikumban már most épp nincs ez a strandidő, de lesz még itt nyár, nem kell aggódni semennyit. Én már csörgök is egyet, lássuk, ki lesz itt a befutó, tudja olyan a szlógenünket, meg a helyes választ.
1: Halló,
0: jó napot kívánok, én Anitát keresem.
1: Igen, én vagyok.
0: Jó napot, én pedig Molnár Balázs vagyok, és a Rádió 1-ből telefonálok.
1: Jaj, de jó.
0: Majd mindjárt kiderül, hogy jó lesz-e. Nézzük először is a legfontosabb kérdést. Mi az a kis szerkezet, amivel ilyen jókat lehet pancsolgatni, evezni?
1: Hát a száp.
0: Így van, na pont ezt akartam kérdezni, hogy mondjuk, hogy száp, vagy szup, vagy sup, én már 5000 módon hallottam, valaki tegyen igazságot.
1: Szerintem száp, gyerekek, szerintetek hogy mondják? Én a szápra szavazok akkor.
0: Jó, én is egyébként erre szavazok, csak annyi verziót hallottam, hogy zavarban vagyok, és ezért nem én akartam kimondani először. Na, Anita, figyelj, mi a Rádió 1 szlogenje? Ez még egy fontos kérdés.
1: Rádió 1, csak igazi, ma is
0: lágyermény. Anita, gratulálok. Te lettél a nap győztese?
1: Jaj, de jó!
0: Na, úgy hallom, hogy most egy kitűnő helyre ment a családi belépő a makói hagymatikumba.
1: Nagyon, nagyon jó helyre ment, igen.
0: Okay. Na, Anita, jó mulatást kívánok nektek, picit még tartsd a vonalat, megbeszélünk mindent, aztán hajrá, jó?
1: Nagyon szépen köszönöm, köszönjük.
0: A játék folytatódik tovább, mindjárt jövök egy újabb kérdéssel itt a Rádió 1-en, mert hogy a pancsolást azt nem lehet megúszni, sőt, mi több családi dózisban szabadítom mindenkire a makói hagymatikumba. Vajon is a Fallin, most ezzel folytatjuk tovább. Not even thinking twice, everything's frozen.

0: Rádió 1-en.
1: Egy órán keresztül.
0: Csak igazi mai slágerek.
1: Mixben.
2: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy, a mikrofonnál pedig Molnár Balázs, és a következő órában is ez még így lesz, mert hogy velem lehet dolgozni még egy 60 percen keresztül az igazi mai slágerek társaságában, persze. Ray Dalton és a Blood Running mindjárt indul. És közben indítok egy újabb fordulót, mert hogy lehet nyerni a Hagymatikumban Makóra egy családi belépőt, hogyha valaki helyesen válaszol erre a kérdésre. Melyik évszakról kapta a nevét az a látványos és hangos meteor raja, Perszeidák, ami minden évben augusztus közepén éri el a csúcspontját? Hoppá, melyik ez az évszak? 70-es körzet, 5-87-9-87-9.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
3: 10, még 20, még 30, még 40, még 50. Bizony, 50% kedvezmény a prágai látszerészetben és a Butik Optikban két készleten lévő szemüvegkeret vagy napszemüveg vásárlása esetén az olcsóbb árából június 6-tól 18-áig.
4: Ezt nem hiszem el. Indulok.
3: Prágai.
5: Vedd fel a tempót! Vár az Oilkút hálózat! Tankolj kényelmesen, indulj magabiztosan, és élvezd az utat kiváló német minőségű üzemanyagokkal!
6: Indítsd a nyarat az Engőalföld Kft. Hűsítő akcióival! Jacuzzi, műfű, kerti bútor és pergola kedvezményes árakon, hogy kerted a pihenés tökéletes helyszíne legyen. Ne maradj le, látogass el áruházunkba a Szőregi út 50 szám alá!
7: Csongrád Csanád vármegyei vagy? Akkor egész júniusban 20% kedvezménnyel válthatod meg a belépődet a napfényfürdő Aquapolisba. Használd a június 20 promókódot online, és csobbanj még többet, hiszen idén már a teljes csúszdapark is a belépő része. A kedvezmény lakcímkártya bemutatása mellett, és csak online érvényes. Aquapolis.hu.
8: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
9: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
8: A Vitagin C célzottan a saját tejsavbaktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
9: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
8: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: Májusi első aranyat ér, de sajnos szúnyogokat is hoz. Az Omnivet Plus állatorvosi rendelőben pácienseink kedvencei részére mindent megtalálnak a kullancsok, bolhák és a szívférgességet terjesztő szúnyogok elleni védekezéshez. Hipoallergén eledelek kisállatoknak, vitaminok haszonállatoknak. Keresse fel rendelőnket. Kiskunfélegyház a Szentesi út 25.
11: Utazási csomagjából ne felejts el!
12: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
13: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Balázssal. Csak igazi, ma is sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szombattól elindult a nyári hosszabbított nyitvatartás a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A főépület szombatonként most már este 8-ig tart nyitva, így hűvösebb időben is élvezhető lesz a Drága Barátom Picasso című kiállítás, így várnak mindenkit nagyon sok szeretettel a nyári hónapokban is, aki mondjuk a nagy melegben nem menne múzeumba, de a kora esti órákban is szívesen látogatná a Móra Ferenc Múzeumot, van rá lehetőség. Taylor Swift és az Op Light, a délután most ezzel folytatjuk a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Új időszaki kiállítás nyílt a közelmúltban a Szegedi Fekete Házban. A Mesterek és Tanítványok című tárlaton a Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola 1986-ban végzett tanulóinak és művész tanárainak alkotásait mutatják be. A kiállításon Belicai Mária, Albert Ildikó és Zoltán István diákjának műveit állítják ki, az egykori 44 fős osztályból 24 fő alkotásait. A tárlaton szobrokat, kis plasztikákat, ceruzarajzokat és pasztelképeket is láthatnak az érdeklődők egészen augusztus 31-ig. A Rádió 1-en pedig most delírium és szerelem legyen jön.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy jönnek a programtippek, Honey Beast összhang, finálé koncert az új szegedi szabadtéri színpadon ma este, és ugyancsak ma Wildlife Party lesz a Tiszadokon, Regál Lili lesz ezúttal a vendég. Aztán pénteken is van ajánlatunk, a három testőr például, a szegedi szabadtéri játékok fantasztikus műsora ez ezen a hétvégén, a nyári színházi esték pedig a Városháza udvarán folytatódnak, pénteken Woody Allen Jászdújra Szem című darabját lehet majd megtekinteni, a Rádió egyen pedig a folytatásban, és az igazi mai slágerekkel pörgetjük tovább, a viszont hallásra Molnár Balást hallották. So, so

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
2: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
3: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
4: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
5: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra is, többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi? Ne! Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu. Úgy is tett!
10: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban! Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t! Részletek omv.hu.
0: Reklámot hallottak.
11: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
12: 10, még 20, még 30, még 40, még 50.
13: Bizony, 50% kedvezmény a prágai látszerészetben és a Butik Optikban két készleten lévő szemüvegkeret vagy napszemüveg vásárlása esetén az olcsóbb árából június 6-tól 18-áig.
14: Ezt nem hiszem el. Indulok.
13: Prágai.
11: Ma is 17 órakor a

kettő között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu

0: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes délután mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Újabb órát indítunk, és most már tényleg hivatalosan is kevesebb van a munkahétből, mint amennyi már túl vagyunk itt szerda délután. Ez is jó hír meg, ez is az, hogy ilyen nagy kedvenccel folytatom Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine. Ebben az órában sem dumálunk, csak az igazi mai slágereket hozzuk.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a számunk 0620-311-111. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Jó, akkor kívánok, Szabó Péter vagyok. Szeretnék a játék jelentkezett a 10. telefonáló, ha van most jelenleg.
0: Meg kell, hogy mondjam neked őszintén. Nincs.
1: Jó,
0: rendben. Hallottál olyat, hogy valaki elindított a játékot?
1: Tegnap hallgattam.
0: És tegnap hallottad, hogy van játék?
1: Igen.
0: Á, de nem másnap kell telefonálni 10-ként, hanem amikor szólunk azonnal.
1: Rendben van, jó.
0: Hajrá!
1: Köszi.
0: Hú, na jó, még jó, hogy ezt tisztáztuk. Na, gyorsan tisztázzuk azt is, hogy az ország nagy részén ma délután még kell csapadékra számítani, holnap viszont 28-29 fok lesz.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: van egy másik típusú ember, aki most végtelen lendülettel kezd el telefonálni, mert indítom a DJ-OT játékot, a tizedik telefonálónak pedig adok egy páros belépőt a bulira. Szerintem mindenki tudja a számunkat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg... figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
11: Lapozz rá a nyárra! Blik, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
14: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nem kell mondanom, folyamatosan csörög a telefon, a tizedik hallgatót vártam. Az első kilenccel beszéltem. Aki viszont a legjobban időzített, őt úgy hívják, hogy...
1: Szia, Ildikó vagyok.
0: És a tizedik!
1: Köszönöm.
0: De cuki vagy! Sokat próbálkoztál már?
1: Nagyon sokat.
0: És nagyon ott akarsz lenni?
1: Nagyon, köszönöm.
0: Akkor nem húzom az idődet. Mi a Rádió 1 szlogen?
1: Rádió 1, de kiveti jön slágernek.
2: Gratulálni! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
1: Köszönöm! Nagyon köszönöm!
0: Hát nagyon bírlak!
1: Köszönöm szépen! A férjemmel szeretnék majd menni.
0: Hát akkor menjetek! Tiétek a páros belépő, érezzétek nagyon jól magatokat!
1: Köszönöm! Szia!
0: De cuki! Tiesto! Eva Max! De Motto, ez pedig az igazi mai sláger, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: Balázs. Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: nagy foci VB hírek a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Nagy nap ez azoknak, akik a családban nem nézik a VB-t, ma ugyanis nem lesz meccs. Holnap viszont a 2026-os labdarúgó világbajnokság egyik legjobban várt negyeddöntőjét rendezik Bostonban, Franciaország és Marokkó néz szembe egymással. A párosítás külön pikantériája, hogy a két válogatott a 2022-es világbajnokság elődöntőjében is találkozott, akkor a franciák nyertek 2-0-ra, így a marokkóiak számára ez egyben visszavágási lehetőség is. Franciaország a tornán eddig meggyőző teljesítmény nyújtott, az I csoportot az első helyen zárta, majd a kieséses szakaszban is magabiztosan menetelt tovább. Marokkó szintén csoport elsőként jutott tovább, miután veretlenül végzett a rendkívül erős C csoport élén, amelyben Brazília, Skócia és Haiti szerepelt, ezt követően pedig a nyolcaddöntőben 3-0-ra legyőzte Kanadát. Mindez tehát holnap, ma viszont mindenkinek jó VB szünetnapot!
0: Rádió egy foci VB híreket hallottak a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A 4 fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hé jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
5: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: Reklámot hallottak.
7: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
8: 10.
9: Még.
8: 20.
9: Még.
8: 30.
9: Még.
8: 40.
9: Még.
8: 50.
10: Bizony, 50% kedvezmény a prágai látszerészetben és a Butik Optikban két készleten lévő szemüvegkeret vagy napszemüveg vásárlása esetén az olcsóbb árából június 6-ától 18-áig.
11: Ezt nem hiszem el. Én dulok.
10: Prágai.
12: Előzzük meg a kánikulát! A Zengőalföld Kft-nél most az Olympia Splendid 3,5 kW-os inverteres klíma kedvezményes áron mindössze 139.000 forint plusz áfa.
13: Mindössze 139.000 forint plusz áfa.
12: Csepegtető tálcás védelem, megbízható szervízhálózat és igény szerint szakszerű beépítéssel is. Ne feledd, a kedvezményes ára készletereig tart. Zengőalföld Kft. Szeged Szőregi út 50. Építsük tovább a jövőt!
14: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
15: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
16: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0623-111-111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged. Mert a 3 DJ legenda.

0: Rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Csak igazi mai sláger megy, egy újabb óra indult, nagy eséllyel DJ Oti játék is lesz benne. Az viszont tudja, hogy ezen felül felesleges dumára senkinek készüljön, az igazi mai slágereket hozom most például Alex Kenji-től, előtte viszont egy fontos közlekedési info. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás csomópont között továbbra is terelés és nagy torlódás. Fontos tanács, hogy aki személyautóval Budapest felé tart, annak érdemes az átterelt belső sávot választania, oké? Jó utat!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy, ősszel pedig a mozikba kerül a Menyemre ütök című vígjáték, az Apádra ütök franchise negyedik része, amelynek egyik főszereplője Ariana Grande lesz, viszont ezzel együtt az is kiderült, hogy az ő rajongói nagyon keveset tudnak erről a sorozatról, hiszen az első rész még 2000-ben jelent meg. A film egyik főszereplője és a munkálatok motorja Ben Stiller gyorsan a segítségükre is sietett, az X-e jelezte, hogy nem feltétlenül kell ismerni az előző részeket ahhoz, hogy élvezzük ezt a mozit, de persze nem árt. A Menyemre ütökben Stiller karaktere Greg ismét nehéz helyzetbe kerül, mert fia egy FBI túsztárgyalóval, Ariana Grande-val készül frígyre lépni, miközben a volt CIA ügynök após Robert De Niro ugyanolyan gyanakodva figyel, ahogyan eddig is mindenkit figyelni szokott. A Menyemre ütök hazai bemutatója egyébként november 26-án lesz. Ő pedig a DNC, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Azt szerintem elég ritka, hogy Londonban melegebb legyen, mint nálunk, de most speciál ez a helyzet, ott 30 fok van, Magyarországon átlagban 26, de van ahol még hidegebb Európában mostanap. Amsterdamban például 20 fokot mérnek, Németországban pedig, ahol egyébként kávrád is él, olyan 21-22 fok van.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scienlé kondicionáló.
0: Okkal említettem kávrádot.

0: van még egy páros belépőm DJ Oti koncertre. El kellene ezt játszani valamikor. Indíts csak rá egy játékot. Á, most még nem. Majd később.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

Rádiója a Rádió Egyel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal.

0: Sebestyén Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
0: A 87.9 Rádió 1 segít, ahol tud.
1: De most legfőképp a szegedieknek.
0: Most segítünk megismerni kedvenc városodat és környékét. Elmondjuk, hol lehet egy jót csobbanni, kipróbálni extrém sportokat.
1: És van arra is tippünk, ha kultúrára, kirándulásra vagy csak pihenésre vágysz.
0: Fedezzük fel Szegedet és környékét közösen.
2: Közösen. Ezen a héten jönnek a legtutibb tippek a 87.9 Rádió 1-től. Egyedül, párban vagy családdal. Képzeld, rengeteg csodás hely vár téged, és sokról még csak nem is tudsz.
1: Ezt hallgassátok, ezen a héten mit ajánlunk.
3: Kellemes kikapcsolódásra vágysz. Látogass el Makóra és csobbanj egy jót a Hagymatikumba. Makovec csodálatos fürdőkomplexumában az egész család feltöltődhet, és mindenki megtalálja a számára kedvező lehetőséget a kikapcsolódásra. Medencék, csúszdák, hűsítő italok, szaunavilág, masszázsok, aromafürdő, remek hangulat. Ez vár a Makói fürdőben kedvező árakon egész héten. További infók és aktuális akciók a hagymatikum.hu oldalon. Makó ezen a héten is vár.
0: Ez is egy remek tipp a környéken, ami valódi kikapcsolódás.
2: Ide is eljuthatsz, mert minden nap értékes belépőket nyerhetsz Szeged és környéke legfantasztikusabb és legizgalmasabb helyeire.
0: Csak hallgass dél és 14 óra között Szeged kedvenc rádióját.
4: 10, még 20, még 30, még 40, még 50.
5: Bizony, 50% kedvezmény a prágai látszerészetben és a Butik Optikban két készleten lévő szemüvegkeret vagy napszemüveg vásárlása esetén az olcsóbb árából június 6-tól 18-áig.
6: Ezt nem hiszem el. Indulok.
5: Prágai.
7: Zajos helyen vagy? Nem kell telefonálnod. A Tempó Taxi appból egy érintéssel rendelhetsz taxit, így szórakozó helyen vagy koncerten is könnyű fuvart hívni. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
8: Májusi első aranyat ér, de sajnos szúnyogokat is hoz. Az Omnivet Plus állatorvosi rendelőben pácienseink kedvencei részére mindent megtalálnak a kullancsok, bolhák és a szívférgességet terjesztő szúnyogok elleni védekezéshez. Hipoallergén eledelek kisállatoknak, vitaminok haszonállatoknak. Keresse fel rendelőnket. Kiskunfél Egyháza, Szentesi út 25.
0: Ő most is a Rádió Egyet hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió Egyen. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a Rádió 1. Ha Szegedtől Kiskunfélegyházáig friss közlekedési infója van, küldje el nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0670-5-879-879-es számra, hogy kedvenc városunk még gördülékenyebb legyen. Ha helyi információk Szegeden, Kiskunfélegyházán és Kiskunmajsán, akkor 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. Számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Július 8-a van, augusztus 8-án, vagyis napra pontosan egy hónap múlva DJ Oti buli, amire most a 10. telefonáló páros belépőt kap tőlem.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Na és ki lesz a tizedik a DJ Oti játékba? Most kiderül, Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, Erika vagyok.
0: Első.
2: Szia, Dani vagyok.
0: Második.
1: Szia, Erika.
0: Harmadik.
3: Szia, Géza vagyok.
0: Negyedik.
4: Szia, Noémi vagyok.
0: Ötödik.
5: Szia, Móni vagyok.
0: Hatodik lettél.
6: Szia, Jotti vagyok. Játékra jelentkezik.
0: A hetedik lettél, képzeld.
7: Ó, köszönöm szépen.
8: Szia, Robi vagyok, és játékra jelentkezik.
0: Nyolcadik vagy. Rádió 1, szia, úgy hívnak.
9: Szia, Marietta vagyok, Miskolcról.
0: És a kilencedik.
10: Ó, köszi.
0: Igen, ez egy hosszú ó lett. Rádió 1, szia, hogy hívnak?
11: Szia, Szandra vagyok.
0: Honnan csörögtél?
11: Budapest.
0: Szandra, képzeld, te vagy a tizedik!
11: Nem hiszem el, ez az!
0: Mit csinálsz, dolgozol?
11: Hát jelenleg itthon vagyunk a gyerkőccel már ötödiket, úgyhogy most nagyon boldog vagyok ennek a tizedik telefonálásnak, úristen!
0: Gyerkőc mennyi idős?
11: 3,5.
0: Akkor akár már ő is tudhatja a rádió egy szlogen, de most tőled várom!
11: Rádió 1, te igazi mai slágernek!
12: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
11: Jaj, de szuper! Nagyon örülök, nagyon köszönöm!
0: Tudod-e, hogy kit viszel magaddal?
11: A legjobb barátnőmet, így az anyák ki fognak szabadulni végre a nyári szünetből.
0: De rendben van. Voltál már valahol egyébként DJ Oti bulin?
11: Természetesen.
0: Melyiken?
11: A Budapest Parkosban tavaly.
0: Na erre most még ráteszünk egy lapáttal, és te is ott leszel. Nagyon gratulálok!
11: Nagyon szépen köszönöm nektek!
0: És egy kis fesztivál hangulatot most én is hozok. Bibi Rexával és a Faithless-szel. Ez a New Religion itt a Rádió 1-en. És csak igazi mai sláger megy.

0: nagy foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A VB egyik eddigi legérdekesebb meccsét láthattuk. Tegnap a címvédő Argentina drámai fordítása jutott be a 2026-os világbajnokság negyed döntőjébe, miután Atlantában 3-2-re legyőzte Egyiptomot. Az egyiptomi csapat óriási meglepetése, két gólos előnyt épített ki, és a hajrá előtt még úgy tűnt, történelmi bravúrt arathat. A dél-amerikaiak azonban az utolsó bő negyed órában teljesen megfordították a találkozót. Egyiptom, amely története egyik legjobb világbajnoki szereplését produkálta, búcsúzott a tornától. Argentina pedig ezzel a sikerrel már a negyed döntőben szerepel, ahol Svájc lesz az ellenfele. Mert ők nyertek a Svájc-Kolumbia összecsapáson, ez sokkal kevésbé izgalmas, rendkívül kiegyenlített meccsen, ami 0-0-val zárult, 11-esekkel döntöttek, és a végeredmény 4-3. Svájc ezzel 1954 óta először jutott be a világbajnokság negyed döntőjébe. A 120 perc során mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, Kolumbia közelebb állt a vezetéshez, de gólt nem tudtak szerezni. A svájci kapus a büntető párbajban is főszerepet vállalt, amikor kivéte Hernández kísérletét, Sánchez pedig a keresztlécet találta el. Bár a svájciak is elhibázták az első 11-est, a többit magabiztosan berúgták. Svájci történelmi sikert ünnepelhet, és a negyed döntőben Argentinával találkozik, míg Kolumbia búcsúzott a tornától. A Svájc-Argentina mérkőzést vasárnap éjszaka 3-kor játsszák majd.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
11: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
12: Kóstold meg a Novosquare ellenállhatatlan pizzáit. Frissen sütve, prémium alapanyagokból. Legyen szó egy gyors ebédről, baráti vacsoráról, vagy egy nyugodt estéről, nálunk megtalálod a kedvenced. Fogyaszd el Szeged egyik leghangulatosabb panorámás teraszán, vagy rendeld házhoz, és élvezd a Novosquare ízeit otthonod kényelmében. Novosquare. Ízek, amikhez visszatérsz.
13: 10. Még. 20. Még. 30. Még. 40. Még. 50.
14: Bizony, 50% kedvezmény a prágai látszerészetben és a Butik Optikban két készleten lévő szemüvegkeret vagy napszemüveg vásárlása esetén az olcsóbb árából június 6-tól 18-áig.
15: Ezt nem hiszem el. Indulok.
14: Prágai.
16: Lévai Stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizet ihass. Megbízható minőség, lakossági és céges felhasználásra. www.lévaistudio.hu.
17: Indítsd a nyarat az Engőalföld Kft. Hűsítő akcióival. Jacuzzi, műfű, kerti bútor és pergola kedvezményes árakon, hogy kerted a pihenés tökéletes helyszíne legyen. Ne maradj le, látogass el áruházunkba a Szőregi út 50 szám alá.
18: Figyelem, autósok! Mi minden nap lehűtjük az árakat. Tér be a hét bármely napján kedvezményes üzemanyagokért Szegeden, a Kereskedőközben, Deszken, Szatymazon és Kiskunfélegyházán az Aviakutakra, vagy a Sándorfalvi benzinkútra. Most a 100-as prémium benzin is akciós áron vár. Sőt, a Kereskedőközben az Aviakúton még egy fagylaltra is a vendégünk vagy, ha legalább 40 liter tankolsz. Frissülj fel velünk!
19: Csongrád Csanád vármegyei vagy? Akkor egész júniusban 20% kedvezménnyel válthatod meg a belépődet a napfényfürdő Aquapolisba. Használd a június 20 promókódot online, és csobbanj még többet, hiszen idén már a teljes csúszdapark is a belépő része. A kedvezmény lakcímkártya bemutatása mellett, és csak online érvényes. Aquapolis.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
0: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok.
20: Pályázatot hirdetett Szeged önkormányzata a kiskerti utak építésére és felújítására, a programra 100 millió forint áll rendelkezésre. A támogatás célja, hogy javuljanak a kiskertes városrészek közlekedési feltételei és az ott élők életminősége. Letartóztattak egy férfit, aki a nyomozók szerint hónapokon át árult kábítószert Mindszenten és Hódmezővásárhelyen, azzal gyanúsítják, hogy május óta a kanabiszt és kristályt adott el a visszatérő vásárlóinak. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nébi Superment a legújabb terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsértékek a folytatásban. Kevés gomoly felhővel várható ma jó részt napos idő.
2: Termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Mert szép napot, kellemes délután mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Szerintem már nagyon sokan érzik, vagy legalábbis várják a munkaidő végét. Aki mázlista is már úton haza, az vezessen óvatosan, akinek viszont melóznia kell, kitartást. Ebben az órában is hozom a legnagyobb kedvenceket, hogy még jobban teljen a munkaidő. És ne felejtsük, 5 órától startol a 2 órás live mix. A lemezjátszóknál ma délután Via Cox lesz, még pedig már is Cashmere a folytatásban. Ez a Wild Ride. Itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A fővárosban is baleset van, a Hungárián, a Kerepesi út után, ezt többen írták. Az M1-es autópályán pedig továbbra is hatalmas torlódás, Tatabánya és az M0-ás csomópont között Budapest felé. Van ott egy lezárás, korábban is mondtuk, de ez továbbra is érvényben van, aki személyautóval Budapestre tart, az a belső sávot válaszza, akkor egy picit praktikusabb lesz egyébként, nagyjából 8 km a kocsisor.
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: A közlekedési infók után pedig az újabb nagy kedvenc, most Taylor Swift-től, az Opel Light-ot választottam, ezt írítom a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Nagy nap ez azoknak, akik a családban nem nézik a BB-t. Ma ugyanis nem lesz meccs. Holnap viszont a 2026-os labdarúgó világbajnokság egyik legjobban várt negyeddöntőjét rendezik Bostonban. Franciaország és Marokkó néz szembe egymással. A párosítás külön pikantériája, hogy a két válogatott a 2022-es világbajnokság elődöntőjében is találkozott, akkor a franciák nyertek 2-0-ra, így a marokkóiak számára ez egyben visszavágási lehetőség is. Franciaország a tornán eddig meggyőző teljesítmény nyújtott, az így csoportot az első helyen zárta, majd a kieséses szakaszban is magabiztosan menetelt tovább. Marokkó szintén csoport elsőként jutott tovább, miután veretlenül végzett a rendkívül erős C csoport élén, amelyben Brazília, Skócia és Haiti szerepelt, ezt követően pedig a nyolcaddöntőben 3-0-ra legyőzte Kanadát. Mindezt tehát holnap, ma viszont mindenkinek jó VB szünetnapot!
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
5: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
7: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
8: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
7: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
8: Tökéletes!
7: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
9: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak.
11: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
11: A 87.9 Rádió 1 segít, ahol tud.
0: De most legfőképp a szegedieknek.
11: Most segítünk megismerni kedvenc városodat és környékét. Elmondjuk, hol lehet egy jót csobbanni, kipróbálni extrém sportokat.
0: És van arra is tippünk, ha kultúrára, kirándulásra vagy csak pihenésre vágysz.
11: Fedezzük fel Szegedet és környékét közösen.
12: Ezen a héten jönnek a legtöbb tippek a 87.9 Rádió 1-től. Egyedül, párban vagy családdal, képzeld, rengeteg csodás hely vár téged, és sokról még csak nem is tudsz.
0: Ezt hallgassátok ezen a héten, mit ajánlunk.
13: Kellemes kikapcsolódásra vágysz. Látogass el Makóra és csobbanj egy jót a Hagymatikumba. Makovec csodálatos fürdőkomplexumában az egész család feltöltődhet, és mindenki megtalálja a számára kedvező lehetőséget a kikapcsolódásra. Medencék, csúszdák, hűsítő italok, szauna világ, masszázsok, aromafürdő, remek hangulat. Ez vár a makói fürdőben kedvező árakon egész héten. További infók és aktuális akciók a hagymatikum.hu oldalon. Makó ezen a héten is vár.
11: Ez is egy remek tipp a környéken, ami valódi kikapcsolódás.
12: Ide is eljuthatsz, mert minden nap értékes belépőket nyerhetsz Szeged és környéke legfantasztikusabb és legizgalmasabb helyeire.
11: Csak hallgass dél és 14 óra között Szeged kedvenc rádióját.
14: Figyelem, autósok! Mi minden nap lehűtjük az árakat. Térj be a hét bármely napján kedvezményes üzemanyagokért Szegeden, a kereskedőközben, Deszken, Szatymazon és Kiskunfélegyházán az Aviakutakra, vagy a Sándorfalvi benzinkútra. Most a 100-as prémium benzin is akciós áron vár. Sőt, a kereskedőközben az Aviakúton még egy fagylaltra is a vendégünk vagy, ha legalább 40 liter tankolsz. Frissülj fel velünk!
15: Lévai Stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizet ihass. Megbízható minőség, lakossági és céges felhasználásra. www.lévaistudio.hu.
16: Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Kivégzett a munkával, kitart már haza. Na, nekik külön hozom a friss közlekedési infokat. A fővárosban sajnos baleset van a Hegyalja úton, a Mészáros utcánál, ezért ott plusz torlódásra is készülni kell. Aki pedig az M5-ösön Röszke felé tart, Lajos Mizsénél munkavégzést fog találni a 74-es kilométernél, és 4-5 kilométeres torlódást. Kitartást, jó utat mindenkinek! A közlekedési infok után pedig továbbra is igazi mai slágerek, most Kygo, One Republic és a Chasing Paradise, amit indítok. Old

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára, 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kasporra. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nyerj S-büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket! Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
7: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
6: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
10: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
11: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
1: Reklámot hallottak.
12: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
12: Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. szeged@radio1.hu. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Ez a Rádió 1, a Szeged.

0: karaoke az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Csalókra figyelmeztet az IKV ZRT a szegedi Székelysor egyik önkormányzati bérházában. A társaság elmondta, hogy az ismeretlenek villanyszerelőnek adják ki magukat, munkát ígérnek, majd pénzt próbálnak kicsalni a lakóktól. Kevesebb baleset történt idén a vasúti átjárókban, mint a korábbi évek azonos időszakában. A MÁV adatai szerint ennek ellenére eddig 21 baleset volt, amelyekben 10-en vesztették életüket. Nyári hosszabbított nyitvatartásra tér át a Móra Ferenc Múzeum Szegeden. Augusztus 29-ig szombatokon este 8 óráig tart nyitva a főépület, így a Drága barátom Picasso című kiállítást is 2 órával hosszabban tekinthetik meg az érdeklődők. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsértékek a folytatásban, kevés gomoly felhővel várható ma jó részt napos idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben!
3: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől bulizunk, mixelünk 2 teljes órán át. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mi is átálltunk nyári időszámításra. Mellettem ma Wilcox a lemezjátszói mögött. Hello Wilcox!
4: Ciao Geri, sziasztok! Köszöntök mindenkit így a Summer Editionben.
3: SMS és Viber számunk 0-20-3-111-111. Nézni is tudjátok a műsort. Élőben megyünk az applikációnkban és a YouTube csatornánkon. Isteni zenék jönnek, keveset fogunk dumálni. Érezzétek jól magatokat. Kezdjük el.
4: Hűek leszünk a megnevezéshez, igazi jó kis nyári dalokkal készültem. Sigala és a Riptide. Itt a Rádió 1 Live Mixben.
0: At the turntables now, Wilcox. Ez a Rádió 1 Live Mix.

Review a Live Mix Summer Edition.

0: Egész nyáron két órán át mixelünk itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mellettem ma Wilcox élőben a lemezjátszói mögött. Közlekedési infók jönnek. Csak nagyon röviden, baleset az M3-as autópálya bevezető szakaszán történt a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál pár perce, és összeütközött két autó a Hegyalja úton és a fővárosban, a Bakcsomópont felé, itt a stúdiónktól alig néhány méterre. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Milyen volt a Dunapart Fest, Rácz Kevin? A múlt héten hogy érezted magad?
1: Őszinte leszek hozzád, Geri. Nekem az egyik kedvenc fesztiválom az évben. Nagyon-nagyon különleges már csak a Dunapart hangulata miatt is, és azt mondtam neked is, hogy kifejezetten szeretem, hogy nincsen hangkorlát. Iszonyatosan lehet veretni, és brutálisakat bulizunk együtt tényleg.
0: És bulizunk még együtt a nyáron veletek jó sokat, és fesztiválozunk is, erről majd részletek hamarosan. Menjünk tovább.
1: Egy nagyon nagy kedvencemmel Ráfi Rosario esetek miatt itt a Rádió Live Mixben. At the turntables now.

Summer Edition 5-től 7-ig Mixben. At the turntables now, Wilcox.

0: Running, ez egy különleges Antonio edit volt belőle a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk. Ma Wilcox itt mellettem a lemezjátszóknál. Rengeteg az üzenet. Sziasztok, csúcsa mix, jobb így dolgozni a konyhán. Kérlek, mondjátok be, Elza, nagyon szeretlek, még akkor is, ha néha morgó vagyok. Köszönöm szépen, Charlie.
1: Hú, hát azért ilyenkor a nyári melegben konyhán dolgozni elég durva lehet, úgyhogy kitartás neked.
0: Így van, jó munkát. Hello, Wilcox, szia, Geri, olyan fantasztikus a live mix, akár csak szombat este volt a bulid Urkúton. Jó volt újra látni, remélem nem soká újra együtt bulizunk, hatalmasak vagytok ma is. Pacsi a legnagyobb rajongótok, Peti pápáról.
1: Peti, az egy hibátlan alak, megmondom nektek őszintén, hiszen minden buliban, amikor ott van rajtam, az első sorba szokott bulizni, és ilyen teljes eufóriába, óriási nagy ugrálásokban van, mert imádjuk.
0: És ti is nagy ugrálásokban lehettek, egész nyáron két órás tehát a Rádió egy Live Mix, megyünk tovább.
1: Hoztam nektek egy saját dalt, ami kifejezetten a nyára íródott, ez tőlem a Sundown, hamarosan megjelenik itt a Live Mixben. At the turntables now, Wilcox. Ez a Rádió egy Live.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Ray legújabb albumáról szólt ez a dal. Ray ugye szakított a kiadójával, teljes művészi szabadsággal alkotta meg a lemezt. Ennek köszönhetően néhány dal a homlok egyenes szembe megy a trendekkel, és ezért lett ennyire sikeres. Ez volt tehát Ray és a Where Is My Husband, mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött, és hát maradunk még egy teljes órán keresztül.
1: Igen, nagyon örülök neki, hogy így nyáron kitesztelhetjük magunkat, és megnézzük, hogy milyen két órán keresztül zenélni itt a Live Mixben, úgyhogy a következő órában is nagyjából erre számíthatok tőlünk.
0: Jól fogjátok érezni magatokat 6 és 7 között is, maradjatok egy rövid hydration break, aztán itt is vagyunk újra élőben.
1: Ennyi.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész

0: Martin Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára, 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kaspóra. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
9: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
10: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
12: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
13: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
14: Rendelek.
13: És a mosókapszula is.
14: Rendelek.
13: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
14: Sejtettem, azt is rendelek.
13: És mikor lesz itt?
14: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
13: Akkor én meg figyelem a készletet.
14: Persze, ahogy eddig is.
15: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
16: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
17: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.

0: 11-je. Közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Pályázatot hirdetett Szeged önkormányzata a kiskerti utak építésére és felújítására, a programra 100 millió forint áll rendelkezésre. A támogatás célja, hogy javuljanak a kiskertes városrészek közlekedési feltételei és az ott élők életminősége. Letartóztattak egy férfit, aki a nyomozók szerint hónapokon át árult kábítószert Mincenten és Hódmezővásárhelyen. Azzal gyanúsítják, hogy május óta a kanabiszt és kristályt adott el a visszatérő vásárlóinak. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nébi Superment a legújabb terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsértékek a folytatásban. Kevés gomoly felhővel várható ma jó részt napos idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: elmúlt este 6. Hello mindenkinek, még mindig itt vagyunk, még mindig élőben, és még mindig mixelünk. Hello Viacox.
1: Még mindig velem, ciao Geri. Sziasztok.
0: Átálltunk nyári időszámításra, Rádió 1 Live Mix Summer Edition minden délután 5-től 7-ig. Menjünk tovább.
1: És a legjobb nyári slágereket hoztam magammal, Felix Jan és Shaus Walk With Me. Ezzel indítjuk a második órát itt a Live Mixben. At the turntables now.

0: 2026 egyik legnagyobb nemzetközi nyári slágere Alex Kenji és a Bumble. Itt a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött közlekedési infók jönnek. Összeütközött két autó nemrég az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Bagnál, 3 kilométeres a dugó, és van baleset a fővárosban és a Pesti alsórakparton a Dráva utcánál, valamint a budai oldalon, a Budafoki úton, a Bogdánfi utcánál. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 0623111111. 7 órától a Rádió 1 kívánság műsorban páros belépőt nyerhettek megint DJ Oti showjára augusztus 8-ára az Óbudai Sziget Nagyrétre, és nagyon-nagyon figyeljétek a következő dalt, nagyon fogjátok szeretni, ez tényleg nagyon-nagyon különleges, nagyon intelligens, és szerelem lesz első hallásra.
1: Nagyon kevés zenét szoktam otthon hallgatni, viszont amit hallgatok, az folyamatosan megállás nélkül. Ezek közül az egyik ez. Emlékszem, amikor először lejátszottam, egy kicsit így összerezdült az arcot, hogy mi ez az új dal, nem ismertette sem.
0: Így van.
1: És ahogy hál' Istennek úgy látom, hogy nagyon-nagyon megszeretted. Bausza és a Magnetic, ezzel megyünk tovább itt a Live Mix-ben. At the turntables now, Wilcox.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i. Holnap komoly csapadék nem várható, 31 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
0: Ez pedig Luther Vandross nagy klasszikusa volt, a Never Too Much, ez egy vadonatúj Wilcox remixben. Ez a dal annyira jó még mindig, hogy nincsenek rá szavak.
2: Imádom, és múltkor, amikor játszottam itt a Live Mixben, akkor nagyon sokan kértétek utána tőlem, illetve kérdeztétek, hogy mi ez a dal. Természetesen ez a saját verzióm.
0: Szia! És... Igen? Bocs.
2: Ja, jó, mindegy, gondoltam, hogy elmondom, mivel fogunk tovább menni a reklám után, de mindegy, menjünk tovább.
0: Egy SMS jöhet még gyorsan.
2: Gyere.
0: Sziasztok, hello Wilcox, hello Geri, remélem jól vannak a festősrácok, és mindig isznak egy felest, amikor beolvassátok az SMS-eiket.
2: Jaj.
0: Ez még mindig így van, ők megrögzött ilyen World is My Radio Show hallgatók. Wilcox, neked milyen a szezon, nagyon húzós-e, ilyenkor nincs lazítás, üdv Norvi a kérdező srác.
2: Nálam is szoktak dolgozni festők, nekik nem javaslom, hogy így dolgozzanak. Ti ne igyatok semmit, maximum vizet. Nagyon húzós a szezon, igen, hála jó Istennek, rengeteg bulim van, nagyon jó ilyenkor a nyári vibe, úgyhogy nagyon nagy élmény ilyenkor zenélni a bulikban.
0: Maradjatok, mindenféleképpen jön megint egy nagyon-nagyon rövid hydration break, aztán pedig itt is vagyunk újra élőben, és akkor egy Sheerannel jövünk.
2: Így van, az Azzammal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.

0: információival a 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, átálltunk nyári időszámításra, egész nyáron két órán át mixelünk, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma Wilcox itt mellettem a lemezjátszói mögött. Na milyen napközben verőfényes napsütésben ez a két óra?
1: Sokkal jobb, mint gondoltam, megmondom neked őszintén, hogy ugye azért általában az egy órához vagyok itt hozzászokva a stúdióban, és gondolkoztam, hogy vajon majd mit fogok játszani, de egyelőre nagyon bejön nekem.
0: És örülünk, hogy nektek is nagyon bejön ez a két óra, és ne felejtjétek, az egy órás Rádió egy kívánság műsorban majd héttől páros belépőt nyerhettek ma is DJ Oti show-jára, augusztus 8-ára az Óbudai Sziget Nagyrétre. Megyünk tovább.
1: Hoztam nektek egy saját dalt, amit Mira Monokával készítettünk el közösen, ez az Over itt a Live Mix-ben.
2: At the turntables now.

0: 7-ig igazi mai slágerek Mixben.
1: At the turntables now, Wilcox.
0: Ez a Rádió 1 Live Mix Summer

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Wilcox állt mellettem a lemezjátszók mögött az elmúlt jó két órában, Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Igen, azt még szokni kell, hogy két
1: igen,
0: órában mixeltem.
1: Igen, de nagyon gyorsan elment az idő, imádtam.
0: Wilcox duplázik még a héten, ugye vasárnap a World Is My Radio Show-ban 9-től 11-ig, fellépések még a héten.
1: Igen, eléggé feszes lesz ez a hét, ugyanis pénteken, Pesten és Velencén találkozhattok velem.

0: illetve szombaton Balatonszabad, illetve Villányban, úgyhogy meg természetesen vasárnap itt a World is My Radio Show, úgyhogy nem fogunk unatkozni, vigyázzatok magatokra, ciao, ciao.
1: Te is jó bulikat, nagyon köszi ezt az elmúlt két órát, maradjatok Kám Rádió mindjárt és a Be Mine. Ezzel kezdődik a Rádió egy kívánság műsor, és játék is lesz páros belépőkért DJ Oti showjára az Óbudai Sziget nagy részvel.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Debrecenbe
3: kéne menni. Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra, és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárol.
6: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Anya, nézd, ugrok egy bombát.
8: Mi? Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17.000 belföldi szállás bomba jó áron.
7: Ugrunk egy bombát?
8: Szállás.hu.
9: Úgyis tett.
10: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén, áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
13: Szervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
14: A Szegyed Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek szegedplaza.hu.
1: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
15: Mert a három

0: Radio 1. On Radio 1. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió1 Szeged.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: Kinek a stúdióban Juhász Geri, mára is hoztam belépőket DJ Oti augusztus 8-i showjára. Lesz játék ebben az órában is. Halló, halló!
1: Sziasztok, Anikó vagyok. Regálimitől kérek szépen egy dalt.
0: Szia, Anikó, és kinek menjen?
1: Családomnak.
0: Üzensz nekik valamit?
1: Nagyon várom el az olaszországi nyaralásunkat.
0: Jaj, de jó! Melyik részére mentek Olaszországnak, és mikor?
1: Rimini környékére szombaton.
0: Ú, de szép helyre mentek, és meddig lesztek ott?
1: Rákövetkező szombaton, tehát egy hetet vagyunk kint.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, szuper nyaralást kívánok, és akkor Regál Lili jön most itt a Rádió 1-en. Ez a

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: A Rádió Egyet halljátok, Joel Corey zseniális zenéje jön, előtte közlekedési információk, összeütközött két autó Budapesten az Irinyi József utcában a Petőfi híd Budai híd főjénél, és 3 kilométeres dugó van baleset miatt az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Vagnál, a 41-es kilométertől. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: Tini a következő telefonáló, parancsolj!
2: Egy Joel Corey számot szeretnék kérni.
0: Joel Corey nagyon jó, kinek menjen?
2: Hát unokatestvéremnek most volt hétvégén az esküvőjük, és ezzel is kívánok neki nagyon sok boldogságot.
0: Hát akkor ilyen az ifjú pár. Tartson a házasságuk örökké, stay a little longer. Joel Corey és a Gelenti zenéje nekik pörög most itt a Rádió 1-en. Kösz, hogy minket hallgattok!
2: Köszi, sziasztok!

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi magisláger, mert egy sok napsütés, futó záporok és maximum 30 fok, ez lesz holnap.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Szia, Vili vagyok, Axel-től szeretnék kérni egy dalt Noémnek.
0: Hello Vili és Noémi, kicsoda a párod?
2: Igen, legyen képes kie.
0: Így legyen, jön is nektek Accent és a Don Lee, és figyelem, ezzel együtt egy játékot is elindítok. Ha jönnétek velünk bulizni DJ Otis show-jára augusztus 8-án, hívjatok innentől 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és persze idén nyáron is elviszünk titeket minden nagy fesztiválra, minden jó buliba, és hát ami DJ Oti augusztus 8-án fog csinálni, na az tényleg nem lesz hétköznapi. Halló, halló!
1: Szia, Szinti vagyok, jelentkeznék a játékra.
0: Hello, Szinti, jó helyen jársz, milyen az estét, hol vagy, mit csinálsz?
1: Itthon vagyok a két kis többségemmel és a férjecskémmel.
0: Mekkorák a kicsik?
1: Hát az egyik most lesz 1 éves, aha, jövő héten, a másik 3 éves már.
0: Augusztus 8-án, ha úgy jön ki a lépés, le tudjátok őket passzolni?
1: Hú, hát nagyon szeretném.
0: Na akkor mondj nekem egy Rádió 1
1: szlogent. Már rég bulisztunk együtt. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Na intézd a gyerekeket, mert hogy te vagy a 10.
1: Jó, megbocsánat. Jó, köszönjük szépen.
0: De drága vagy. Én mindig nagyon örülök, hogyha valaki ennyire örül. Megyünk DJ Otira. Figyelj!
1: Jaj, nagyon!
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Sziget Nagyrétre.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük! Ott leszünk mindenféleképpen.
0: Kivel jössz?
1: A férjemmel.
0: Érezzétek jól magatokat, ott találkozunk.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Játék természetesen holnap is lesz itt a Rádió 1-en. Nálunk csak igazi ma is láger megy.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és egy kicsit visszaveszünk most a tempóból. Hogy hívnak?
1: Maxim. Egy Taylor Swift zenét szeretnék kérni.
0: Oké, megkapod akkor a legújabbat. Kinek menjen?
1: Zsiga barátomnak. Hogy legyen szerencsés a jiu-jitsu táborban, aminek holnap már vége van, de sok kitartást kívánok neki.
0: És tökéletes a zeneválasztásod, hiszen ezt a dalt ugye Taylor Swift férje, Travis Kelce ihlette, aki ugye szintén sportember. Taylor Swift énekel tehát itt a Rádió 1-en. Jön az Opelite.

0: A Rádió Egyet halljátok, és innentől táncolunk, mert hogy a diszkósít után 9-től jön ma is a World is Mine Radio Show. Egy csomó extra zenével, ami nem szól sehol máshol. Ma Jaminát is Pure Beat-et terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik. Egy óra múlva találkozunk újra. Mindenkinek szép nyárestét kívánok. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK.

reggel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

De a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal!

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partia.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tankolj Max Motiont, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
6: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
7: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
8: Premier Outlet Budapest.
9: Világmárkák, világra szóló áron.
10: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görög dinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
1: Ez a

0: kezdjen Balázsékkal, a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. És kettő között Molnár Balázs várja önöket Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: Ez a Rádió 1, a Szeged

0: csak igazi mai sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó! Diszkósít!
4: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy diszkósít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, de a muzsikájával, DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, kérem szépen, Bárány Attila mixel, és indítjuk is az estét Alex Kenji lemezével, az igazi mai slágere, a Bambuléval kívánunk mindenkinek, nagyon kellemes rádiózást.

0: Ez a Rádió Egyes Show-ja, a Diszkosit Rádiósó 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenszínnőlő zenékkel, Bárány Attila mixel, de ő nincs itt, viszont a Hamvai, meg a Junior itt van élőben.
1: Ugyebár én délután 2-kor elkezdtem a Guinness Record kísérletet, és ha jól számolom, akkor most már 6 órája tolom, és az adás végére meg lesz a 9. óra is. Ezt még biztos, hogy kibírom, utána, hogy lesz, azt már nem tudom.
0: nehéz ez. Én nem is tudom ezt elképzelni egyébként, hogy mondjuk föl kell maradni 50 órán keresztül. Olyan már volt, ilyen 41-2 órát fönn voltam, az már megtörtént, amikor Ibizára mentünk és bulisztunk, és előző nap is ugye diszkoztunk, napközben is fönn voltam, aztán fölültem a repülőre, ott nem aludtam, kiérkeztem, ott megint bulisztunk, és éjszaka is elmentünk bulizni, és akkor az már majdnem 2 napig fönn voltunk, de az már nagyon húzos volt. Na mindegy, erről a Bárány is tudna beszélni, hogy volt itt.
1: Egy biztos, hogy kiszámoltam, hogy átlagban körülbelül 3 percet játszik egy dalból, az 50 óra végére 1500 tracket fogok lejátszani, és az Attila az még durvább, ugyebár a pizzaszakás Balázs Attila, mert ő pedig sokkal több pizzát készít, ő körülbelül 2000 pizzát fog készíteni az 50 óra alatt. Nagyon erős lesz, és egészen valószínű, hogy a következő dalt eredetűben le fogjuk játszani. Most jön Hugel és David Guetta első közös dala, Shine itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy a Diszkosit Rádiósóban.

0: Ez a diszkos Radio Show itt a Rádió 1-en, Bárány Attila Mixel, itt van Honvai PJ és én DJ Junior is. Amit akartam mondani, hogy július 10-én, azaz holnap után érkezik a DJ Junior féle Day by Day, amely egy vadonatúj dal, egy német kiadó jelenik meg, streamelhető lesz, meg letölthető is lesz mindenféle csatornán keresztül, ezen kívül a videoklip kikerül a DJ Junior videó csatornán és a német kiadó hivatalos oldalára és YouTube oldalára, úgyhogy ha még nem tettétek be, akkor kövessétek be a YouTube csatornámat, és érkezik az új dal.
1: Én pedig majd érkezem, hogyha vége az 50 órás Guinness rekord kísérletnek pénteken este Balatonfűszvőre, utána Turkevére, szombaton Balatonfüredre, utána vissza Budapestre, és vasárnap még Budakalászon is diszkozok egy kicsit. Ezzel a héten több mint 60 órát fogok játszani. Nem tudom, hogy mit kezdek ezzel az infóval. Egy biztos, hogy most megyünk tovább, és egy régi nagy diszkosítás klasszikus vadonatúj verziója, Chase the Sun érkezik itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Radio Show-ban.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerne, egy Bárány Attila nélkül, de a muzsikájával DJ Junior és jómagam Hanvai Pícsi a mikrofonoknál.
1: És kérem szépen, együtt majd hárman legközelebb diszkosittel érkezünk majd július 31-én, ez egy vadonatúj dátum Kecskemétre, az ottani nagy fesztiválra, lesz a nagy színpadon egy nagy koncert, és utána, hogy bontanak, egyből jön a diszkosít, és hárman fogunk együtt játszani, ez is itt, tehát nem az lesz, hogy diszkosít Legends lesz, mert a Bárány szokta így hívni, hogy akkor másfél órát játszunk, tehát összesen 4 is volt, hanem itt most közel 2 órát fogunk együtt pörgetni majd ezen a bizonyos fesztiválon, tehát hárman állunk egyszerre a DJ pultban.
0: Egészen valószínű, hogy az Attila ezen a partin a sajátjai közül le fogja játszani azt a dalt, ami most érkezik itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermely a diszkosít Rádió Show-ban, Madonna és a Music.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú Adrenz növele diszkósít a rádió egyen. Itt a bárány, aki most nincs itt egyébként, de a mixe itt van, a Hanvai meg a Junior itt van, de mi csak félőben vagyunk. Én ráadásul szombaton elutazom egy hétre, és egyáltalán nem leszek külföldön, ünneplem a születésnapot, nem csinálok ilyen szülinapi bulikat. Én kint megtartom a családom, utána viszont hazajövök, és itt van majd a barátaimmal, de egy biztos, egy héten keresztül nem leszek, viszont mixeket természetesen fogok küldeni, de azon a héten itt lesz Hanvai, PJ és Bárány Attila is.
1: Viszont ezen a héten végig nem vagyok, mert ugyebár Guinness rekordban vagyok kint ezen a bizonyos fesztiválon, ami ugyanúgy 50 éves, hogy jó magam is ebben az évben 50 éves voltam. Tessék csekkolni a social media felületeimet, és hogyha enged az internet, akkor szerintem élőben is elkaphatjátok ezt az egész történetet. Tessék csekkolni ezt is majd megint csak a Hanvai PJ TikTok csatornán. Most pedig megyünk tovább, jön egy igazi mai sláger itt a Rádió 1-en, a Diszkósít Rádió Show-ban, a Getting Hot.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy Bárány Attila nem búcsúzik, mert hát nem is volt itt, viszont a muzsikája itt volt, és emellett DJ Junior és jó magam Honvai Pizs is búcsúzunk ma estére.
1: Én azon, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámra, egy csomó tartalom kikerült, úgyhogy nézzétek meg a klipeket, és ha még nem követtétek be a csatornát, akkor tegyétek meg. Ráadásul július 10-én pénteken este érkezik a Day by Day, a vadonatúj klipem, és a megjelenés szerte a világban, streamingen, downloadingon, minden egyes komoly csatornán elérhető lesz majd. Illetve annyit akartam még mondani, hogy ezen a héten én még holnap este, illetve vasárnap mixelek. Szevasztok!
0: Én ezen a héten 60 órát fogok diszkózni, ebből mostanra már 9-et letoltam ezen a bizonyos fesztiválon, ahol folyik a Guinness Record kísérletünk, ugyebár Balázs Attilával, aki pizzát süt 50 órán keresztül, én pedig 50 órán keresztül fog diszkózni, ha kibírom. Egy biztos, hogy utána nem állok meg, mert pénteken egyből megyek bobozni Balatonfűzfőre, utána Turkevére egy fesztiválra játszani. Szombaton Balatonfüreden kezdek és jövök vissza tetőtől talpig Fehérben Budapestre, vasárnap pedig Budakalászon várok mindenkit sok-sok szeretettel. Ezzel búcsúzom ma estére tőletek, ennyi lett volna ma estére itt a Rádió 1-en a Diszkosit Radio Show, csak igaz.

0: Can't touch this.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26

Élvonal. A Rádió Estégen, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopsi Beggy, Wilcox, New Week, Bricklink, a Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher,

0: jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám. Csongrád Csanád vármegyei vagy? Akkor egész júniusban 20% kedvezménnyel válthatod meg a belépődet a napfényfürdő Aquapolisba. Használd a június 20 promókódot online, és csobbanj még többet, hiszen idén már a teljes csúszdapark is a belépő része. A kedvezmény lakcímkártya bemutatása mellett, és csak online érvényes. aquapolis.hu.

0: 91.1 Rádió 1. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: Ahol!

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Tele lesz az adásunk ma is olyan zenékkel, amik nem szólnak sehol máshol, és készültünk különleges zenehírekkel David Guettáról, Tiestóról vagy éppen Martin Garrixről, úgyhogy érdemes minket hallgatni. Hello Yami, csapjunk bele!
1: Szia Geri, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Side Piece és a Cry for You-val fogunk kezdeni, tehát Yamina és Juhász Geri a World is Mine Radio Show-ban, itt a Rádió

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. David Guetta egyik felfedezetje volt az iminti fiatalember hype-aton, sőt azóta már a szerzőtársa, hiszen több dalt is készítettek együtt, ez volt az Out My Head. Mellettem 11-ig Yamina, aztán pedig 11-től Pure Beat a lemezjátszók mögött. Igazi forró nyár van, úgyhogy jön egy tüzes nyári dal.
1: Így van, kicsit forróra sikeredett maga a klip is, remélem már láttátok, hanem mindenképpen nézzétek meg a legújabb közös dalom Tolvaj Renivel, ez pedig a Feel the Fire-ra maradt ki a mai szedből, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: távol vannak egymástól.
1: Így van, én is azt gondolom sokszor, hogy ilyenkor derül az ki, hogy egyébként van közös hangjuk. Ed Sheeran és Martin Garrixről van ugye szó. Köszönjük szépen nekik, tehát Repeat It, ez lett a zene címe. Ezzel megyünk tehát tovább, a két nagy ágyú, Martin Garrix és Ed Sheeran közöse. Jön a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: Itt a Rádió 1-es a World is Mine Radio Show szerda este, Faithless, Bibi Rexa, New Religion, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Ezek mind-mind jönnek 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26

0: Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július

0: 2026 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
3: És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám. Csongrád Csanád vármegyei vagy? Akkor egész júniusban 20% kedvezménnyel válthatod meg a belépődet a napfényfürdő Aquapolisba. Használd a június 20 promókódot online, és csobbanj még többet, hiszen idén már a teljes csúszdapark is a belépő része. A kedvezmény lakcímkártya bemutatása mellett, és csak online érvényes. Aquapolis.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió Egy hallgatói.
5: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
5: Alfa.

0: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. És kettő között Molnár Balázs várja önöket Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is

0: Rádió 1 és a World Is Mine Radio Show Jamina a lemezjátszói mögött minden idők egyik legnagyobb house klasszikusa jön, ami annak idején jócskán megelőzte a korát, a Faithlessről és az Insomniáról van szó. 1995-ben jelent meg, vagyis 31 éve, és ebből érkezett most egy zseniális felújított változat, immár énekkel, hála a Bibi Rexának.
1: Tényleg egy Jolly Joker dalról van szó, és nem is tudom, hogy ebből az ikonikus Faithless dalból hogy nem született tényleg egy mostani popsláger, ezt nem is értem, és nagyon-nagyon örülünk neki. Bibi Rexa pedig zseniális benne, nagyon-nagyon szexi a hangja, úgyhogy nagyon köszönjük neki a következő dalt, ez pedig a New Religion, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: pedig Fischer.
1: Így van, és tényleg annyira jó dolgok születnek az ilyenekből, amire mi kívülállóként azt gondoljuk, hogy ők hogy. És születik egy olyan valami, ami hát, ezek tényleg amúgy összeillettek. És Tones and I és Fischerről van ugye szó, amikor először megnéztem egyébként ezt a csajt, hogy ő mégis hogy néz ki, azért meglepődtem. Tehát, hogy tényleg nem egy klasszikus szépségről van szó, hanem nagyon jól képviseli ezt a plus size vonalat, és annyira tetszik, ahogy ezzel ő bánik, amilyen önbizalma van, amilyen hanggal rendelkezik. Szerintem ez pontosan tudja magáról. Fischer

akkor nagyjából ilyen egysíkú dalok voltak, és mindegyiknek ilyen hangzása volt, de nagyon örülök, hogy most ez visszajön, és most viszont kuriózumnak számít, mivel most nem ilyen dalok vannak, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy jött egy ilyen. David Guetta és Jennifer Lopez közös ez a Save Me Tonight, ezzel megyünk tovább itt

de még a totál külföldi színvonal Regál Lili vadonatúj slágere, a Heal Me, Jamina is előszeretettel pörgeti a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Természetesen nem állunk le, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és itt is van Pure Beat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Így van, szokás szerint Pure Beat viszi nálunk tovább a szerda estét. Hello Pure Beat!
1: Csoki, szavaztok, srácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek! Az angol slágergyáros Joel Corey és a svéd duo Galantis közösével kezdünk. Ez nem más, mint a Stay Little Longer. Ezzel kezdünk itt a rádió egyen, Over is már Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól, ez a World is Mine Radio Show, és benne minden, ami elektronikus zene. Pure Beat a rezidensünk ilyenkor szerdánként 11 és éjfél között, és egy nagyon-nagyon különleges dal érkezik most Tame Impalától.
1: Így van, most egy különleges együttműködéssel megyünk tovább. Tame Impala és Jenny közöse érkezik, ez nem más, mint a Dracula című track. Hát ez egy különleges dal, ugye Tame Impala egy ausztrál zenész dalszerző, Jenny pedig a világhírű dél-koreai lánycsapat a Blackpink egyik énekesnője. Szóval ez egy nagyon komoly kooperáció. Egyébként a dal egy sötétebb, misztikus hangulatot ötvöz modern pop beütéssel, és hát azt kell mondjam, aki szereti az olyan dalokat, ami hozza az éjszakai hangulatot, akkor ez most neki szól. Jön a Dracula, ezzel megyünk tovább. Itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine egy fantasztikus Coldplay feldolgozás szerda este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Pure Beat a lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogjátok szeretni a következő dalt, jó régen játszottuk már, 2015-ben jelent meg, kicsit szokatlan ennek a zenének a felépítése, ezért szeretjük.
1: Így van, ez egy igazán energikus felvétel lesz. René Ames, a holland DJ érkezik, méghozzá Hero című dala. René Ames ugye elsősorban house és tech house vonalban mozog, ő a zenéi nagyon lendületes tech house groove-okat hoznak magukkal, és hát a Hero egy olyan dal, ami hát nem tud kimenni a divatból. Én nagyon régóta játszom a klubokban, főleg az after idősávban, és egyszerűen az emberek megőrülnek erre. Van egy olyan különleges vibe-ja ennek a zenének, hogy tényleg egyedi, ezt nem lehet semmihez hasonlítani, és hát tényleg azt mondom, hogy nem megy ki a divatból, hiszen ma is elhoztam ide nektek a rádióba. Aki szereti az igazán pattogós tech house dalt, az most tekerje föl a hangerőt. Jön a Hero, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Shine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Pure Beat a lemezjátszói mögött. Mit teszünk rá erre?
1: Jönnek a saját dalok, és hát engedjétek meg, hogy még egyszer itt a rádióban lejátszom ezt a dalt, hiszen a saját a dalunk érkezik. Egy kicsit hagy hype-olja magunkat, hiszen holnap jelenik meg hivatalosan ez a dal Rick Wayne-el közösen, és jó magam Pure Beat, ez nem más, mint a Rossa, egy igazi pattogós verzió, egy spanyol vokállal, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a dal most a hétvégén nagyon nagyot ment, ugye volt a hajós bulim, és hát felrobbant rá a hajós, szóval azt gondolom, hogy ez a track nagyon be fog ütni, szóval holnap keressétek a YouTube csatornánkon, ez nem más, mint a Rossa, ezzel megyünk tovább itt a Where is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Mintha egy buliban lennétek, olyan volt velünk ma is ez a három óra. A World is Mine Radio Showban a Rádió Egyen, nem igaz, Pure Beat állt a lemezjátszói mögött az elmúlt 60 percben, és hát gyakorlatilag saját magadnak formapoltál.
1: Igen, abszolút. Egyébként nekem a héten végig fellépések vannak, én ma is megyek már fellépni. Ma este Balaton Lelli leszek megtaláltó, holnap Budapesten. Pénteken Alattyánba kezdek, utána Békés Csabán, szombaton pedig Gyöngyösön kezdek, onnan megyek Széchenybe, és végén pedig Siófokon zárom a sort.
0: Hú, de szép kör lesz ez. Kitartást kívánok, jó bulikat, hajrá!
1: Köszönöm szépen, jövő héten találkozunk, csoki, sziasztok!
0: Mára tehát ennyi időnk jutott, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: Sziasztok, Kuki vagyok!
3: Én pedig Garner!
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk!
3: Ez pedig a Fire!
2: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is legyen megy!
4: Ez

0: Oldies Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája,

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most például a brit DJ producer Sigala, akit nagyon szeret a közönség és elismer a szakma is, 2019-ben a Paloma Faith-fel közös Lullaby című dalát jelölték a legjobb brit kislemez kategóriában a Brit Awards-on, és 2017-ben is kapott jelölést a brit zenei gálán. Ebben lesz számos platina és arany minősítéssel rendelkezik olyan világslágerei után, mint az Easy Love, a Sweet Lovin', a Say You Do. Nem tud hibázni, ezt is nagyon-nagyon szeretjük tőle. Ez a Riptide.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Sam Felt például, akivel együtt bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és beszélgettünk is fel egy picit a backstage-ben, nagyon közvetlen, jó fej srác, mind a menet, hogy úgy

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, most például a kortárs brit dance, pop és house egyik nagyon ismert alakja, Joel Corey, akit egyébként személyesen is megismerhettünk egy korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon. A dalaiból hát árad az élet, igenlés, és mindig nagyon menő vokalistákkal dolgozik együtt, legyen az M&K, Becky Hill, vagy ebben az esetben Izzy Bizu. A Gelentisztel közösen készült el ez a dala, a Stay a Little Longer.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz is. Bibi Rexha és a New Religion a folytatásban, és hát ugye az alap, az az ismerős Faithless, I Can't Get No Sleep. Hát az eredetit szerintem jó eséllyel el lehet csípni az augusztus 8-ai DJ Oti Show-n Óbudán, és hát erre az eseményre lehet páros belépőket nyerni, mert hát bejutni ide szinte mission impossible, képtelenség, szóval a héten napközben lehet Atis helyett most Király Tamásnál, délután, illetve az esti órákban pedig Juhász Gergőnél páros belépőt bezsákolni. Bibi Rexhát hozom már is.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy bátor nő, akit igazolt az élet. A fiatal énekesnő dalszerző Ray, aki nemet tudott mondani a Zsarnok kiadójának, és nem akart futószalagon gyártani rágógumi dalokat. 2021-et írtunk ekkor, elváltak az útjaik, és elkezdett függetlenül megjelentetni albumokat. És az eredmény? Egyetlen este 6 díj a Brit Awards díjátadón 2024-ben, ez korábban Adélnak és Harry Stylesnak sem sikerült elérnie. Ray, Where's My Husband? Ezt hozom.

csak igazi mai sláger megy most. Sabrina Carpenter, aki az elmúlt pár évben A-class szupersztárrá nőtte ki magát. Hát például idén szerepet a Muppet Show-ban, aztán ugye a Coachella Fesztiválon megtáncoltatta Madonnát, úgyhogy zajlik vele az élet, és hát a sztárság árny oldalait is megtapasztalhatja most már. Például letartóztattak egy férfit, aki betört az énekesnő Los Angeles-i otthonába. Engedély nélkül behatolt, bejelentést kapott a Los Angeles-i rendőrség, és hát nem volt hajlandó a férfi elhagyni az ingatlan területét, illetve a kertet, mert odáig jutott be, úgyhogy össze is feregedett a rendőrökkel. Elég meleg volt a helyzet. Sabrina Carpenter, Espresso, ezt hozom most a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kis

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most például egy olyan könnyed nyári bulizós zene, amit a DJ-ink vezettek be a köztudatban. Először lehetett a Live Mix-ben hallani, a World Disney Radio Show-on, a Discosheet-ben Kuki is játszotta, és ott megnéztem a top komment jelenleg a klip alatt, like, ha te is magyar vagy, és a Rádió 1-en hallottad először, alatta írták, hogy a jó, hogy lájkoltam, és valaki írta, hogy el kellett fütyülni.